0: kedvencei.
1: Ez a kedvenc dalom.
2: Ezt hallgatom az autóban.
1: Összeköt. Nagyon szeretem.
0: Box FM.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük. California Blue.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.
1: Összeköt.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM
1: összeköt.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.
0: Érkezhet bárhonnan,
1: bármelyik évből.
0: Paks FM.

0: műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Izraelben Gali Baharav miatt a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A Fidesz visszautasítja a tízes politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében szerdán este, adta hírül az MTI. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A párt álláspontja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítették 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbinál magasabb volt. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Asztalos Fanni felkészítő tanára Bukta Andrea mesélt rádiónknak.
2: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem az egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen. Tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
1: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Németh Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
3: Ilyenkor 146 gyerek versenyezik. Az egész versenyre körülbelül 30 ezre jelentkeztek, és ezután a leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000-en vannak, és itt pedig a legjobb 146 verseny, ez ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
1: Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal a honlapján. Mint írják, a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rák szűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szint mérés, vércukor, koleszterin, húgsav, trigliceid meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most csak hazai a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
4: Paks FM.
0: Paks FM.
4: Összeköt.
0: Paks FM. Összeköt.

engem 4 évesen megszólított az Isten, egy igazi fegyvert adott a kezembe. Tudtam, csak ő vigyázhat rám, többet gyakoroltam vele, mint egy szamuráj. Benne bízhatok, mindig az igazat mondja vele.

0: a csak hazai. A legjobb hazai slágerekkel a Paks FM-en. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk az élesztővel. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. Idén is jelen volt kiállítóként az atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a radioaktív hulladékokat kezelő Kft., adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében május 26-án megvalósuló ismeretterjesztő program során az RHK Kft. Munkatársai több száz középiskolás diákkal beszélgettek a radioaktív hulladékkezelés fontosságáról, a biztonságos tárolásról és a szakma mindennapi kihívásairól. A Duna-Szentgyörgyi Kertbarátkör felhívja a szőlősgazdák figyelmét az amerikai szőlőkabóca elleni kötelező védekezésre. A település közösségi oldalán közzétett információk szerint az első permetezési időszak június 5-e és 12-e között lesz. Az önkormányzat bejegyzésében összegyűjtötte a hatékony rovarölő szereket, amelyek harmadik kategóriásak, így szabad forgalmúak, bárki által engedély nélkül beszerezhetőek. További információ a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján és a helyi hegybírónál érhető el. Több kitüntetés is átadásra került a Harci falunapon május közepén. A Harci önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harckőrség díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harckőrség közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most kezdődik az élesztő. Good morning. A Paks FM reggeli ébresztő műsora. Induljatok el ma reggel is velünk!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: A pontos idő 6 óra 7 perc, és május 29-e van péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, én pedig Graca Levente vagyok, és itt leszek veletek egészen fél tízig, fantasztikus zenék lesznek, elképesztően lendületes reggelünk, csodás beszélgetések is itt a stúdióban, bizony. Wow! Epic péntek reggelre virrattunk. Fantasztikus idő van, most még tök jó hűvös, amúgy kb. Hogyha most kimentek, kiteszitek magatokat ennek az időnek, akkor jó kis frissítő élmény mellett részetek. Annál is inkább, mert hogy az időkép.hu tanúbizonsága szerint lassan visszatér a kánikula, ilyenekkel riogat minket az oldal, képzeljétek el kora reggel az ég szerelmére. Derült napsütéses időnk van már most ragyogan a teli tüdőből, és ez később még szignifikánsan jelen lesz. Egy szál felhő nem fogja takarni az eget. Ennek megfelelően amúgy kb. 24-25 fokra fogunk felmelegedni napközben, ami még annyira nem durván kánikula, de már most 10 fok van, és ki tudja, lehet, hogy az előrejelzések még pontatlanok. Az időkép.hu meteorológusainak még össze kell szedniük magukat, és aztán utána kapunk majd egy pontos értéket is. De a 24-25 fok az abszolút valószínűnek tűnik, és nézzük csak, hogy mi várható az elkövetkezendő napokban. Úristen, hát hogyha hinni lehet az oldal előrejelzéseinek, akkor holnap brutálisan föl fogunk melegedni. 31 fok lesz a szombaton, vasárnap pedig 30 várható, nem tudom, hogy ebből mi igaz, ezért egy kicsit extrémnek tűnik nekem, vagy ma lesz sokkal melegebb, mint amilyennek beállítja az oldal, vagy pedig, hát nem is tudom, mi az, ami előidézhet egy ekkora ugrást. Na majd meglátjuk, az időjárás ugye mostanában az elmúlt jó pár évben azért elég extrém irányokba el tud menni, tény és való. Mindenesetre a magas UVB sugárzás értékekre ma is figyelmeztet bennünket az oldal. A zavartalan napsütésnek azért vannak káros hátulütői is. Legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, UVB-szűrős, ezt keressétek majd feltétlenül, illetve fedjétek el a fejeteket, ne hagyjátok, hogy a koponyátokra rásusson a nap brutális elképesztő rákkeltő ereje. Igen, muszáj. És hidratáljátok magatokat, ígyatok sok vizet. Ez nagyon fontos. Viszont ennek megfelelően egyébként teljesen nyáriasan fog lezajlani a hétvégénk. Szombat és vasárnap ugyanis 30-31-e már a május leges legvége, egyúttal a tavasz leges legvége. Nagyon érdekes, hogy a június egy jó öreg hétfővel fog beindulni majd. Minden esetre úgy tűnik, hogy a jövő hét egy kis zápor, zivataros napokat is hozhat magával. Ez

The Gold It's In The című 1972-es klasszikus fog szólni a skacoktól. Utána visszatérek és közlöm, hogy ez a május 29-i nap szerte a világtörténelem során milyen elképesztő születéseket, halálozásokat, egybeesíseket és mérföldköveket tartogatott a számunkra. Van itt pár érdekesség, amit érdemes lesz megosztani, de a szó most a Floyd-é. Let's go!

Yeah. A hatalmas titán David Gilmour vezetett ki minket egy nagyon dögös és nagyon epic gitárszólóval. Pink Floydot hallottatok természetesen, a The Gold It's In The track szólt 1972-ből egyenesen. Nos, május 29-e van, ez azt jelenti, hogy a mai napon Magdolna, Mária, Jukundusz és Maxim nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Magdolna és Mária, a két fő névnaposaink, Magdolna és Mária nevű hallgatóink. Nézzük csak, hogy mit jelentenek a csodás nevek. A Magdolna héber eredetű, Magdaléne magyar változata jelentése magdalai, vagy pedig torony, bástya. A Mária pedig, mint tudjuk, szintén bibliai név, eredeti héber formája Miriam, görög és latin biblia fordításokban módosult, és még máig megfejtetlen, hogy mit jelent a Mária név. Valamennyi magyarázat vitatott, írja az oldal. A latin Mária névváltozatok igen sok származéka alakult ki az európai nyelvekben, ezek egy része a magyarban is használatos. Magdolnák, Máriák, boldog névnapot kívánunk! És most nézzük a kemény tényeket. Május 29-e van, ez azt jelenti, hogy 109 éve született éppen a nagy híres John F. Kennedy, azaz JFK, az Amerikai Egyesült Államok 35. elnöke, 1917-ben született John F. Kennedy, május 29-én, éppen ezen a napon 109 éve. És hát ugye tudjuk, hogy 1963-ban Dallasban merénylet áldozata lett. Hogyha jól tudom, az utolsó szavak, amik elhangzottak ott a kocsiban, valami olyas valami, hogy nem tudom, a kampányfőnöke, vagy valaki mondta neki, hogy elnök úr igazán nem mondhatja, hogy

házban önt nem szeretik, miközben a tömeg üdvrívalgása kísérte ott a kocsiban. Aztán Lee Harvey Oswald merényletet követett el ellene közvetlenül ezek után, a szavak után, szóval elég mondhatni ironikus és sötét dolgok ezek, viszont abszolút lebilincselő történelmi tények is. Mint ahogy az is, hogy 366 éve történt, 1660. május 29-én, hogy Angliában a polgárháború után helyre állították a királyságot. Első Károly fia, a Stuart házból származó második Károly lépett a trónra, Anglia alkotmányos királyság lett. Nem tudom, hogy azóta mi történt vele, de szerintem azóta is fennáll ez a szitu. Ó, oh, wow! Ó, oh, igen, 73 éves a nagy Danny Elfman, amerikai zeneszerző. 1953. május 29-én született, filmekhez szerzi a zenét Danny Elfman. Amellett, hogy az Oingo Boingo nevű bandának azt hiszem az énekes, gitáros dalszerzője, Danny Elfman, amellett főként Tim Burton rendezővel közös munkái révén ismeri heti a közönség amúgy, ugyanis ő szerezte például a Batmannek a zenéjét, vagy egyiket a Pókember első és második részének is ő szerezte a zenéjét, amiben még Tobey Maguire volt a Pókember, és ezen kívül, Jézusom, minek még? A Men in Black sorozat első és második részének is Danny Elfman szerezte a zenéjét, ő szerezte a Támad a Marsnak, az Ollókezű Edwardnak, a Tim Burton filmjei közül fel lehet sorolni az összeset, tulajdonképpen majdnem mindnek Danny Elfman szerezte a zenéjét, illetve a Simpsons című amerikai hosszú életű rajzfilm sorozat főcímdalát is Danny Elfman szerezte, egy csomó mindenben benne van a keze, nem is sejtenétek amúgy. Igen, itt van egy lista egyébként. Úristen, igen, Good Will Hunting, Mission Impossible, a Buffy a Vampírok Réme tévésorozat, a Dick Tracy, a Mesék a Kriptából, Beetlejuice, Ghostbusters második része. Létezik ez? Elképesztő filmográfiája van, és nagyon-nagyon jellegzetes zenei világa a Danny Elfmannek ráadásul. Ő is egy olyan zeneszerző, hogyha meghallasz két hangot az egyik filmzenéjéből, egyből tudod, hogy kiről van szó. Nagyon jellegzetes, és ráadásul elég valószínűtlenül néz ki az ember. Iszonyatosan ki van sportolva, ki van gyúrva, nagyon-nagyon izmos, tele van tetoválásokkal, és hosszú vörös haja van. Na most ezt képzeljétek el, és Danny Elfman, a sokoldalú amerikai zeneszerző éppen a mai nappal 73. életévét tölti be, és nem nagyon fest úgy, hogy nagyon pihenni vagy lazítani akarna, szerencsére nagyon aktív mind a mai napig. Egy kis sötétség, 41 éve történt, 1985. május 29-én, hogy foci rajongók összetűzése 39 halálos áldozattal és több mint 600 sebesüléssel végződött a brüsszeli Heysel stadionban. Az angol Liverpool FC és az olasz Juventus FC mérkőzése előtt történt a tragédia, ráadásul. A felhergett angol huligánok betörtek az olaszok részére fenntartott szektorba, ahol dulakodás kezdődött. A stadion omladozó oldalfala nem bírta a nyomást, és az emberekre dőlt. Elég horrorisztikusan hangzik, és annál is inkább még durvább, hogy konkrétan a meccs előtt történt ez a szörnyű tragédia. A meccset egyébként az eset ellenére, írja az oldal, lejátszották, az összetűzések a játék alatt tovább folytatódtak. Ezek után az emberek még képesek voltak egymás torkának ugrani. Hát hiába, ez az aspektus a sportnak, a szurkolás jelenségének, amit egyszerűen képtelen vagyok megérteni. Van egy réteg az embereknek, akik csak arra használják ezt az egészet ürügyként, hogy balhézhassanak, szóval borzalmas. Na, egy kicsit kevésbé sötét vizekre, 68 éves Annette Bening, a kedvelt amerikai színésznő, a fegyvertársakat is az amerikai szépséget hozza itt fel, de a Támad a Marsban is játszott, a Szerelem a Fehér Házban című filmben, a Svindlerekben és a Szükség állapotban is. Annette Bening 1958-ban született, éppen ezen a napon. 5 éve hunyt el a Jankovics Marcel, a rajzfilmrendező, grafikus művelődés történész. A magyar népmesék Jankovics Marcellje, a János Vitézt, a Mondák a magyar történelemből, igen, mind ő rendezte. 1975-ben Sisyphus című filmért Oscar-díjra jelölték Jankovics Marcellt.
aki elképesztően menő volt. Amúgy neki is nagyon-nagyon jellegzetes grafikus képvilága van, a Fehér Lófia magyar mondáját is ő dolgozta fel rajzfilm formájában, illetve neki köszönhetjük a Hári János című elképesztő filmet, ami meg volt nekünk videókazetán gyerekkoromban, és hú, mennyit megnéztük, Jézusom. Totál elkapott már a videószalag. Jankovics Marcell nagyon menő volt, 2021-ben hunyt el éppen ezen a napon. Illetve menjünk tovább, 60 éves Spitzer Gyöngyi, alias Soma Magmagésa, énekes, előadó, művész, műsorvezető, újságíró, életszemléleti tanácsadó és spirituális tanító. 1966-ban született, és én például nem is vágtam egyébként, hogy mi az ő eredeti neve. Mindig csak Soma Magmagésaként szerepel a médiában, de valójában az eredeti neve Spitzer Gyöngyi, hogyha esetleg nem tudtátok volna, egy kis fun fact a mai napra. És 60. életévét tölti. Bírom egyébként. Mindig mosolygós, tényleg nagyon pozitív. Kíváncsi lennék, hogy ez csak az az oldala, amit a médiában mindig megmutat, vagy pedig ilyen lehet a valóságban. És kíváncsi lennék, hogy milyen Soma a valóságban. Egyszer, hát ha összefutunk, aztán kiderül. Nos, és még valami. Ó, igen, 73 éve történt, hogy Edmund Hillary és Tenzing Norgay Sherpa elsőként a világon felértek a Mount Everest, azaz a Csomolungma csúcsára 1953. május 29-én. Itt az oldal egyik hozzászólója ír, mi a még érdekességképpen, hogy a Csomolungmát egy nappal a hivatalos bejelentés előtt mászták meg. Udvariasságból, hízelgésből, lehetne csúnyább szót is használni, várt Hunt a hír világerőpentésével, máig sem tudni, hogy kilépett először a csúcsra. Hillary beszámolójában úgy mondta, majdnem egyszerre értünk fel a csúcsra. Természetesen a média ebből is szenzációt csinált, és nagy, nem is botrány, de abszolút nagyon-nagyon fel lett kapva ez a sztori. Valójában kiért fel először a csúcsra. Szerintem a két férfinek, akik fölértek a csúcsra, ez már teljesen abszolút 100%-ig full mindegy volt. Tehát azok után, hogy végül is sikerült ezt az elképesztő achievementet elérniük, nekik már ott nem volt mindegy amúgy, hogy ki ért fel először a csúcsra, de természetesen a média elképesztő gépezetét nem lehet leállítani, és gondolom sorra születtek az összeesküvés elméletek ezzel kapcsolatban. De hát személyesen Hillary azt mondta, hogy majdnem egyszerre értek fel a csúcsra. Ez elég kell, hogy legyen nekünk is. 73 éve minden esetre két férfi meghódította a Mount Everest csúcsát. Ó, most egy kis zenével folytatjuk, már 10 perce csak szövegelek és szövegelek. Oasis következik. A Geleger tesóktól a Go Let It Out-ot fogjátok hallani, utána pedig Gabi hír összefoglalója következik. Oh yeah, let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. Rablóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Hírek a Paks FM-en.
1: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Izraelben Gali Baharav miatt a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról, írja az MTI. Köböl Anita kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Asztalos Fanni felkészítő tanára Bukta Andrea mesélt rádiónknak.
2: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem az egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen. Azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen, tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
1: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Német Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
3: Ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre körülbelül 30 ezre jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 ezeren vannak, és itt pedig a legjobb 146 versenyez, ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
1: A Magyar Vörös Kereszt véradást szervez Kajdacson június 2-án kedden délután 2:30 között, adta hírül közösségi oldalán Kajdacs község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Kajdacsi Teleház Petőfi Sándor utca 1 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

Oh yeah, 6 óra 41 perc van, május 29-e péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, azon belül pedig az élesztő szól, és már itt is vagyunk, fantasztikus zenék után. Amennyiben Gabi hír összefoglalója után Quimbyt hallottatok, a 2016-os forradalom szólt a srácoktól, most pedig 2003-ból hallottátok egyenesen Senna Dagadut, az Iron Mafia méltán híres front emberét, illetve természetesen a maga nevében is egy elképesztően szuggesztív és karizmatikus előadó, a Talk szólt. Így van, egyenesen a 2000-es évek elejétől, és abszolút ott van a hangulat és a mood. Na nézzük csak, hogy mik odakint a kemény tények ezzel szemben. Derült napsütéses időnk van, egész álló nap, ez lesz. 12 fok van már most. Lassan visszatér a kánikula, ilyenekkel riogat minket az oldal. Melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél. Egyébként 24-25 fokban állapítja meg a mai napi maximumot az oldal, és nézzük csak, hogy mi várható a hétvégén, holnap szombat lesz, és 31 fokig föl fogunk kúszni, de most ezt képzeljétek el, vasárnap is 30-31 fok várható, és elképzelhető, hogy mivel egy kicsi felhős idő lesz, hogy itt-ott zivatarok előfordulhatnak, kialakulhatnak az ország területén, talán errefelé egyébként annyira nem. Viszont a magas UVB sugárzás értékekre így is figyelmeztet bennünket az oldal, legyen rajtatok UV-szűrős napszemüveg, kulcsfontosságú, hogy a szemeteket ne károsítsa a napkáros sugárzása. Egyébként pedig hidratáljátok magatokat, mert ma már egy kicsit közelébe kerülünk a nyárias hőségnek, és ez különösen áll a hétvégi napokra, amikor is már a 30 okot is meg fogjuk haladni majd, ugye 31 fok várható. By the way, kezdődik a nyár, jövő héten elseje lesz, június elseje. És úgy tűnik, hogy egy kicsit csapadékos napokkal fogunk indítani, hétfőre és szerdára írja, különösen tekintettel a szerdára, a zivatarokat, záporokat itt-ott elszórtan, szóval erre készüljetek fel, egy kis csapadékot lehet, hogy kapunk a nyakunkba itt a június első hetében, ami egyébként nem lenne baj egyáltalán, jöhet, abszolút. Másfelől viszont május 29-e lévén Magdolna, Mária, Jukundus és Maxim nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. Nagy változás jön a YouTube-on, írja a demokrata.hu, lebukhatnak a kamu videók. Ezek abszolút jó hírek nekem, nézzük csak. A platform már maga jelölheti meg azokat a videókat, írja az oldal, amelyek mögött mesterséges intelligencia áll. Nagyot fordult a világ az elmúlt években, írja az oldal a videók terén is, míg korábban a szembejövő videók többségéről legalább gyanítani lehetett, hogy valódi. Manapság már inkább az a kérdés az első, hogy ez vajon valódi? Olvasható hvg.hu-n az egyre fejlettebb mesterséges intelligencia modellek már képesek elképesztően hiteles videókat generálni, amelyekről igencsak nehéz megállapítani, hogy valódiak-e. A YouTube is küzd a problémával a maga módján, például egy deepfake szűrővel. A felhasználók maguk is megjelölhetik az általuk feltöltött videókat AI generáltként, ám a Google videós platformja most saját kezébe veszi az irányítást, és elkezdi automatikusan megjelölni az AI videókat. Oh yeah! Paradicsomi állapotok. Emellett az erre vonatkozó jelöléseket is láthatóbbá teszi a YouTube a normál és a shorts videóknál egyaránt. A cég kiemeli, az AI jelölésekre vonatkozó irányelvei nem változtak, de aktívabb szerepet fognak vállalni az ilyen tartalmak ellenőrzésében. A tartalomgyártók ezután is megjelölhetik a tartalmaikat AI generáltként, de ha elmulasztják, megteszi helyettük a platform. Szóval mindenki igenis vallja be, hogy AI-jal készíti a videót, mert hogyha nem, úgyis ki fog derülni. Még folytatódik a cikk, hogy téves azonosítás esetén a felhasználók frissíthetik a közzétételi státuszt a videóban, ám nem lehet eltávolítani ezeket a címkéket, ha a tartalmat a YouTube saját AI eszközeivel generálták. A címkék szintén végleg megmaradnak, ha a tartalom C2PA meta adatokat tartalmaz, ezeket egyre több AI cég alkalmazza a videók megjelölésére. Az újítások bevezetését már megkezdte a YouTube, hamarosan minden felhasználónál megjelenhetnek. És én abszolút üdvözlöm ezt a változást. Annyira szét van szaturálva minden, telides teli ezzel az AI mesterséges intelligencia tartalommal. Én abszolút üdvözlöm azt, hogyha bevezetik azt, hogy ezek legalább láthatóak legyenek. Tehát persze kerüljenek ki, rendben van, de tudjuk róla már, hogy AI. Mert elképesztő dolgokat meg lehet már valósítani azzal az eszközzel, és nem tetszik ez nekem. Az emberi kreativitás szorul pont háttérbe, amiről szólna a videókészítés, a tartalomgyártás,
ez, amit most már szintén a saját kezébe vesz az AI. Na jó, nem a saját kezébe vesz az AI, ezt nyilván még mindig nem mondhatjuk, de azok az elképesztően szinematikus dolgok, nagyon filmszerű dolgok, amiket meg lehet már csinálni az AI-jal, és csak néhány másodperc, míg előállítasz egy ilyen videót, hát abba mi a pláne, kérdem én. Mi a pláne abban, hogy nem a saját elméd, a saját kreatív impulzusai dolgoznak, hanem megcsináltatod egy prompt segítségével. Na jó, a sötét témákat egy kis zenével oldjuk fel. The Black Keys fog szólni a Chap and Change-nek egy élőben eljátszott verziója 2010-ből egyenesen, utána pedig még visszatérek egy kicsit. Let's go!

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh yeah, The Black Keys után, a 2010-es Chop and Change élő verziója után itt vagyunk 6 óra 50 perckor, május 29-én pénteken az élesztővel. Nos, nézzük csak, mi a pálya odakint, 12 fok van, 24-25 fokban állapítja meg a mai napi maximumot az időkép.hu, és egész álló nap zavartalan, napsütésben lesz részünk. Holnap már 31 fok lesz, holnap után pedig szintén 30-31 körül fogunk alakulni, és 24.hu cikket találtam nektek, azt mondja, ezért veszélyes a szemdörzsölés. Habár a szemdörzsölés, írja az oldal, ártalmatlannak tűnhet, komoly kockázatot vállal az, aki ezt a megoldást választja a szemviszketés enyhítésére. Írja a Science Alert. A szemviszkető érzésének leggyakoribb oka szakértők szerint az allergiás kötőhártya gyulladás, amely a viszkető esetek közel 50%-át teszi ki. Ilyenkor sokan bőrpírt, duzzanatot tapasztalhatnak a szemhéjak belső oldalán. Megesett az is, hogy a dörzsölési inger akkor jelentkezik, amikor szemszárazság lép fel, vagy valami beszorult a szemünkbe. A szemviszketésnek azonban nem csak okai, de következményei is lehetnek. A szemdörzsöléssel kapcsolatos legsúlyosabb kockázat a keratokónusz kialakulására. Ez egy olyan lassan előre haladó szembetegség, amely a szaruhártya elvékonyodásával, kúpszerű előre boltosulásával jár. A betegség során a szaruhártya megszokott félgömb alakja szabálytalanná válik. Ez pedig hosszú távon homályos látáshoz vezet. Habár az állapot kezelhető, sok betegnek speciális kontaktlencsékre van szüksége az optimális látás eléréséhez, még a kezelés után is. A keratokónusz mellett a szaruhártya kopás is egy lehetséges következménye a szemdörzsölésnek. A szaruhártyát borító vékony, átlátszó rétegen keletkező karcolás létrejöttében ugyanis több dolog is közrejátszhat. Például az agresszív szemdörzsölés, de a szaruhártyát véletlenül megérintő köröm is kiválthatja. A horzsolás rendkívül fájdalmas és általában homályos látást okoz. A szemdörzsölés a kötőhártya alatti vérzést is okozhat, ez akkor fordul elő, amikor a dörzsölés a szem felszínén lévő kis eret megrepeszti, és a szem nagyon vörösnek tűnik. Bár riasztónak tűnhet és érződhet is, a kötőhártya vérzés lényegében egy zúzódás a szem felszínén is nem okoz tartós károsodást, ez az állapot jellemzően egy-két héten belül beavatkozás nélkül is elmúlik. Végül pedig, hogyha nem elég tiszta a kezünk, könnyen kialakulhat kötőhártya gyulladás is, amit másoknak is átadhatunk ráadásul, éppen ezért tanácsos elkerülni a szemdörzsölést, ha pedig gyakori ingert érzünk, alaposabban is utána járni, hogy mi lehet az oka. Így van. Oké, hát ez is kiderült. Minden esetre persze gyanítható volt, hogy ez a szitu, és hogy nem ússzuk meg fertőzések és betegségek nélkül, hogyha túl sokat dörzsöljük a szemünket. Szóval ne tegyétek. Inkább, hogyha viszket a szemetek, menjetek el orvoshoz, csekkoljátok meg, és egy megfelelő kezelés segített abban, hogy abban maradjon ez a kellemetlen tünet. Nos, elképesztő vendégeim lesznek itt az elkövetkezendő órákban, a stúdióban. Mindjárt mondom is, hogy kikre számíthatunk. Egy pillanat. Ó, igen. 7 óra után Pajor Zoltánnal beszélgetünk, és a kisfiával, mert a csúszdaavató piknik készülődik. Itt ugye elképesztő csúszdák jöttek létre itt az Ürgömezei Pihenőpark közelében, és lesz egy piknik, amivel felavatjuk ezeket a csúszdákat. Egyébként Vivivel nekünk is volt alkalmunk kipróbálni ezeket a csúszdákat élő egyenes adásban a Város Napján, és megmondom őszintén, óriási élmény volt. Ennyi év után csúszdázni végre egy nagyot. Szóval menő, dolgok következnek itt az elkövetkezendő órákban, illetve egy zenei jellegű beszélgetésünk is lesz Csemer Bogival, ugyanis dalpremiér kezdődik. Természetesen beszélgetni fogunk a művésznővel, a Vadi új szingüljével kapcsolatban. De a szó most Dave Grohl és bandájáé, aki természetesen nyugatatlan módon a Nirvana dobjai mögül előrejött, és annak a bandának a végeztével megalapította a saját kis projektjét, a Foo Fighters-t. A Making a Fire következik a srácoktól. Utána egy kis reklám, Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és némi zene után már következünk is, és a csúszda avatás rejtelmeibe is beleássuk magunkat. Let's go!

0: mindjárt folytatjuk az élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillusz Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barokk Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok, a mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib, az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. A Fidesz visszautasítja a tízes politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében szerdán este, adta hírül az MTI. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A párt álláspontja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítették 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbinál magasabb volt. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sportegyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal a honlapján. Mint írják, a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigénszint mérés, vércukor, koleszterin, húgsav, trigliceride meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében.
0: És most Sporthírek a Paks FM-en.
2: Küzdelmes mérkőzéseket követően negyedik helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapat kapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
3: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a harmadik helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve voltak is sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a három mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a három vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába. Itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 órán.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 11 perc van, és május 29-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig én vagyok, ez a Gorillaz volt, és megérkeztek vendégeim a stúdióba, Pajor Zoltánnal és Pajor Botival fogunk beszélgetni. Jó reggelt, srácok!
2: Jó reggelt kívánok!
3: Szép jó reggelt mindenkinek!
1: Mindenkinek? Igen, abszolút. Gyönyörű reggelünk van, és gyönyörű napunk lesz, és elképesztő hétvégénk, közeledik a nyár, és fantasztikus esemény készülődik, ráadásul a horizonton, ugyanis az elképesztő, nemrég elkészített és felavatott, nem, még nem egészen felavatott Ürgömezei Pihenőparkban lévő csúszda komplexumot egy bulival fogjuk felavatni. Mesélj nekünk erről, hogyan jött az ötlet, hogy csúszda avató ünnepséget tarts?
3: Hát úgy jött az egész apropó egyébként, hogy nekem is van egy kisfiam, ő is imádja ezt a csúszdát, és szerettem volna egy ilyen kis budis családias légkörrel megünnepelni, és megköszönni úgymond a városnak, hogy egy ilyen nagyon jó kis csúszdát oda helyeztek.
1: Uh-huh. És egy tulajdonképpen egy ilyen retro majális-szerű dolgot vizionizáltál oda.
3: Egyben. Igen, azt szeretném, hogy ilyen családosan jöjjenek a paksiak és a környékbeliek, hozzák a kis fonott kosarukat, kis elemorzsiával, kis kockás pléddel, hozzanak tollaslabdát, pöttyöslabdát, egy ilyen kis retro majális, ahogy tényleg elmondtad, olyat szeretnénk oda. Természetesen a háttérbe fogjuk szolgáltatni a zenét is.
1: Uh-huh, természetesen, igen. Zene is lesz majd. Jó, a programokról meg a dolgokról majd mindjárt kicsit részletekbe menően is értekezni fogunk, de Boti, most téged szólítalak meg, mint ennek a csúszdának az egyik komoly felhasználója. Szóval bírod? Milyen? Milyen itt élményszinten megélni ezt a csúszdát?
2: Hát nekem nagyon jó.
1: Aha, lejön? Van, ugye, három van összesen, ugye? Hogyha jól tudom.
2: Igen, kettő.
1: Ja, kettő?
4: Nem, három.
1: Nem, három van, nem?
4: Három.
1: Ott kint, igen.
2: Három csúszda. Már voltam egyszer kint egy barátommal, de nekem nagyon tetszett. Szerintem amúgy nagyon jól megcsinálták.
1: Igen. Vivivel nekünk is volt alkalmunk kipróbálni, képzeld el. Amikor kimentünk a városnapjára, akkor mi is lecsúsztunk ott élő egyenes adásban. És szerintem is nagyon király. Amúgy nagyon rég csúszdáztam, és nagy élmény volt. Bírom, hogy ilyen fedett az egész. Na, úgyhogy ennek a zavatója készülődik. Jó, most akkor egy kicsit a programokról, egy kicsit részletekbe menően, tehát a zene az végig menni fog, és kiszolgáltatja a zenét, nyilván rajtad kívül.
3: Rajtam kívül még ott lesz egy barátom, Don Panda, ő külön erre a napra készül a rajzfém slágerekből fog egy mixet ott a helybe összerakni. Ugye, hát próbálja ugye az elmúlt 20 évnek a legmeghatározóbb rajzfilm slágereiből ezt összeállítani.
1: És te?
3: Hát én deep house, illetve afro house, egy ilyen kis háttér zenére gondolja, amilyen ismert zenék lesznek, ami szerintem ilyen mindenki számára, kicsik nagyok számára egyébként egy ilyen közkedvelt zenék lesznek.
1: Uh-huh, abszolút, szóval a háttérben folyamatosan biztosítódik a hangulat majd. Egyébként hol lesznek például mondjuk a hangfalak, teszem azt?
3: Hát úgy fogunk kitelepülni, hogy egyébként a csúszdával szembe.
1: Ja, szembe, aha.
3: Csúszdába szembe, igen.
1: Igen, mert ott már síkterep van, ugye?
3: Ott már síkterep van, igen.
1: Aha, jó. Oké, tehát akkor ott lesznek a hangfalak, de lesz még ezen kívül egy csomó minden? Tehát, hogy...
3: Hát igen, mert ugye ezt hirdettük, hogy ez hogy fog működni, és akkor erre jelentkeztek, ugye. Lesz egy büfésünk, ahol ilyen mindenféle étel lehetőség lesz, illetve jön egy patogatott kukoricás, lesz egy kürtös kalácsosunk, úgyhogy szerintem mindenki fog tudni enni, inni, hogyha esetleg ott hagyja a kosarát, de attól függetlenül ösztönzök mindenkit, hogy tényleg legyen ilyen kis majális feelingje, tehát hozza a kis elemorzsiát, kis itókáját, ennek ilyen jó kis feelingje lesz.
1: Egy ilyen kis pikniknek tűnik.

0: ez igazából. Igen, hát ugye beszéltük is, hogy tök jó eleve az, hogy arra készteti a gyerekeket is, meg igazából a felnőtteket is, hogy egy kicsit kijöjjenek jobban a szabadba. Már maga ez a csúszda is egy olyas valami, ami tényleg nagyon népszerű, mindig telides teli van. Szóval, ezt tényleg egy ilyen kiülős piknik formájában érdemes megünnepelni. Oké, mesélj még, milyen programok, milyen...
1: Hát mindenképpen szeretnék egy jó pár ilyen gyerekügyességi versenyt ott rögtönözni, majd ott be fogunk vonni egy-kettő szülőt is, ugye zsűrinek, meg segítőnek. Uh-huh. Hát lesznek az a kisfiamnak az egyik ilyen kis kedvence, de majd talán ő...
0: Ja, Boti, már mondtad, melyik a kedvence.
2: Piros lámpa, zöld lámpa verseny lesz, és... aki megmozdul, az vízipisztolya le lesz lőve, és lesz is hozzá hang.
0: Aha, milyen hang?
2: Hát ez a kokománkot.
0: igen.
1: Majd bejátsszuk, igen.
0: Ja, mert ez honnan van? Ugye van az a Sori, a Squid
2: igen,
0: Game.
2: Igen.
0: És ott volt az egyik játék.
2: Igen.
0: A kicsit tragikusabb következményei voltak, hogyha valaki elszúrja ezt, de itt inkább csak vízipisztolyt hozzá.
1: Itt vízipisztoly lesz, igen.
0: Igen. Jó, és más játékok?
2: Lesz még riszálos hogy is, hogy ki tudja jobban riszálni a kis popóját.
1: Zenére.
0: Aha. Zenére. Igen, a Madagaszkárból jól ismert szám az I Like to Move It.
1: Mondjuk azt, hogy egy táncverseny lesz igazából.
0: Táncverseny. Uh-huh. Igen, és zsűrit is emlegettetek, tehát valakinek ezt osztályozni kell majd.
1: Hát igen, ott szerintem ott a ottani szülők közül fogom kiválasztani ugye segítőket, illetve a zsűrit, illetve lesz majd egy, szeretnék csinálni egy ilyen nagy családi kötélhúzást, ahol szülők, gyerekek, majd így leosszuk az erőviszonyokat, hogy az úgy arányos
0: legyen. Igen.
1: És egy ilyen, tényleg egy olyat szeretnék, hogy legalább 50-60 ember így. Tehát azért keresek most éppen egy ilyen, legalább egy 30-40 méteres kenderkötelet, ami ezt kibírja.
0: Ja, igen. Úristen, egy ilyen volumenű kötélhúzás, az már egy komoly.
1: Igen.
0: Komoly dolog. Ez nagyon látványos is amúgy.
1: Igen.
0: És nem tudom, ott egyébként, tehát Mi is történik egy kötélhúzás során? Tehát mi is valójában a cél? Egy bizonyos pont?
1: Hát, kijelölünk egy pontot, és aha, ugye a kötelet is ugye megjelöljük, aztán hogy át kell azon a vonalon húzni az egyik félre, a másikra ugye az ellenfelet.
0: Ez ennyi embernél már egy nagyon kemény
1: igen,
0: mutatvány.
1: És az tök jó fog kinézni, hogy mondjuk a gyerekekkel közösen ugye a szülők.
0: Aha. Igen. Hogy fog ez majd ott összejönni? Remélem, hogy tényleg összejön ez az 50-60 ember egyébként, mert minél többen vannak, annál menőben néz ki. És egy nagyon komoly kenderkötér lesz szükség tényleg egy nagyon vaskos és erős kötérre. Oké, tehát ez lesz még, de nekem emlegettél valamit, amit nem tudok kivenni a fejemből, ami a csokoládé ágyú. Az mi is?
1: Na hát a csokoládé ágyút Botikám elmondja.
0: Boti, hogy is van az?
2: Hát az úgy van, hogy ilyen sűrített levegő kilövi a csokit, és 4-5 méterre felrepül, és egy gombon meg lehet ezt csinálni.
0: Aha, és ráadásul ugye azt mondtad, hogy ebben a sűrített levegős dologban egyszerre hány, egy-két?
1: Hát ilyen másfél.
0: Másfél kiló, igen. Viszont már most kb. 10 kilónyi édességgel kell számolni, és ez még, ugye 2 hét múlva lesz a rendezvény, még majd csak növekszik.
1: Igen.
0: Felajánlások révén azt mondtad, hogy
1: felajánlások, igen. Hirdettük, és ugye hát eddig 10 kiló cukorkát, csokikát kaptunk, de hát remélem, hogy ez még többszöröződni fog, ugye, mert még van 2 hetünk, úgyhogy ezt nagyon fogják élvezni egyébként a gyerekek, szülők egyébként, bárki, mert igazából aki ott lesz, az nyugodtan ebből fogyaszthat.
0: Igen, ez nekem is megragadta nagyon a fantáziámat, úgyhogy nem is mint gyerekként, és nem is mint szülőként, hanem csak úgy ott fog lógni, és csokoládé ágyú. De lesz buborékfújó gépezet is.
1: 2 darab buborék, ilyen nagy teljesítményű buborékgépet fogok kivinni, illetve jó idő esetén fogok vinni egy habágyút.
0: Habágyú.
1: Az mondjuk az nagyon jó, mert ez egy ilyen 5-6 méterre ellövi a habot, és pillanatok alatt tényleg ilyen nagyon nagy mennyiségű habot tudunk csinálni ott a helyszínen.
0: Isten, mekkora bulinak ígérkezik ez most így hirtelen amúgy. Egyre durvább és durvább parti. Amúgy egy kicsit az intervallumról is, tehát hogy mettől meddig fog tartani.
1: Délután 5-től este 9-ig fog tartani.
0: Igen, egészen este 9-ig lehet ott.
1: Mi már azért előtte már szerintem ilyen 3 órakor ott már biztos, hogy mozgolódunk.
0: A szervezkedés,
1: háttérben fog szólni a zene, tehát hogy lehet, aki teheti, jöhet esetleg korábban is, akár még segíthet is.
0: Igen, mindenkit én is erre ösztönzök. Addig is kim van mindenki a szabad levegőn, már kezdetben. Egy kicsit még a kihívásokról is mesélj nekem, hogy szervezésileg, infrastruktúra, kialakításilag, ez hogy nézett?
1: Hát igen, hát nem volt egyszerű, mert ugye nagyon messze van az első olyan villanyvételi lehetőség, ahonnan ki lehet építeni. Hála Istennek, hogy kaptunk egy ilyen felajánlást, és egy helyi cég megoldja. Hát 300 méterről kell kiépíteni majd nekünk a megfelelő áramszükségletet, ugye, mert hát ugye lesznek büfés, meg popcornos, tehát hogy meg nekem is azért a gépekhez, meg a zenéhez ugye viszonylag kell egy nagyobb mennyiségű, nagyobb erősségű áram, de hála Istennek ez megoldódott itt helybe, úgyhogy ez egy ilyen nagyon pozitív, és innen is köszönöm nekik.
0: Oké, tehát akkor elhárultak a problémák, és minden készen áll.
1: És ami nagyon-nagyon fontos, még szeretném elmondani mindenkinek, hogy nem csak paksiakat várunk, hanem természetesen környékbeli, aki teheti, aki hallja, látja, hogy ez a rendezvény van, mindenkit szeretettel várunk, és ami nagyon fontos, ingyenes rendezvény. Tehát, hogy maga ezek a habágyúzás, a cukorka, meg ezek a versenyek, meg minden az ingyenes. Hát természetesen ilyen büfé, azt nem tudjuk, de ott is ilyen mondjuk azt, hogy akciós árakon lesz majd
0: baráti
1: minden.
0: Baráti árakon.
1: Igen. Tehát erre ők is úgy készülnek, hogy egy ilyen baráti, családias árakok lesznek ott.
0: Mekkora vibe amúgy tényleg? Egy kicsit tényleg olyan retrós egyébként ez az emberek összehozása a szabadba. Nagyon-nagyon jó bulinak ígérkezik. Még egyszer pontosan, hogy ez mikor várható?
1: Június 12-én pénteken. Tehát pontosan azt hiszem pont 2 hét múlva lesz a 12-e.
0: Igen, szerintem az lesz az, igen.
1: És akkor délután 5 órától este 9-ig, de mondom, már lehet előbb jönni, mert mi már ott 2-3 órával előtte így a barátokkal elkezdünk ott pakolászni.
0: Így van. Úgyhogy, ha valaki segíteni akar, akkor
1: nyugodtan
0: érkezzem.
1: Lehet hozni ilyen székeket, asztalokat, tehát nyugodtan ki lehet települni, van hely, bőven van hely. Minden le van egyeztetve itt a helyi önkormányzattal, úgyhogy az üzemeltetőkkel.
0: Mindenki tud róla.
1: Ők is nagyon várják ezt a programot igazából.
0: Ja. Boti, milyen lesz?
2: Hát szerintem amúgy nagyon jó.
0: Oké. Hát bízunk benne, hogy az idő is király lesz amúgy. De
1: várjuk
0: szerintem
1: a rádiót is esetleg egy jó kis bejelentkezésre.
0: Laza, meg csúszásra, ami azt illeti. Ővel akkor élményet lehet, hogy kinézünk, aztán megcsekkoljuk. Ha csak nincs még valami fontos dolog, ami kimaradt esetleg?
1: Szerintem így nagy vonalakban ez.
0: Jó. Tehát mindenkit szeretettel vártok ott kint a csúszdáknál egy fantasztikus csúszda avató retro piknik bulira, és ez 12-én lesz konkrétan, 2 hét múlva, egészen pontosan 2 hét múlva, pénteken. Mindenki csekkolja meg a saját szemével. Nagyon szépen köszönöm, srácok, hogy beugrottatok.
1: Hát mi köszönjük szépen.
0: Szép napot kívánunk, most egy kis Anima Sound System következik, a Ted Dana Fintbe a száma című klasszikus 2010-ből, utána reklám, Gabi hír összefoglalója, és utána jövök vissza. Let's go!
3: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.

0: mindjárt folytatjuk az Élesztőben. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Vidd a stadion élményt a Nappalitba. Idén-nyáron heteken át a focié a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar. Minden, ami telekommunikáció.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Mert sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Izraelben Gali Baharav Miar a legfőbb ügyész, vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök, vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. Idén is jelen volt kiállítóként az atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a radioaktív hulladékokat kezelő Kft., adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében május 26-án megvalósuló ismeretterjesztő program során az RHK Kft. Munkatársai több száz középiskolás diákkal beszélgettek a radioaktív hulladékkezelés fontosságáról, a biztonságos tárolásról és a szakma mindennapi kihívásairól. A Duna-Szentgyörgyi Kertbarátkör felhívja a szőlősgazdák figyelmét az amerikai szőlőkabóca elleni kötelező védekezésre. A település közösségi oldalán közzétett információk szerint az első permetezési időszak június 5-e és 12-e között lesz. Az önkormányzat bejegyzésében összegyűjtötte a hatékony rovarölő szereket, amelyek harmadik kategóriásak, így szabad forgalmúak, bárki által engedély nélkül beszerezhetőek. További információ a hegyközségek nemzeti tanácsának honlapján és a helyi hegybírónál érhető el.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
5: Küzdelmes mérkőzéseket követően negyedik helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapatkapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
6: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a harmadik helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve voltak is sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a három mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a három vereséget ugye Kaposváron szenvedtük egy nagyon szoros csatába, itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most vissza a Paksfm ébresztő műsorához. Élesztő.

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 7 óra 43 perc, május 29-e, péntek. Ez itt a Paks FM, ez itt az élesztő, ez pedig én vagyok, és a zenék pedig, amiket az imént hallottunk, először Grimes szólt, a Delete Forever-t hallottátok, a művésznőtől utána pedig a The Asteroids Galaxy Tour lelőhetetlen energiái, a Major szólt 2012-ből egyenesen. Gabi Epic hír összefoglalója után. Wow, micsoda reggelünk van, micsoda verőfényes, gyönyörű napsütéses reggel. Most még egy kicsit hűvös van, de amúgy nem, nincs hűvös, miről beszélünk? 19 fok van, az nem hűvös. Nem, Pajor Zolival és a kisfiával Botival dumálgattunk az imént, ugyanis éppen 2 hét múlva, pénteken esedékes, június 12-én az Epic Csúszda Avató, nem is tudom, minek nevezem, retro nép ünnepének, egy fantasztikus kis avató buli készülődik majd ott az Ürgemezei Pihenőparkban, a csúszdák környékén. Feltétlenül csekkoljátok a saját szemetekkel, ingyenes programokkal és fantasztikus piknik hangulattal vár majd benneteket Zoli és még aki kilátogat. Szóval már most nagyon népszerű ez a csúszda, képzeljétek el, lesz egy avató ünnepsége is. 2 hét. Sharp. Na, reméljük, hogy ennyire király idő lesz, vagy még talán ennél is királyabb idő. Nézzük csak, hogy mi várható ma. A zavartalan napsütésnek meg lesz a bőtje. 24-25 fokig melegszünk fel. Most, ezt mondja az oldal, de egyébként szerintem lesz az több is már. Annál is inkább, mert holnapra meg 31 fokot állapított meg az oldal, mint napi csúcshőmérséklet. Nem. Pardon, ez most már módosult a szitu. Hölgyeim és uraim, az új információk tükrében azt jelenthetem ki, hogy ma 24-25 fokok körül fogunk alakulni, holnap viszont 26 fok lesz már a napi csúcshőmérséklet, és egy kicsit graduálisabban lépkedünk felfelé, végül vasárnap, azaz konkrétan a tavasz utolsó napja során fogunk följutni a 30 fokos álomhatárig. Vasárnapra, 31-ére írja nekünk ezt a 30 fokot majd. A magas UVB sugárzás értékekre viszont folyamatosan figyelmeztet bennünket az oldal, úgyhogy erre majd nagyon figyeljetek oda. Ha napszemüveget viseltek, a kinti napsugárzás elleni védekezés miatt az UVB szűrős napszemüveg legyen az, ami kiszűri ezeket a sugarakat. És nézzük csak, hogy mivel fog indulni nekünk a június, azaz a nyár. Konkrétan egy jövő hét hétfővel fog kezdődni a szitu, és úgy tűnik, hogy egy kis csapadékos, záporos idővel, ami inkább szerdán fog durvábban kulminálódni. Igen, hát szerdára, 3-ára konkrétan hidegfronti hatás fog betörni az országba, és zivatarokkal érkezik majd. És úgy tűnik egyébként ez az egész első júniusi hét ebben a szellemben fog lezajlani, mert tulajdonképpen csak a kedd és a csütörtök, amikor megússzuk a csapadékot, a hétfő, a szerda, a péntek, szombat és a vasárnap mind-mind záporos, zivataros idő lesz, ami nem baj egyébként, hogy jöjjön csak a csapadék nyáron is, érkezzen minél nagyobb arányban és mennyiségben. Szóval ez egyáltalán nem baj, ez egy üdvözlendő dolog. Na, folytassuk egy kicsit zenékkel a tényszerű információk után, a meteorológiai kis beszámolónk után. Annyit még azért hozzátéve, hogy mivel május 29-e van, ezért a mai napon Magdolna, Mária, Jukundus és Maxim nevű hallgatóinkat üdvözölhet a mai jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. Boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségével. Viszont átadom a szót Erdőhegyi Brigitának. 2012-ből fogjátok hallani a Living in a Free World című számot, egy ritkán hallott klasszikust, de nagyon jó vibe-okat hoz. Let's go!

0: Ébresztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: Oh, wow! Erdőhegyi Brigitta Living in a Free World című klasszikusa után itt is vagyunk, már 7 óra 51 perckor, május 29-én pénteken az élesztőben. És, érdekes cikket találtam, mármint persze óriási nagy holdlázban ég most már mindenki, megint megkerültük a holdat, emberiség ügyileg és embereket készülünk majd ismét az égitest felszínére küldeni. És kész is vannak a holdbázis tervei, írja a hellomagyar.hu, emberek élnek majd a holdon 2032-től. A NASA bejelentés szerint készen állnak a tervek, néhány éven belül elkészülhet az állandó holdbázis. Az amerikai űrügynökség végleges bázist akar építeni a holdon, ez már a tervek szerint 2032-re elérnék azt, hogy állandó legyen az emberi jelenlét. A gigantikus projekt célja, írja az oldal, nem csupán néhány rövid küldetés, hanem egy valódi holdi város kialakítása, egyelőre még természetesen a város szó inkább idézőjelben szerepel, ahol az asztronauták hosszabb időn át élhetnek és dolgozhatnak, számol be róla a Led Bible. A bejelentésre Washingtonban került sor, ahol a NASA részletesen ismertette az angolul Moonbase névre hallgató program három nagy szakaszát. A projekt az Artemis küldetésnek a sikerére épül, amelyek új lendületet adtak az amerikai holdprogramnak. Az idei Artemis 2-es misszió során Reid Wiseman, Victor Glover, Christina Koch és Jeremy Hansen minden korábbinél távolabb jutott az emberiséggel az űrben, de ez állítólag csak a kezdet. A NASA szerint a holdbázis elsődleges helyszíne az égitest déli pólusa lesz, ahol a kutatók szerint vízi ég is található. Ez kulcsfontosságú lett az életfenntartáshoz és az üzemanyag előállításhoz is. Az ügynökség úgy fogalmazott, hogy a program egy olyan kezdeményezés, amely lehetővé teszi a tartós emberi jelenlétet és a kibővített tudományos és kereskedelmi tevékenységet a déli póluson. Az első szakasz már jelenleg is zajlik, és várhatóan 2028-ig tart. Ebben az időszakban robotikus küldetések vizsgálják a térséget, új technológiákat tesztelnek, valamint előkészítik az emberes expedíciókat. A második fázis 2029-ben indulhat, amikor félig állandó infrastruktúrát telepítenek a holdra, és megkezdődnek az első lakhatási és logisztikai műveletek. A harmadik és végső szakasz pedig 2032-ben kezdődhet el, ekkor a NASA célja az, hogy folyamatos emberi jelenlétet biztosítson rendszeres személyzetcserével és állandó felszíni tevékenységgel. Carlos García Galán, a program vezetője szerint a bázis elképesztő méretű lehet. Elárulta, hogy a komplexum akár több száz négyzetkilométeren is elterülhet, ami már egy nagyobb város méretével vetekszik. A terület határait speciális drónok, az úgynevezett Moonfall egységek őrizhetik majd. Jared Isaacman, a NASA vezetője is kifejtette véleményét a projektről. A Moonbase Amerika és az emberiség első előőrse lesz egy másik égitesten. Hozzátette, minden küldetés, legyen emberes vagy ember nélküli, új tanulási lehetőséget jelent majd, miközben visszatérünk a hold felszínére, kiépítjük az ott maradáshoz szükséges infrastruktúrát és elsajátítjuk az egyik legveszélyesebb környezetben való működés képességét. Új lépcsőfok az emberiség számára. Nos, srácok, mindjárt zenélünk egyet, utána pedig lesz reklám, és lesz hírösszefoglaló Gabitól, és aztán térünk vissza, és ismét egy vendéggel fogok beszélgetni, telefonon keresztül Csemer Bogival, ugyanis dalpremiér készülődik, a Vadi új készülő albumáról a Vadi új singlet fogjátok hallani. Úgyhogy mindez is még több itt az élesztőben, a Paks FM hullámhosszám, de a szó most a Barabás Lőrinc Eclectriqué Famous. Ezt fogjátok hallani 2008-ból, reklám, Gabi, zenék, és jövünk vissza. Let's go!
2: 96.3 Paks FM.
3: It's my favorite.
2: I love it.
3: Paks FM.

0: műsorát folytatjuk az Élesztővel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Paksi Atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Jó reggelt kívánok! A mikrofonnál Harmad Gabi. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról, írja az MTI. Köböl Anita kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Asztalos Fanni felkészítő tanára Bukta Andrea mesélt rádiónknak.
3: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem ez egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen, tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
2: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Német Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
4: Ilyenkor 146 gyerek versenyezít. Az egész versenyre körülbelül 30 ezeren jelentkeztek, és ezután a leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000 vannak, és itt pedig a legjobb 146 verseny, ez ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
2: Több kitüntetés is átadásra került a Harci Falunapon május közepén. A Harci Önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harc község díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harc község közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Reklám. Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet és légy részese a páratlan világának.
5: Gyereknap alkalmából Paksvárosa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
6: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakéta indítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így születetett meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, és Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
5: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.
0: És most vissza a Paks FM slágereihez és az élesztőhöz.

0: Élesztő, a Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 15 perc van, és május 29-e péntek, ez itt a Paks FM, ez itt az Élesztő, és kezdjük is az újabb fergetegesen izgalmas óránkat. Az imént Hindi Zárát hallottátok, az Unzsul szólt a művésznőtől, utána pedig a következő vendégem hatalmas mega klasszikusa szólt. Csemer Boglárkával fogunk beszélgetni, a Parfümöt hallottátok tőle 2013-ból. Jó reggelt, szervusz!
2: Jó reggelt, szia, üdvözöllek téged is, meg a kedves hallgatókat is.
1: Nagyon örülünk, hogy itt vagy velünk a vonalban, ugyanis fantasztikus dalpremiér készül itt a Paks FM hullámhosszán. Először is mesélj, milyen reggeled van? Mi történik most éppen?
2: Hát most képzeljétek el, hogy a 6 éves kislányommal megyek oltásra, úgyhogy együtt bandukolunk itt a Zajos Budapesten.
1: Annyira nem hadd zajosnak egyébként, felhívtad a figyelmet.
2: Örülök. Szóval ma így veletöltöm a napot, mert ma nincsen óvoda, és akkor beiktattunk ilyen védőnő, oltás, kis játszótér, kis fagyi. Aztán este pedig megyek Debrecenbe, lesz egy irodalmi, zenés irodalmi este, amin fellépek a Müller Péter Sziámival és Juhász Annával és Petruska Andrissal.
1: Menőn hangzik. Na, tehát tulajdonképpen neked a hétköznapjaidat ilyen fellépések töltik ki, ugye?
2: Hát abszolút, meg minden, ami ahhoz kell, hogy a fellépésekre készen álljak. Ebbe beleértve adni.

0: administratív és kreatív készülési folyamatokat is. Mert állandóan vannak új dalok, nagyon sok különböző tematikus műsorom van, úgyhogy folyamatosan frissen vagyok tartva.
1: Igen, így van. Egy pillanatig se lehet lazsálni, úgy tűnik. Oké, akkor most mesélj arról, hogy, mert hogy egyébként készül az 5. albumod, ugye, hogyha jól tudom. Apoteózis címmel, kicsit majd visszatérünk a címre is, mert elég epiken hangzik. De beszéljünk arról, hogy tényleg hogy alakul ki nálad egy dal megírása, mikor keletkezik a szívedben vagy az elmédben egy új dal, hogy alakul ilyenkor ez ki?
0: Hát most már egy 5. albumnál már sokkal jobban értem magamat is, meg a folyamatokat is. Sokszor születnek dalok dallamfoszlányból. Amikor sétálgatok az utcán, takarítok, otthon, pakolászok és dudorászok. És ha valami megtetszik, azt fölveszem. Vannak ilyen dalok ezen a lemezen is. Lesznek. Illetve hát van, amikor tényleg leülök a zongorához, és a hangszer inspirál. Tehát rengetegféle módon születhet egy dal, és azt, hogy azt utána hogy foglalom így keretbe, hogy lesz egy ilyen összetartó erő, vagy egy összetartó gondolat, amire felfűzöm az albumot, az is így szép lassan rajzolódik ki. De az apoteózis címhez úgy jutottam el, hogy képzeld el, hogy elkezdtem olvasni Hambas Bélának a Scientia Sacra könyvét, ami egy nagyon durva könyv amúgy, nagyon nehéz olvasmány is, egy ilyen vallástörténeti értekezés, és ebben a könyvében találtam ezt a szót, és ezt a szót arra használja Béla, hogy ez egy kívánt, elérni kívánt, nagyon magas szellemi állapot, az apoteózis, amikor hát igazából szinte minden vallásnak ez volt a célja, meg ez a célja most is, hogy minél jobb emberek kiváljunk. És nagyon megtetszett ez a kifejezés, meg ez a gondolat is, hogy tök jó lehetett akkor élni, amikor az emberek tényleg ezzel foglalkoztak, a lelki és a szellemi üdvösségükkel. Mert most azért nagyon ilyen testkultusz van, és mindenki a testével van elfoglalva.
1: Igen.
0: És akkor mindegy, valahogy megtetszett ez a gondolat, és gyakorlatilag azt vettem észre, hogy én is évek óta foglalkozok önfejlesztéssel a mai napig. Ez szerintem egyébként egy művésznek pláne kötelező. Tehát, hogy alapvetően is az életemben benne van ez az apoteózis kutatás, vagy önfejlesztés, és egy gyakorlatilag a dalaim is arról szólnak, hogy az élet zajlik. Senkinek nem egyszerű, van akinek néha könnyebb, de ugyanúgy kap mindenki pofonokat, kudarcokat, és az a kérdés, hogy abból, hogy állsz föl, föl tudsz állni, fejleszte rajtad, farag-e rajtad, vagy benne maradsz ugyanabban a spirálban. Aha. Most ez egy nagyon spiris beszélgetés így korán reggel, de azért remélem úgy át tudom adni.
1: Persze.
0: Érthetően.
1: Hogyne, persze, meg hát nem tudom, szerintem ezek pont hogy annyira magas, meg annyira jelentőségteljes gondolatok. Arról nem is beszélve, hogy például Hamvas Béla is képbe került itt, aki ugye egy elképesztően jelentőségteljes gondolatokat képviselő filozófus volt, hogy ez nem lehet elég korán. Tehát igazából.
0: Na, és akkor... Én annyira örülök, hogy ezt a könyvet megtaláltam.
1: Aha.
0: Mert amúgy nagyon érdekelnek így a vallások. Szerintem nagyon érdekes, hogy bizonyos földrészeket milyen gondolatiság tart egyben, hogy bizonyos kultúrák hogy gondolkodnak önmagukról. Aha. Szóval alapból engem ez így érdekelt, és emiatt is ilyen sorsszerűnek érzem, hogy pont azt a könyvét vettem le otthon a polcról, pont azt kezdtem el olvasni. Ilyen tök szép.
1: Igen, tehát szóba is jött akkor viszont most egy nagyon fontos kérdés, amit neked kell, hogy szegezzek, ha már így felhoztad, hogy tehát akkor ezek szerint nálad a sorsszerűség gondolata az, amit igazán magadénak érzel? Véletlennek kell szemben inkább a sorsszerűség az, ami dominál szerinted egy ember életében?
0: Hát, szerintem az is benne van, de az is benne van, hogy egyszerűen érdeklődsz valami iránt, akkor aztán azok a dolgok fognak megtalálni. Tehát benne van az egyénnek a saját személyes vágyai, indítatásai, és ahhoz rendeződik az élet, már mihez rendeződne, hanem ahhoz, amivel te foglalkozni szeretnél, vagy amivel foglalkoznod kell. Szóval benne van szerintem az ember is maga ezekben a folyamatokban. De valahogy az élet tényleg csodálatos. ilyen szempontból, mert tényleg olyan labdákat dob föl, ami az adott embernek szükségszerű.
1: Aha, igen. Néha olyan, mintha ezeket így nem is lehetne elkerülni konkrétan.
0: Igen, igen. De nem gondolom azt, hogy a sorsszerűség, hogy ez egy olyan dolog, hogy az tőled független.
1: Aha.
0: Tehát nem kell bele az ember.
1: Igen, talán, ha megengedsz személyes megjegyzést, talán valami ilyesmiről lehet, mert valahogy az a szemben meg ellenérzéseim vannak, hogy van egy ilyen eleve elrendelt egy kis ilyen pálya, amint te mozogsz, és hogy abban senkinek semmi befolyása nincs, neked a legkevésbé, ez így nem működhet szerintem.
0: Igen, szerintem sem, hát kell, hogy az egyénnek legyen saját felelőssége, uh-huh. saját életén, mert akkor kb. Semmit nem, akkor mindenki azt csinálja, hogy otthon fölteszi a lábát, és akkor várja, hogy az élet majd, meg a sors majd bekopogtat.
1: Aha. De mint tudjuk, ez azért...
0: Igen.
1: De akkor viszont felteszem a kérdést, hogy is van ez már, hogy ez a következő... Ez már a második single az Apoteózis albumról, és ezt fogjuk most bemutatni itt a Paks FM hullámhosszán. Mesélj egy kicsit erről a dalról.
0: Ezt a dalt, ezt a Simkó Várnagy Mihállyal írtam, aki most már oszlopos tagja több mint 10 éve a zenekaromnak. Ő a Doknányi zenekarnak a vezető csellistája is. Uh-huh. És eredetileg francia nyelven született ez a dal, és egy ilyen párkapcsolati vívódásról szól. És én megkértem a Müller Péter Sziámit, hogy írjon nekem hozzá egy magyar szöveget. És most Sziámival egyébként is van közös együttműködésem, közös műsorom. Uh-huh. Úgyhogy így adta magát, hogy így alkotói szinten is kapcsolódjunk. Úgyhogy ő nagyon nagy örömmel vetette bele magát, és szerintem nagyon ilyen jó értelemben ilyen táncdalfesztiválos lett a magyar verziója ennek a dalnak. Uh-huh. Nagyon izgalmas volt az a folyamat, ahogy végig asszisztáltam, hogy ő hogy dolgozik, hogy ír szövege, tökre izgult. De én nagyon szeretem, szerintem ez egy csodás dal lett amúgy, és remélem, hogy nektek is tetszeni fog.
1: Persze, hát én már meghallgattam, a hangulata elképesztő, szinte kísérteties, mármint, hogy nekem nagyon bejön ez a vibe, és valahogy amúgy egyből én is franciául képzeltem ezt el, úgyhogy akkor örömmel hallom, hogy az eredeti az egy francia volt.
0: Hát mert most az a koncepció itt az Apoteózis lemeznél, hogy dupla album lesz. Lesz 10 dal francia nyelven, és ugyanazoknak a daloknak meg lesz a testvére magyar nyelven.
1: Wow. Csúcs.
0: Hogy ez egy elég komoly vállalás.
1: Egyébként ilyenkor a szöveg az egyfajta fordítás, vagy pedig néha teljesen más szöveg keletkezik rá magyarul, mint franciául?
0: Hát nagyon igyekszem, meg az alkotók is, akiket bevonok, hogy hát nyilván legyen köze egymáshoz a kettőnek, uh-huh. de azért mindig vannak árnyalati és gondolati különbségek, tehát ez nem tükörfordítás abszolút. De hát azért figyelembe van véve az eredeti dal szöveg. Aha. És akkor vannak olyanok is, amik magyar.

0: Hát reményeim szerint szeptemberben fog megjelenni digitális felületeken, de őszintén szóval az volt, hogy amikor elkezdtem a stúdió felvételeket, akkor nagyon boldogan mentem a Pannonia stúdióba, és hát abban bíztam, hogy mint ahogy minden évben, amikor albumot csinálok, abban bíztam, hogy fogok majd nyerni annál a bizonyos NK-nál album készítésre pályázatot, de nem nyertem. És hát szépen elfogyott a kis pénzem, így februárban, fölvettük ezt, ahogy is van ezt két nyelven, meg még egy dalt két nyelven. Úgyhogy most egy picit ilyen lassabb tempóra váltott a hangfelvétel készítés. Úgyhogy emiatt is ilyen szeptemberben fog összeállni a digitális felületeken, aztán, hogyha sikerül még gyűjtögetnem addig, akkor lehet, hogy fizikai CD formájában is megjelenik. De most egyelőre az a célom, hogy tényleg meg tudjon jelenni digitálisan a lemez.
1: Hát figyelj, igen, tehát vannak itt akadályozó tényezők, de szerintem, hogyha meg akar születni egy mű, annak nem tudja semmi az útját állni, úgyhogy...
0: Egyetértek, amúgy igen. Voltak ebben hullámaim, amikor így megijedtem, hogy úristen, hogy fogok én ennyi embert kifizetni, hogy fogom ezt megfinanszírozni, de valahogy haladnak a folyamatok, tehát most múlt héten is plusz két dalt már fölvettünk, héten is.
1: Igen.
0: Szóval ez, össze fog ez állni.
1: Persze. Igen.
0: Csak nem egy csettintésre.
1: Nem. Nem, de pont most beszéltük, hogy nem is lehet, hogy az ember felteszi a lábát, és akkor az ölőbe hull minden.
0: Igen.
1: Úgyhogy ennek

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: Szolnokon május 26-án rendezték meg a kajakkenu pótválogatót C1 férfi 200 méteren, ahol Hodován Dávid az ASE kenusa állhatott a dobogó élére. Dávid ezzel kijutott a júniusi portugáliai Európa-bajnokságra, és mint mondja, számára nagyon nagy visszaigazolás volt ez a győzelem, ami magabiztosságot is adott neki az EB-re.
2: Nagyon nagy visszaigazolás volt igazából, ad egy magabiztosságot is így a jövőre nézve, főleg így az EB-re. Ugye én indultam az első két világkupán ebben a számban, ahol hát kicsit vicces a dolog, mert egy-egy tizeddel maradtam le az oldöntőről mindig a középfutamban, mind a két világkupán. És ugye volt bennem egy ilyen tüske miatt, mert Brandenburgban is, aki például egy tized előttem volt, utána az oldöntőben negyedik helyezést ért el, szóval nagyon-nagyon erős a mezőny, az azt is mutatja. Így 200 méteren hiába nem olimpiai szám, ugyanúgy, mint 500 párosban. Igazából van egy 10-15 hajó, és hát egy párosba hajó, itt egyesbe pedig ugye srác, akik nagyon közel vannak egymáshoz, és itt igazából tényleg a forma, a rajt, itt nagyon-nagyon élesnek kell lenni, kigyorsítás, illetve a berúgás is nagyon fontos, és igazából az, hogy a maximális sebességet minél tovább fenntartja az ember ezen a 200 méteren, mert tényleg nem lehet hibázni az adatál.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

0: Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 40 perc van, május 29-e, péntek, ti a Paks FM-et hallgatjátok, ez pedig az élesztő hello mindenkinek. Elképesztő beszélgetésekben és csodás zenékben van részünk ezen a reggelen is. Nézzük csak, hogy mit hallottunk. A fantasztikus, hamisítatlan harmad Gabi féle tudósítás után Röjkszop és Susan Sontföl klasszikusa a Running to the Sea szólt 2014-ből egyenesen. Micsoda energiák, micsoda vibráló vibe. Nagyon epik. Nézzük csak, hogy milyen kemény tények várnak minket a mai nap folyamán. Hát kezdve azzal, hogy már most 22 Celsius fok van odakint, derült napsütéses időben lesz részünk egész álló nap, egy felhőt sem fogtok látni, melegfronti tünetek jelentkezhetnek az arra érzékenyeknél, egyébként pedig a napsütés hatására délutára 24-25 fok környékén fogunk majd lecsillapodni és megállni. És ennek megfelelően a holnapi nap, a szombat, a 30-a 26 fokos maximummal fog zárulni, és úgy tűnik, hogy vasárnap, azaz a tavasz utolsó napján már a 30 fokos álomhatárt is elérjük, szóval nagyon-nagyon jó idővel fog indulni a nyár, bár azért a jövő hét, tehát a június első hete elég érdekesen fest, a hétfőt már is záporos időben állapította meg nekünk az oldal, és a kedd és a csütörtök kivételével minden napra esőt, csapadékot, zivatarokat ír nekünk az oldal, különös tekintettel a szerdára, a harmadikára, amikor is egy hidegfronti hatás valóban zivatarokat fog hozni, illetve a vasárnap is elég szignifikánsan néz ki, de pénteken is, szombaton is esni fog az eső elvileg. Meglátjuk, hogy mi lesz ebből. Én üdvözlök egy kis csapadékot, abszolút, szóval felőlem jöhet. Mindenképpen jöjjön az eső. Most még a nyár elején talán el tudunk csípni egy-két esősebb napot. Később már nem feltétlenül biztos, mert mint tudjuk, mostanában a nyaraink azok elég forrók és meglehetősen aszályban és szárazságban gazdagak, de talán most itt még júniusban lesz valami. Nos, azt mondja, hogy május 29-e lévén a mai napon Magdolna, Mária, Jukundus és Maxim nevű hallgatóinkat üdvözölhetem a jeles alkalommal, amely az ő névnapjuk. A boldog névnapot kívánunk innen a Paks FM szerkesztőségéből. És fantasztikus cikkek elhangzottak itt az imént, például az, hogy 2032-kor, kettőben indulhat el az emberiségnek a permanens holdon való tartózkodása, amennyiben egy fantasztikus Moonbase nevű holdbázisnak a tervei már réges-rég zajlanak, és egy kisebb fajta város fog kialakulni a hold felszínén, képzeljétek el. Nagyon durva lesz, ezt még tulajdonképpen sokan a saját életükben szemügyre vehetik. Én is nagyon nagy izgalommal várom majd az erről szóló híreket, addig természetesen egyébként még nem emberes holdmissziók is fognak történni majd, robotokkal és drónokkal is megpróbáljuk feltérképezni majd az égi kísérőnk felszínét. Aztán pedig a déli pólusra fog költözni az emberiség, legalábbis az első holdbázis az ott a hold déli pólusán fog majd felépülni. A cikk tanúbizonysága szerint a NASA szóvivői ebbe avattak bele bennünket, illetve arról is volt szó, hogy miért kockázatos dörzsölni a szemünket, illetve a hír, amit nagyon-nagyon üdvözöltem, az az, hogy a YouTube már lépéseket tett azért, hogy minden videó, ami AI-jal, azaz mesterséges intelligencia révén készült el, hogy ott az föl legyen tüntetve. Tehát azt elvileg a szerzők is föltüntethetik, de hogyha nem történik ez meg, és a szerzők elmulasztják feltüntetni azt, hogy mesterséges intelligencia által kreált videót töltöttek fel, akkor YouTube ezt algoritmusok segítségével összehozza saját maga. Tehát mostantól kezdve egy kicsit biztonságosabban böngészkedhetünk a videó tartalmak között, amennyiben a mesterséges intelligencia által létrehozott videók most már egy kis vízjelet kapnak majd, így mindenki tudja majd, hogy amit lát, az nem feltétlenül valódi, ugye az AI segítségével most már rengeteg kamu dolgot is meg lehet valósítani a videók terén is. Na, folytassuk egy kis zenével, következzen egy kis Morcsival, rég játszottam az Enjoy the Ride című 2009-es klasszikust, pedig az tényleg egy klasszikus, csodálatos animált videóklippel. Annál is inkább király, mert hogy itt az AI-ról beszélgetünk, tulajdonképpen már nincs nap, amikor valamilyen módon ne kerülne elő a téma. De például ennek a videóklipje még egy igazi emberek által animált videóklip. Emberek készített rajzok szerepelnek benne, és egy csodálatos, nagyon kreatív vibe-ot áraszt magából a videóklip is, és maga a zene is természetesen. Ezt fogjátok most hallani, utána pedig még visszatérek. Let's go!

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 8 óra 49 perc, május 29-e péntek. Ez itt az élesztő, és ez itt a Paks FM. És folytatjuk tovább, mint ami sem történt volna a műsort. A Morcsiba fantasztikus klasszikus a 2009-es Enjoy the Ride után hadd számolja be a jubileumi 35. Művészetek Völgye Fesztiválnak a programjáiról, ami természetesen már közeledik a dolog. Július 24-e és augusztus 2-a között lesz Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánt Petenden, természetesen, mint ahogy az megszokott. Én is jártam már a Művészetek Völgyén, fantasztikus volt stoppolgatni ott a települések között, a csodálatos táj, az elképesztő vibe-ok, nagyon magával ragadó kis szitu. Itt azt írja a glamour.hu, hogy a 10 napos őszművészeti fesztivál több mint 4500 programmal készül, ahol a zene, a színház, a képzőművészet, az irodalom és a közösségi élmények egyszerre kapnak főszerepet. Az idei év különlegessége, hogy számos új helyszín, friss együttműködés és különleges jubileumi produkció várja a völgybe látogatókat. Az elmúlt 3,5 évtizedben a Művészetek Völgye a magyar kulturális élet egyik legfontosabb találkozó helyévé vált, ahol generációk élhetik át a völgy érzést. A szervezők 2026-ban a hagyományok megtartása mellett kiemelt figyelmet fordítanak az innovációra, a fenntarthatóságra és az új művészeti irányzatok bemutatására is. A jubileumi fesztivál egyszerre idézi meg a múlt emlékeit és mutat utat a jövő kulturális élményei felé. A Panoráma színpad idén is a fesztivál egyik legfontosabb központja lesz, ahol a hazai könnyűzenei élet meghatározó szereplői lépnek fel. A közönség láthatja többek között a Kispál és a Borzot, a Karszonkómát, az Elefántot, a 30Y-t, az Esti Kornélt, Betonhofit, Jude Law-t, a Punani Massifot, az Analóg Balatont. A nemzetközi fellépők közül pedig kiemelkedik José González, svéd énekes dalszerző koncertje, aki különleges akusztikus hangzásával érkezik Kapolcsra. Úristen! Már önmagában csak a koncertek miatt abszolút megéri kilátogatni. A jubileumi év egyik legnagyobb újdonsága, folytatja a glamour.hu, hogy visszatér a Klastrom, amely 5 év után ismét bekapcsolódik a fesztivál vérkeringésébe. A Talján-Dörögdi Kolostor rom különleges fényfestéseknek, immerzív installációknak és exkluzív koncerteknek ad majd otthont. A helyszínen felléptővek között Déva, a Cube és Temesi Blanka is szintén új színfolt lesz, a Gástya árok, ahova idén beköltözik a bánkító hangulata, a helyszínen kulturális és közéleti beszélgetések, underground zenei programok és közösségi események várják a látogatókat. Az együttgondolkodás és a társadalmi kérdések iránt érdeklődők számára ez az egyik legizgalmasabb pontja lehet az idei völgynek. A jubileum alkalmából, mert hogy ugye ez lesz a 35. Művészetek Völgye, több különleges koncert is készül. A Quimby 35 éves fennállását ünnepli a fesztiválon, emellett a Folk Karcok Hagyományok Háza 25, Völgy 35 nagy koncert is kiemelt esemény lesz, a Völgy Szimfonik 35 produkcióban pedig olyan előadók állnak színpadra, a Danubia zenekarral, mint Szena Dagadó, akit ma reggel is hallottatok, de ott lesz Beck Zoli, Szendrői Csaba, Kóli, Giorgio és Betonhofi is természetesen, ha már ott van és nagy koncertet is ad. A Művészetek Völgye, folytatódik a CIP, nem csupán zenei fesztivál, hanem az ország egyik legnagyobb őszművészeti eseménye is. A látogatók, színházi előadások, improvizációs estek, irodalmi programok, képzőművészeti workshopok és családi események közül válogathatnak. A Momentán udvar, a Pocket udvar, a Kaláka vers udvar és a Színház színpad idén is erős programmal készül. A fesztivál külön figyelmet fordít a fiatal tehetségek bemutatására. Első alkalommal jelenik meg a Talentum Hungaricum udvar, ahol a jazz, világzene, népzene és modern tánc feltörekvő alkotói mutatkoznak be. A program célja, hogy lehetőséget biztosítson az új generáció számára a szélesebb közönség előtti bemutatkozásra. A családok számára is számos programmal készülnek a szervezők. A főtéren múzeumi foglalkozások, kézműves programok, társas játékok és mese délutánok várják a gyerekeket és a szülőket. Az Egyszülős Központ népszerű kedvenc mesém sorozatában ismert művészek olvasnak fel saját kedvenc történeteikből. A fenntarthatóság is egy fontos kulcsmomentum lesz az idei völgynek, úgyhogy mindenki látogasson ki. Még egyszer, mikor lesz egy pillanat, visszanézek, igen, tehát immár a 35. Művészetek Völgye várja a látogatókat Kapolcson, Talján, Dörögdön és Vigánpetenden július 24 és augusztus 2-a között. Na, remélem, hogy kedvet csináltam hozzá, én imádtam, de én még korábban voltam, amikor még nem volt ekkora. Most kíváncsi lennék, hogy hogy fest. Lehet, hogy kilátogatok nyáron, ki tudja. Franka Potente következik a Believe-vel, a Lé meg a Lola, azaz a Lola Rent, Lola Foot című film egyik fantasztikus betétdala. Utána reklám következik, Gabi hír összefoglalóját fogjátok hallani, és utána jövünk vissza a reményeim szerint Vivivel közös fantasztikus beszélgetésünkkel. Let's go!
2: Paks FM.
0: Paks FM.
2: Összekre. I don't believe in trouble. I don't believe in pain. I don't believe there's nothing left but running here again. I don't believe in promise. I don't believe in chance. I don't believe you can resist the things that make no sense.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
2: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a kisváros tévében.
1: Anya, ugye hazavisszük?
3: Vidd a stadion élményt a nappalitba! Idén-nyáron eteken át a focije a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
4: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
5: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
6: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izraelben Gali Baharav Miar a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A Fidesz visszautasítja a tízes politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében szerdán este, adta hírül az MTI. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A párt álláspontja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítették 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbinál magasabb volt. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermesz Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal a honlapján. Mint írják, a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszlas, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rák szűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szint mérés, vércukor, koleszterin, húgsav, trigliceid meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: A Paks FM reggeli ébresztő műsora.
1: 9 óra 10 perc. Szóval május 29-e péntek, ugye Vivi?
2: Így van, nagyon péntek van.
1: Nagyon péntek van.
2: Úgy jöttem be, 90-es évek, Hawaii Dizsi.
1: Az, azt mondta, lecelebrálod.
2: Még egy nagyon, nagyon erős 90-es éveket akarok.
1: Valami... Valami igazán, valami, milyen idő van már,
2: 30
1: úristen.
2: Fok lesz hétvégén, ja, kérem szépen, úgyhogy...
1: Fel kell hype-od rá az embereket erre a hétvégére.
2: Igen, még nem olyan számok vannak benn most jelenleg, de majd
1: még,
2: ez... Majd ez változni fog.
1: Igen. Hallod, számítsatok Vivitől a legsúlyosabb Best of 90-es évek partira, ami létezik. Hogy várjam.
2: Én imádom, ha pénteken vagyok, ezt várom a legjobban, hogy így érjünk már el délig.
1: Lesz, igen. meg lesz, mivel fogtok tartani, nagyon durva lesz, de most még dumcsizunk egyet.
2: Igen.
1: Ha? Na, mesélj a reggeledről, előtted az elmaradhatatlan instant kávé.
2: Az instant kávé, reggel turmixot ittam.
1: Milyen turmixot?
2: Banán és eper turmixot.
1: Yes,
2: és sem. Házi eper, szóval tudod, olyan Húzt volt akarom. Az ízem, mint valami agyrobbanás.
1: Az
2: mint,
1: igen, az úristen, katarzis.
2: Az édes,
1: igen.
2: Ilyen kis minikék, tudod, de hogy így bekapod, és...
1: Úristen, fú, ugyan, nagyon ritkán iszok turmixot.
2: Én is nagyon ritkán, pedig imádom, szóval nem értem.
1: Már.
2: Meg hát gyümi, tehát gyümölcs, hogy ugye ja, tiszta gyümölcs, ugye tejjel szoktam egy picit felhúzni, hogy ilyen iható legyen, ja, és Noel is imádja, és akkor így együtt azt iszogattunk, még reggel a Nonesznak még egy kis dinnyét is.

0: kell.
1: Azért nem, holnap még nem lesz annyira súlyos.
0: De hogy igen, nem? Kibőlünk,
1: nem, már ja, 26 fok lesz kb.
0: Ja, akkor jó.
1: Na igen, ezt
0: mindegy, de majdnem a... 20 fok, meg ilyen 10-15 fok ingadozás.
1: Igen, ezeket az ingadozásokat.
0: Megvisel.
1: Igen, van, aki nem bírja. De egyébként vegyetek példát Füviről. Tehát ő itt most bevallotta nekünk, hogy neki amúgy fáj a feje, meg minden, de közben meg Vivin nem látszik, hogy fáj ugye? A feje. Vivi totálisan tele van energiával.
0: Én nem is hagyom, hogy fájjon.
1: Vivi készen áll a hétvégére, még a mai napra, és annak ellenére, hogy fáj a feje, itt 100%-os energiabedobást hoz, mint mindig. Úgyhogy, srácok, az, hogy fáj a fejetek, az kvázi nem lehet ürügy.
0: Egyedül egyébként ez az egy, amire szoktam bevenni fájdalomcsillapító. Nem, bocsánat, van még egy olyan női problémáim, amikor jönnek. Az igen. Egy más, mert az a görcsölés nem tudom elviselni. De tényleg azt igen. Is így húzom, de a fejfájás az, amit egyszerűen nem tudok.
1: Mi srácok?
0: Nem, ez ezt szerencsétek
1: annyira van. Annyira próbáltam elképzelni.
0: Annyira szerencsétek van ti férfiaknak, hogy se szülés, se menstruációs görcs, semmi ilyen, csak egy hülye kis nátha, amiben bele akartok halni. 37 fokos láznak mondjátok a hőemelkedést. Kedvencem.
1: Igen, nekem a hőemelkedés már olyan, hogy onnantól kezdve én meg se tudok mozdulni vége. Konkrétan. És ez tényleg így
0: de
1: van.
0: De ez nem tudom, hogy ti miért kaptátok ezt az isteni áldást. Hogy,
1: milyen áldást? Ez áldás
0: hát
1: egyébként.
0: Csak ennyi.
1: Hogy kicsesz velünk egy kis nátha is. Ezt én nem nevezném áldásnak.
0: Hát szerintem én meg ott a szülőszobán azt hittem, hogy a férjemnek eltöröm a kezét, mert másnap izomlázam volt a kezembe, iszonyat mert annyira kapaszkodtam és szorítottam, hogy wow. Itt én a mitől fáj nekem ennyire a jobb kezem, mert ugye azon az oldalon voltam végig, ameddig ugye vajuttam, és így szorítottam és fogtam, és tényleg így, és így éreztem, nem engedtem ki a lőrincet inni, mondtam, hogy itt maradsz, nem, én nem iszom, te se iszol. Szegény.
1: Atya úristen. Nekünk meg ilyen dolgokat kell viselnünk, az, hogy eltörítek a kezünket, meg lázasodunk.
0: De kiszültem egy gyereket.
1: Igen, hát ez
0: magamból.
1: Igen, ez valóban.
0: Majdnem 4 kilós gyereket.
1: Szinte feldolgozhatatlan tények ezek amúgy.
0: És az a durva, hogy én mindig ezen gondolkozom, hogy mindig így beszélünk, hogy amikor megkérdezi valaki a tesó témát, és így falnak igen. Tudnék menni, hogy így...
1: Neked azért ezt át kell még gondolni.
0: Hagyjatok engem békén a testvér...
1: Hadd regenerálódjak már az első után még
0: nem a
1: évekig.
0: Szülés miatt főkép nekem, szóval, hogy így oké, kibírja az ember, szóval, hogy itt vagyok, slám, az összes nő, aki szült, kibírta, szóval, valahogy hogy nem erről van szó, de azt a fájdalmat le se tudnám, és szóval nekem már műtöttek, már nekem minden bajom is volt, meg, de egyszerűen az, ami olyan, hogy így no way. De tényleg, hogy amikor már azt jelenti, hogy már nem bírod, tehát hogy tényleg így ülsz, ott ültem, vagy így feküdtem egy fekve ülésben, és így mondtam, hogy én nem bírom, és így akkor mondja az orvos, hogy Vivien, ez még a kezdet. És én meg így nem, én ezt így nem bírom tovább, és kibírod, tehát igen, hogy így
1: csak.
0: Más opció,
1: nincs.
0: Hogy kibír.
1: Ebbe benne kell lenni ott akkor.
0: De hogy ilyen, de volt olyan állapot, arra emlékszem, hogy mintha nem lettem volna egy magam, de ilyen önkívületi állapotba került.
1: Az, mert az egyed is annyi mindent ilyen, szabadít fel igen. Ilyenkor. Egyrészt, hogy segítsen, másrészt meg...
0: És, utána, és az a legdurvább, a barátnőmnek utána csak ennyit mondtam, mert azt mondta, hogy nyugi, amikor már a nyomás rész van, nem fogod érezni, mert addigra már minden jó lesz, jó, nyugi, oké. Okay. És akkor utána így a Dóra azt mondta, hogy nem
1: igen, azt hazudta nekem.
0: Fájt, és így, hogy, de az a durva, hogy így tényleg így elvágásra, hogy ahogy megszületik, ráteszik, meg mit tudom én, hogy fáj, de hogy az így, mint elvágnák azt a fájdalmat, és mint amit soha nem érezted volna. Hogy nem tudnád már akkor se visszaidézni azt a fájdalmat.
1: Mit is történt akkor? Hát akkor csak egy odáig kell eljutni, csak ebbe, igen.
0: És még az a durva, hogy én még elég hamar az első gyereket, valaki 20x órákat csóri vajúdik aha. Így ilyen fájdalommal.
1: Viszonylag olcsó megúsztad.
0: Nagyon. Dolgot. Tehát így estétől voltak ilyen, hogy hát, ja, fáj, meg görcsizek, meg minden, és akkor mondtam először, hogy aludjál, fiam, mert lassan indulunk, és hogy vártam, hogy jó, első gyereknél úgyse lesz ilyen gyorsan meg aludjon, csak lőrinc, és akkor csak így most már venni kéne.
1: Ja, lassan,
0: számoltam a fáját, lassan, igen, és én Baján szültem.
1: Aha.
0: Úgyhogy a

0: a jó kis kórház, nagyon szerettem ott az egész, mindent meg tök jó orvosom volt, és akkor ez, hogy odaértünk, akkor ott is még, és akkor mondták a törésznek, hogy hát ebből még nem lesz, hogy vagy hazamegy, de valami bármikor nem, elindulhat. Csóri kinn aludt a kocsiba, mert nem tudott bennmaradni. Úgyhogy reggel 9-kor írtam neki egy üzit, hogy azt mondta az orvos, hogy szülünk, úgyhogy szülünk.
1: Jöhetsz be a kocsiból.
0: Úgyhogy most már jöhetsz, igen, itt vagyunk, minden happy. És én akkor így, akkor kezdtem egy feldolgozni, hogy Úristen, ma lesz egy gyerekünk, hogy így, és ez annyira...
1: Tudatosítottad.
0: Hát ez nem gondoltam, hogy a pocakodban van, meg ott van, igen, meg mit tudom én, de hogy így, akkor de így ez... már nem vagy onnantól csak te. Igen. Hogy így, nekem az első gond mindig a Noel a gondolatom, hogy jó, őt intézni ide-oda, szóval, hogy így
1: utána jöhet a bármi,
0: utána bármi vagy én is, tehát, hogy, és nagyon durva. Szóval, szóval ezek a fájdalmak, ezek nagyon durvák, de hogy...
1: Ki lehet bírni valahogy?
0: Valahogy ki. Wow. A férfinát hát annyira nem, mondjuk, hát én, azt találtuk, ami érmi.
1: Igen, igen, tehát ott vagyunk azzal, úgy már, ma gondolj bele, mit élünk át egy rohadt influenza.
0: Vagy a férjem,
1: azt hittem, hogy meg fog.
0: Hát az az ilyen halálközeli állapot, igen. A Lőrincnek szoktam mindig mondani, hogy így kicsit nekem mondjuk kapar a torkom, és így, hát jaj, azért, mint több. És akkor így elkezdi ő is, hogy ja, neki is. Nem,
1: nem, te egészséges vagy.
0: Én vagyok a beteg, te most nem vagy beteg.
1: Mert hogyha ő beteg, akkor te nem lehetsz beteg.
0: Hát én igazából én mindig azt hiszem, hogy én nem lehetek beteg, én soha nem vagyok beteg. És valahogy mindig ezt tudatosítom, és egyébként fejben próbálom sokszor így, és működhet, nem is nagyon vagyok. Hogy, nagyon igen, ritka mentálisan az én betegségi
1: én egyébként amúgy rátám. Nekem is rendkívül ez óriási szerencsé, hogy nekem az immunrendszerem az
0: és a Noel is ilyen.
1: Nélkül. Jó,
0: szóval annyira jó, hogy nem hiányzott nagyon még az, sőt, az óvodából azért, mert beteg, valahogy mindig úgy jött ki a betegsége, hogy vagy őszi szünet, tavaszi szünetre, vagy amit, hogy lemerült szegénykém. De hogy nem volt baj, mert soha nem terveztünk úgymond akkor is semmit, igen, hanem így otthon voltunk, minden happy.
1: Regenerálódás.
0: De hogy utána az oviból ő ezért még nem hiányzott. Például múlt hét pénteken azért vettem ki az oviból, mert hallottam, hogy már megy ez a hasmenéses, hányásos vírus. Nehogy elkapja nekem itt a hétvégére. Igen, mert hosszú hétvégére terveztünk pestezést, imád ugye tömegközlekedni. Noel, villamos,
1: persze,
0: troli,
1: persze,
0: hév, alap, rév.
1: És mindennek
0: menjen
1: kell, ugye? Igen,
0: igen. Bement a Dunába. Képzeld el, a busz így fogta. Tehát nagyon Városligeti játszó téren voltunk, meg így mentünk, jöttünk, Csodákpalotáját terveztünk.
1: Csodákpalotája, úristen, a mesevilág, imádom.
0: Igen, igen, de az majd legközelebb, mert annyira jó idő volt, hogy mondom, most bent a programot. Majd biztos lesz, amikor kicsit rosszabb idő lesz a nyár folyamán, hogy 6 hétig itt lesz velünk. Szerintem valamelyik nap így behozom majd, amikor így csinálunk együtt egy ilyen. Ezért,
1: mert végre valahára.
0: 6 hétig. Végre. Hát nem tudok máshogy dolgozni. Így tudok.
1: Hát hozd már be, hát szeretettel várjuk az
0: és itt is imádná.
1: Jó, hát nagyon.
0: Hozok be neki játékokat, itt rajzolgat, néha beleszól a mikrofonba. Majd.
1: Így van, pontosan.
0: Ja, Istenem, előre látom. Ilyen best of óra.
1: Azaz. Na, srácok, van mit várni itt a
0: legközelebbi ilyen dolgok lesznek, igen. Király. És neked hétvége?
1: Na, ős brutalitás.
0: Ős pannon minden is.
1: Puszta szaborsa megyünk. Semmi. Kérdezted, hogy ilyenkor mi van? Ilyenkor zenél?
0: Ja, buli, tánc, zene, mondom, minden.
1: Ilyenkor minden van, úgyhogy...
0: De ez olyan
1: óriási
0: jó
1: feltöltődés lesz a srácokkal, és még a természetet is fogjuk járni egy kicsit. Úgyhogy,
0: ott szoktatok menni a környéken?
1: Szoktunk néha, persze. Olyan jó idő van, nem vagyunk benne egész nap, hanem
0: hát jó, nem csak a zenélésé a főszerep.
1: Igen, Zsoltika készíti most éppen az új számokat, ez most éppen az elektronikus vonal, amit hoz, igen, és nagyon izgalmas új hangzások vannak, és mindig, amikor valaki valami újdonságot csinál, akkor ott prezentáljuk, és szétbulizzuk magunkat egymás zenéjén, úgyhogy ez is várható majd, imádom. Most ma reggel hallottam pont az egyik új demóját, és rögtön megcsinálta a napomat.
0: Tök úgyhogy, jó. Hát igen, ez azért előre tudja hozni.
1: Abszolút. Ott egy kis kávé, és mellesleg előtt mögöttem is van, csak előttem kotyogós, és kotyogós. Az is amerikánó. Jó, tehát mondjuk. Valami, egy... Tehát az ellentéte annak, amit te szoktál kávé.
0: Akartam mondani, hogy nem az én fajta kávé.
1: Nem az instant melanzs, amit te szoktál
0: igen,
1: nyomni.
0: Vagy csak simán a melanzs, ugye melanzs, a brésházból mézese.
1: Csodálatos, habos, babos.
0: Ez, ezen így mindig így szétakadnak. Hogy, de az a durva, hogy már a hál' Istennek a, az ottani csajszik nem, és akkor Vivikém szokásos, tudod, hogy igen, mondom, hogy és melyik? Hidegen vagy melegen? Vagy nem tudom, és így állok, hogy,
1: hát, olyan, hogy most olyan hidegen,
0: hidegen persze, ha, minél jegesebb legyen. És így, és, de hogy igen. Mézes, szóval a méznek föl kell olvadni.
1: Így,
0: és mindig, ahogy csinálják, már a kávéba teszik a mézet, és akkor azt öntik utána a hidegre. Zseniális! Én a mézet nagyon-nagyon szeretem, igen, és azt nem értik az emberek, vagy amikor így rögtön, hogy én szeretem a méz ízét, hogy az egy kávéba zseniális. És nem olyan, mint a cukor.
1: Nem olyan, mint a cukor, tök más. A méz
0: és akkor
1: külön
0: az egy olyan a tejjel, a mézes tej is, hát...
1: Ja, hogy, de vagy kicsi... a teába is, hogyha mézet rak az
0: hát
1: ember,
0: az
1: egy
0: más,
1: akkora klasszikus,
0: mint egy cukor, vagy egy édesítő,
1: persze,
0: vagy nem.
1: Nem, a méznek, ráadásul arról meg nem is beszél, hogy ahányféle méz, annyiféle aroma
0: hát
1: van.
0: Hát hogyne. És nagyon szeretem, és akkor ugye konkrétan már lassan miattam tartanak mézet a présházba. Nem, mindegy, nem is,
1: de
0: ez
1: jó,
0: csak, hogy
1: Vivi, tényleg... Vivi, neked van egy szokásosod.
0: Lassan lesz majd egy It's... Vivi italat. Vivi,
1: igen, nem egyiket lassan valami ez a Vivi kedvence.
0: Vivi melanzsa.
1: Vivi melanzsa,
0: úgyhogy nagyon-nagyon finom, és nagyon szeretem, de mondom, ez nekem az, hogy ilyenkor a hideg, hogy jó kis jegesen, és
1: jegesen,
0: akkor így
1: igen.
0: Felszabadul az
1: ember.
0: Nagyon-nagyon szeretem.
1: És mindjárt a fejfájás már nem is olyan.
0: Igen, mondjuk ez az instant kávé, ez tényleg hiszem, ez arra van, hogy ilyen placebo hatás.
1: Placebo hatás. Valamennyi koffein biztos tartalmaz, de...
0: Hát jó, de most ezt is, ezt nem így kéne, most jó.
1: Te hogyan reformálnád meg az instant kávé ipart?
0: Hát... nem is tudom.
1: Hol is kezdjem?
0: Hol is kezdjem? Nem tudom, mert igazából nekem nem az volt soha, hogy azért iszom, mert fölébredjek tőle, vagy hogy nekem...
1: Ezt még mindig nem értem.
0: Igen, szóval nekem például a barátnőm az addig nem nyitja ki kb. A szemét, ameddig nem ivott egy pohár presszót.
1: Vagy hát,
0: nem
1: de tudom. Vagy hát fönn vagyok magam,
0: én meg így állok,
1: hogy
0: így mi? Vagy így, hát én nem tudom, soha nem voltam egy nagy kávé, és iszom, tehát hogy úgy nem azt mondom, ígyunk egy kávét, ígyunk egyet, igen.
1: Meg
0: hogy,
1: a vibe, iszok egy kávét, egy melanzsot.
0: Iszok egy melanzsot a présben, és akkor ott kiülünk, a csajokat, dumcsi, az egy más dolog, mert ez egy nagy kávé, ugye, és akkor ott iszogatom, szívószállam, minden. Ez
1: tulajdonképpen kvázi ilyen frissítőként.
0: Inkább az, hogy jó íze is van, szeretem, hideg is, úgyhogy meg tényleg az, hogy az a barátnőm, aki mondjuk nagy kávés, ő meg ugye, hogy oda járunk, és akkor hát mondhatok, persze, akkor én is szok egy kávét. Nem, de szét van akadva mindig a kávé szokásaim.
1: Igen,
0: Isten,
1: hát
0: meg van őrülve tőle, és mindig, hogy így, azt mondja, ezt nem tudom, mikor fogom megszokni, pedig már 2 éve folyamatosan kávézunk, és nem tudom, hogy amikor előadom, ő azon nevet mindig, amikor valahova új helyre megyünk, és akkor így valami új pincér jön mondjuk el, amit ebédelünk egyet, és akkor, hogy kávézunk, és ígyunk egy kávét, ja, miért ne? És akkor így, jó, akkor most szeretném elmondani, hogy én hogy szeretném a kávét. A forró presszóba tegyetek sok-sok-sok mézet, majd az hideg tejjel öntsétek föl, így néznek rám, és így a barátom, így ezeket az arcokat sosem fogom megszokni, hogy igen, így imádom nézni, videóznám.
1: Döbbent,
0: hogy ez hülye.
1: Ez tényleg ezt akarja.
0: Ez nem normális, ez a nő, ezt vigyétek innen el. Tehát,
1: hogy... Nem viszik el, te kuncsaftod, és neked ki kell szolgálni az igényeidet.
0: Igen, ennyi.
1: Vivi, átveszed a terepet? Vedd már át a terepet. Kettőig tarthattok a fejfájós, de az energiájából jottányit se vesztett Vivivel.
0: Semmi.
1: Dehogy is déltől egyig akkora Best of 90-es évek parti lesz, hogy a világ kifordul a sarkaiból, külkövön nem marad. És mindez is még több, itt a Paks FM hullámosszám.
0: Jövünk.
1: Engrace Levente vagyok, ez volt az Élesztő. Legközelebb vasárnap találkozhatok velem a Best of Star során, amikor is egy előadótól pörgetek nektek déltől egyig valami királyokat. Most pedig Neo következik az Everybody Come On. Ezzel imádom lezárni az Élesztőt. Legyen királynapotok és király hétvégétek. Sziasztok, srácok!
2: Wake up. Mindenki felébredt. Wake up. Akkor irány dolgozni! Élesztő!

0: Kiss FM slágereivel.
1: Kiss FM összeköt.
0: Rablóból elég lehet 40. De a Kiss FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Kiss FM-en.
2: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők Fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakó Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
1: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: Szép napot kívánok mindenkinek, én Takács Nagy Vivi vagyok, ti pedig a Paks FM rádiót hallgatjátok. Szokásosan kettőig én leszek veletek, hozom a jó zenéket, aztán meglessük hamarosan, milyen időjárás várható mai napon az időkép előrejelzése szerint, és az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor mindenképp tartsatok velem, most pedig jöjjön Teddy Swims-től a The Door 2024-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már nézzük is, hogy milyen időjárásra számíthatunk a mai napon az időkép előrejelzése szerint. Hát a mai napon is a napsütésé lesz a főszerep, visszatér a kánikula, kevés fátyol és gomoly felhő lesz az égen, csapadék pedig nem várható. Az északnyugati szél napközben mérsékelt, néhol lesz csak élénk, délutánra pedig 24 fok körül alakul a hőmérséklet. A délután folyamán jövök még egy időjárás jelentéssel, ahol a hétvégi időt vesszük górcső alá, addig is tartsatok velünk, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: És most közlekedj velünk!
1: És már érkezem is az útinform híreivel. Az M6-os autópályán Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon egy-egy sáv járható. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Éldésza kipart előre csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diót Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolat felújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtó ágat biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút közötti dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányunként egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát pedig lezárták. Budapest-Pécs-Barcsa elsőrendű főúton a 108-as és a 110-es kilométer között hézak és repedés kijöntés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főúton a 87-es és a 102-es kilométer között kaszálás zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt.

0: Slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőmű blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
1: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképté változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Asztalos Fanni felkészítő tanára Bukta Andrea mesélt rádiónknak.
3: Ez egy olyan verseny, amit a Károly Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem az egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen, tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
2: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Németh Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
4: Ilyenkor 146 gyerek versenyezik. Az egész versenyre körülbelül 30 ezeren jelentkeztek, És ez utána leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000-en vannak, és itt pedig a legjobb 146 verseny, ez ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
0: És most, sporthírek a Paks FM-en.
2: Küzdelmes mérkőzéseket követően negyedik helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapat kapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
5: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a 3. helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve voltak is sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a 3 mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a 3 vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába. Itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a 2. mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Gabi híre után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem mindenkinek jól telik eddig a délelőttje. Én ebben az órában is szállítom nektek a jobbnál jobb slágereket, aztán meglessük, milyen programok várhatók Pakson és a környékünkön. Hozok még nektek egy tudósítást Harmad Gabi kolléganőmtől is, aki a Kaja Kenu szolnoki pót válogatója kapcsán beszélt Hodován Dáviddal. Hozom még nektek a mai nyeremény játék kérdését is. Ugye tudjátok, páros belépőket lehet nyerni a Borongolás elnevezésű programra Bölcskére, úgyhogy érdemes minket hallgatni. Az óra végén pedig jönnek a közlekedési hírek. Ha nem akartok lemaradni, akkor tartsatok velem ebben az órában is. Most viszont megyünk tovább egy jó kis lágerrel. Szólj a Lajtól a Get Lucky 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM. Összekötött.

0: És most! Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 29-én egy kiállítás lesz Komjáti Tamásné Horváth Ágnes, szövő népi iparművész megnyitója. Lesz 17 órakor a Tolnai Művelődési Központban. Május 30-án a Chiliben 20:30-kor Silent Zone BL After koncert lesz, ott lesz a kolléganőnk is, Harmat Gabi, úgyhogy vele is találkozhattok. Május 30-án gyereknap lesz az ASE sporttelepen, ahol 10 órától már várják az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 10 órától például 11-es rugó verseny lesz, 10-15-től ringató lesz Jáklik Lopcsik Klaudiával, 16 órakor Zabszalma együttes koncertje, és 10-től 18 óráig pedig folyamatos kísérő programok lesznek, ugrálóvárak, csillámtetoválás, VR állomások, ügyességi játékok, szóval rengeteg szuper program lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Május 30-án nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kedveznek Bölcskén, ugyanis borongolás lesz, boros kalandozások a Bölcskei Pince faluban, 5 kóstolóponton, pontonként 3 bort lehet kóstolni, és minden helyszínen borkorcsolyákat lehet fogyasztani. A kezdés 13 órakor lesz, ebéd pedig a Béke téren várja az érdeklődőket. Május 30-án 26. német nemzetiségi nap lesz, és 35 éves a Rocker Schilling zenekar. Ők 15 órakor lépnek majd fel a Táncsics Parkban, de folyamatosan szuper hangulattal vár bennünket a német nemzetiségi nap. Lesz például Paksi német nemzetiségi tánccsoport előadása, és Bála Kierkrein zenekarral. Május 30-án Simontornyán futóverseny lesz, a Vártól Várig elnevezésű program keretein belül, úgyhogy aki készteti és érez egy jó kis maratonra ebben a nagy melegben, az ne hagyja ki. Május 29-én és 30-án Tolna város napja lesz a Hősök terén, ne hagyjátok ki, mert remek programokkal, gyerek és felnőtt programokkal is egyaránt várják az érdeklődőket. Május 31-én Dunakömlődi gyereknap lesz 15 és 19 óra között a focipályán, ahol rengeteg program lesz, mint például gyereknapi kalantúra, ugrálóvár, óriás focidárt, kreatív sátorok és sok egyéb kiegészítő program. Május 31-én is találkozhattok velem és a kisfiammal, ugyanis Kicsi Gesztenye Klub koncert lesz a Csengeiben 15:30-kor, ne hagyjátok ki, szerintem szuper lesz. Május 31-én Kalocsán is gyereknap lesz az Érsek kertben, habparti lesz, gyerekbűvész show lesz, Bolhi Cirmi gyermekkoncert.

0: koncert és sok-sok kiegészítő program, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás 9 és 12:30 között. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
1: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.
1: És már érkezik is Harmad Gabi kolléganőm tudósítása. Szolnokon május 26-án megrendezték a kajak-kenu pót válogatót C1 férfi 200 méteren, ahol Hodován Dávid, az ASEK kenusa állhatott a dobogó élére. Dávid ezzel kijutott a júniusi portugáliai Európa bajnokságra, és mint mondja, számára nagyon nagy visszaigazolás volt ez a győzelem, ami magabiztosságot is ad neki az EB-re. A vele készült interjút hallhatjátok most.
2: Nagyon nagy visszaigazolás volt igazából, ad egy magabiztosságot is így a jövőre nézve, főleg így az EB-re. Ugye én indultam az első két világkupán ebben a számban, ahol hát egy kicsit vicces a dolog, mert egy-egy tizeddel maradtam le az oldöntőről mindig a középfutamban, mind a két világkupán. Volt bennem egy ilyen tüske miatt, mert Brandenburgban is, aki például egy tized előttem volt, utána az adöntőben negyedik helyezést ért el, szóval nagyon-nagyon erős a mezőny, az azt is mutatja. 200 méteren hiába nem olimpiai szám, ugyanúgy, mint 500 párosban. Igazából van egy 10-15 hajó, és hát egy párosban hajó, itt egyesben pedig ugye srác, akik nagyon közel vannak egymáshoz, és itt igazából tényleg a forma, a rajt, itt nagyon-nagyon élesnek kell lenni, kigyorsítás, illetve a berúgás is nagyon fontos, és igazából az, hogy a maximális sebességet minél tovább fenntartja az ember ezen a 200 méteren, mert tényleg nem lehet hibázni ez az adatál.
1: Innen a stúdióból gratulálunk Dávidnak ehhez a gyönyörű eredményhez, és nagyon fogunk neki szurkolni a júniusi portugáliai Európa-bajnokságon.
0: Paks FM. Összeköt. Információk helyből helyben.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is, mert hogy páros belépőt lehet nyerni tőlünk a Borongolás elnevezésű programra, mely egy boros kalandozás lesz a Bölcskei Pincefaluban szombaton, azaz holnap május 30-án, ahol 5 kóstolóponton 3 féle bort lehet kóstolni pontonként, valamint borkorcsolyák is lesznek minden helyszínen. A kezdés 13 óra, úgyhogy megéri időben érkezni, a kérdésem pedig a következő. Hány bort lehet kóstolni pontonként? A. 7-et, B. 3-at. A helyes megfejtéseket a 2094110001-es SMS és Viber számunkra várom, délután pedig sorsoljuk a nyertest. Játsszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!

0: táblóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. További jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM.
0: Paks FM.
1: Összeköt.
0: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
3: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség sztenderdjei szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
2: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
0: Reklámot hallottatok.

0: És most közlekedj velünk!
1: És már érkezem is az útinform híreivel. Az M6-os autópályán Érdnél a 15-ös és a 20-as kilométer között karbantartás miatt a Budapest felé vezető oldalt lezárták, a Pécs felé vezető oldalon egy-egy sáv járható. Budapest felé a 18-as kilométernél lévő Éldésza kipart előre csomópontot átépítik, ezért a le- és felhajtóágat is lezárták. A 20-as kilométernél lévő Diót Ércentrum csomópontban a 6-os főút felé jelölték ki a terelő utat. Az autópálya Pécs felé vezető oldalán a Bonyhád és Szekszárd Gemenc csomópontnál is burkolatfelújítás kezdődött, a 137-es és a 141-es kilométer között, majd a 142-es és a 146-os kilométer között a külső sávot elkerítették a járművek elől, de a le- és felhajtó ágat biztosítják az autósok számára. Bátaszék után a B és C alagút közötti dilatációs szerkezetet javítják, a 168-as és a 169-es kilométer között a Pécs felé vezető oldalt lezárták, a Budapest felé vezető oldalon irányunként egy sáv járható. A 6-os főúton Hírt határában a 187-es kilométernél csomópontot építenek, mindkét oldalon útszűkületen kell áthajtani. Az 51-es főúton Fogtőnél a 112-es kilométernél útépítés miatt a félútpályát pedig lezárták. Budapest-Pécs-Barcse elsőrendű főúton a 108-as és a 110-es kilométer között hézak és repedés kijöntés zajlik, mindkét irányban útszükület várható. Budapest-Baja-Hercegszántó másodrendű főúton a 87-es és a 102-es kilométer között kaszálás zajlik, a kilométer szelvény szerinti csökkenő irányba útszükület várható. Szerencsére a környékünkön nem látok balesetet, úgyhogy ti is vezessetek óvatosan, vigyázzatok az utakon, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az utakon is biztonságban, és a rádiót hallgatva. Paks FM. Összeköt. Mindjárt folytatjuk. You know when I come back, you know what it look like, everything lit.

0: a Pax FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövess online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Idén már 34-szer rak fészket Kalocsán a kék madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras! Viselt büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Pax FM-en.
3: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izraelben Gali Baharav Miar a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról, írja az MTI. Köböl Anita kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. A Magyar Vöröskereszt véradást szervez Kajdacson június 2-án kedden délután 2:30 között, adta hírül közösségi oldalán Kajdacs község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Kajdacsi Teleház Petőfi Sándor utca 1 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Több kitüntetés is átadásra került a Harci falunapon május közepén. A Harci önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harc község díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harc község közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a Pax FM mobil applikációján. Pax FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óra.

0: 11 óra 3 perc van, köszi Gabi a híreket, a stúdióban pedig ismét Takács Nagy Vivi, sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert hogy jönnek a jó kis Paks FM-es slágerek, aztán elkezdünk hangolódni a következő Best of órára is, ugyanis jönnek a 90-es évek legnagyobb slágerei, és akkorát bulizunk, hogy leszakad a mennyezet, ezt ígérhetem, mert tényleg nagyon jó kis zenéket válogattam össze, hamarosan erről is lesz majd pár szó. És mint tudjátok, játékban vagyunk ezen a héten. Kettő nyereményjáték fut itt nálunk. Az egyik a Borongoló program, ahol is páros belépőt lehet tőlünk nyerni, ha helyesen válaszoltok a nem túl nehéz kérdésemre, úgyhogy legyetek figyelmesek és hallgassatok bennünket. A másik pedig a gyermeknapi nyereményjátékunk. Ugyebár minden délután kihelyezünk egy-egy gyönyörű gyermekrajzot, amit ti hoztatok be nekünk a múlt héten péntekig, és ezeket, aki megtalálja, az értékes nyereményeket vehet át a Kikisznek bár felajánlásából, valamint a Paksi Sirály papírbolt jó voltából, úgyhogy játszatok velünk és hallgassatok továbbra is minket. Most pedig megyünk tovább, szóljon a K-pop Demonstól a Golden 2025-ből.
1: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel. Paks FM.

Paks FM. A legnagyobb best-of slágerekkel. Ma déltől egyig csak a 90-es évekből válogatunk. Íme egy kis ízelítő a mai best-of 90-es évekből.

Splash-től szólt a Tedd fel a kezed 1999-ből. Hát többek között ezzel a dallal is készülök nektek a következő Best of órában, ugyanis jönnek a 90-es évek legjobb slágerei, és ígérem, nagyon erős a felhozatal. Jön a Hip Hat Boys, Backstreet Boys, Lutrisha McNeil, Cardigans, Mr. President, Baby Sisters, Aqua, és még sokan mások, szóval megéri minket hallgatni déltől egyig is. Most viszont visszakanyarodunk a 2019-es évhez, szóljon Shawn Mendes-től az If I Can't Have You című sláger.

Nagy Bogi és Des Lágere szólt, tőlük pedig a Jól leszek újra 2026-ból. Hát ez lett az egyik legsikeresebb magyar megjelenés itt 2026 elején. A szám gyorsan felkapottá vált a TikTokon és a streaming platformokon is egyaránt. A YouTube-on már 2,3 millió megtekintésnél jár itt néhány hónap alatt. A Spotify-on pedig még erősebb számokat hoz, ott viszont majdnem 3 millió lejátszást ért el, és jelenleg is Nagy Bogi egyik leghallgatottabb száma ez a dal. A siker oka valószínű az is, hogy egyszerre melankólikus és rádióbarát is, ugyebár mi is nagyon szeretjük itt játszani ezt a dalt, és ha ez nem lenne elég, a tegnapi napon este 6 óra környékén megjelent By Alex-el is egy dala Boginak, ami jelenleg 250 ezer megtekintésnél tart YouTube-on, és 16. leghájpoltabb dal lett ezen a listán, szóval én azt gondolom, hogy Bogi egyre és egyre feljebb tör. Én még ott voltam annál a koncertjénél, amikor Karamell felhívta a színpadra 2019-ben, és akkor mert nagyot álmodni, úgy gondolom Bogi, és azóta csak jobb és jobb lett, úgyhogy imádom, nagyon szeretem By Alex-et is, úgyhogy most is szóljon tőle a Fekete 2015-ből.

Travis Scottot szólt a Goosebumps 2021-ből, és hát Budapestre érkezik a rapper, úgyhogy 30-án egy exkluzív zárt körű partin a BL döntő után tekinthetitek meg a Barba Negrába. A hírt először az Alaphírek lengette be kedden, azóta a buli fő támogatója a Rozante Spritz italmárka hivatalosan is bejelentette az eseményt, majd ezek után Betóhof és a Pogány induló logóit is közzétette Instagram történetben kommentár nélkül, amiből arra lehet következtetni, hogy két magyar rapper is fellép majd ezen az eseményen, de erről még nem volt hivatalos bejelentés a főszervezők részéről. Hát aki ilyen kiváltságos, hogy sikerül eljutni erre a zárkörű partira, az mindenképp bulizzon egy hatalmasat. Mi viszont megyünk tovább a Well Hello-val, tőle pedig szóljon a 2025-ös évi nyárs lágere a Prosecco.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
0: Reklámot hallottatok!

és már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is, mert hogy páros belépőt lehet nyerni tőlünk a Borongolás elnevezésű programra, mely egy boros kalandozás lesz a Bölcskei Pincefaluban szombaton, azaz holnap május 30-án, ahol 5 kóstolóponton 3-féle bort lehet kóstolni pontonként, valamint borkorcsolyák is lesznek minden helyszínen. A kezdés 13 óra, úgyhogy megéri időben érkezni, a kérdésem pedig a következő. Hány bort lehet kóstolni pontonként? A. 7-et, B. 3-at. A helyes megfejtéseket a 2914-0011-es SMS és Viber számunkra várom, délután pedig sorsoljuk a nyertest. Játsszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!

0: elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakó Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek.
2: Marius tisztel a szemed nem kék, a milliós táskán nem az olyan, a tisztelet nem jár úgy alapból.
1: A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Pax FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Gyugyumontól szólt a Need You 2013-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok velem, mert már is jövök vissza hozzátok, és a Gabi hírei után hozom a legbulisabb 90-es évek slágereket.
1: Mindjárt folytatjuk a Best of órával. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, békáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt. Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. Idén is jelen volt kiállítóként az Atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a radioaktív hulladékokat kezelő Kft., adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében május 26-án megvalósuló ismeretterjesztő program során az RHK Kft. Munkatársai több száz középiskolás diákkal beszélgettek a radioaktív hulladékkezelés fontosságáról, a biztonságos tárolásról és a szakma mindennapi kihívásairól. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Asztalos Fanni felkészítő tanára Bukta Andrea mesélt rádiónknak.
6: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, És a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem ez egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen. Azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen. Tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
5: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett. Tette hozzá Ványiné Német Ildikó, a Bezerédi általános iskola pedagógusa.
7: Ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre körülbelül 30 ezre jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000 vannak, és itt pedig a legjobb 146 versenyez, ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most, paksfm Best of 90-es évek. Egy órán keresztül déltől egyig.
0: Gabi hírje után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Jó étvágyat kívánok az ebédhez. Én ebben a Best of órában hozom nektek a legjobb 90-es évek slágereit, úgyhogy megéri minket hallgatni. Igen erős bulis óra lesz, szóval tartsatok velem. Megyünk is tovább, Luther is a Mac-nél áll, tőle pedig szóljon a Someone Loves You Honey 98-ból.
1: Paks FM Best of 90-es évek. A

Brian Adamstől szólt a Don't Think That Looks Good, Me Is You 96-ból. Na hát, ha meghalljuk Brian Adams nevét, valószínűleg egyből az olyan hatalmas slágerek jutnak eszünkbe, mint a Summer of 69 vagy a Do It For You. Brian Adams az elmúlt közel 5 évtized alatt 16 nagy lemez jelentetett meg, tucatszor körbe turnézte a világot, és több mint 40 országban ért el első helyezést a slágerlistákon. Elismeréseinek is igen hosszú a sora, köztük többször is kapott Grammy-díjat, American Music Awardot, háromszor jelölték Oscar-díjra, és 5-ször Golden Globe-ra, úgyhogy elég menő énekessel van dolgunk, kérem szépen itt a Paks FM-en, és ha ez még nem lenne elég, a teltházas koncertje után Brian Adams legújabb Roll with the Punches elnevezésű turnéjával tér vissza hozzánk Budapestre, és az új lemez dalai mellett garantáltan együtt énekelhetitek majd a legnagyobb slágereit is december 16-án, majd az MVM Dome-ban. Szóval aki nem akar lemaradni, az mindenképp látogasson el erre a szuper koncertre, mert megismételhetetlen lesz, ebben biztos vagyok. Amivel pedig most tovább megyünk, az a Cardigans lesz, a Loveful című slágere, és erről a dalról mindig a Csaj nem jár egyedül című film jut eszembe, amikor is ugye csúnya lányból szépet varázsolnak, és úgy kezd el randizni az iskolának a legmenőbb srácával, úgyhogy most jöjjön Cardigans, Loveful 97-ből.

0: Well, Bobby, we're just getting started.
1: Oh, I love you, Ken!
2: Aquától szólt a Barbie Girl 1997-ből. Na hát, az együttes bejelentette hivatalosan is egy pár nappal ezelőtt, hogy feloszlanak, vagy hát lezárják a zenekar élő zenekari korszakát. A nyilatkozataik alapján nem valami botrány vagy összeveszés áll a háttérben, hanem inkább az, hogy közel 30 év után úgy érzik, itt az ideje méltó módon lezárni ezt a történetet. Többször hangsúlyozták azt is, hogy szeretnék megőrizni azt, amit együtt létrehoztak, és még jó viszonyban elbúcsúzni. Egyébként a 2023-as Barbie film és a Barbie World megint nagyon felkapott lett, szóval tulajdonképpen egy újabb sikerhullám után döntöttek úgy, hogy most zárják le a pályát. Egyébként én ezt az együttest szinte csak erről a dalról ismerem, és mindig a Bravo Hit kazetta jut eszembe, ami ugye nálunk anyukámnál fixen megjelent, és szinte az összes megvolt minden évben. Ez is rajta volt, mert természetesen a 90-es éveknek egyik legnagyobb slágere volt, főleg ott a 97-es évben, úgyhogy most erre bulisztunk egyet. Viszont amivel tovább megyünk, az a padüdő lesz, és az, hogy a te vagy a legjobb dolog a héten fog szólni 90.

0: Rock FM.
1: Best of 90-es évek.

0: Zoltán Erikától szólt egy kis Easy Mix 98-ból. Én ezzel a dallal zárom ezt az órát, de maradjatok vele, mert Gabi hírei után jövök vissza hozzátok, és még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit.
1: Ez volt a Paks FM Best of 90-es évek. Minden szerdán egy órán keresztül déltől egyig. A 96.3-as frekvencián.

0: Gellérrel. És most következik a Paks FM hírek napi hírösszefoglalója, a vételkörzet legfontosabb eseményeiről.
1: Kellemes napot kívánok mindenkinek 2026. május 29-én pénteken 13 órakor. A mikrofonnál Harmad Gabi, lássuk a tartalmat. Idén is jelen volt kiállítóként az atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. 30 ezer gyermek indult a Simonyi Zsigmond nyelvtanversenyen Kárpát-medence szerte, és a bezerédi általános iskolások a 11. és a 15. helyen zártak. Kötelező védekezni az amerikai szőlőkabóca ellen, figyelmeztet Dunaszentgyörgy község önkormányzata. Jönnek is a részletek.
0: Paks FM hírek.
1: Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtott. Át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. Idén is jelen volt kiállítóként az atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a radioaktív hulladékokat kezelő Kft. Adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében május 26-án megvalósuló ismeretterjesztő program során az RHK Kft. Munkatársai több száz középiskolás diákkal beszélgettek a radioaktív hulladékkezelés fontosságáról, a biztonságos tárolásról és a szakma mindennapi kihívásairól. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a bezerédi általános iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Kónya Gábor felkészítő tanára Bukta Andrea beszélt rádiónknak.
2: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyből, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem az egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen, tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
1: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Németh Ildikó, a bezerédi általános iskola pedagógusa.
3: Ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre körülbelül 30 ezeren jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 ezeren vannak, és itt pedig a legjobb 146 versenyez, ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
1: A Dunaszentgyörgyi Kertbarátkör felhívja a szőlős gazdák figyelmét az amerikai szőlőkabóca elleni kötelező védekezésre. A település közösségi oldalán közzétett információk szerint az első permetezési időszak június 5-e és 12-e között lesz. Az önkormányzat bejegyzésében összegyűjtötte a hatékony rovarölő szereket, amelyek harmadik kategóriásak, így szabad forgalmúak, bárki által engedély nélkül beszerezhetőek. További információ a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján és a helyi hegybírónál érhető el.
0: Fox FM hírek.
1: Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal a honlapján. Mint írják, a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszlasz, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rák szűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szint mérés, vércukor, koleszterin, húgsav, trigliceride meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében. A Magyar Vörös Kereszt véradást szervez Kajdacson június 2-án kedden délután 2:30 között, adta hírül közösségi oldalán Kajdacs község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Kajdacsi Teleház Petőfi Sándor utca 1 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Több kitüntetés is átadásra került a Harci falunapon május közepén. A Harci önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harc község díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harc község közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
0: És most sporthírek a Pakseten.
1: Küzdelmes mérkőzéseket követően 4. helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapat kapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
4: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a 3. helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve voltak is sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a 3 mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a 3 vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába. Itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a 2. mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
1: A napi helyi hír összefoglalót hallottátok, köszönöm a figyelmet!
0: Ezek voltak a Pakseffem hírek. Napi hír összefoglaló a vételkörzet legfontosabb eseményeiről. Minden nap 13 órakor a Pakseffemen. Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffem.hu-n vagy a Pakseffem mobil applikációján. Pakseffem hírek.
5: Készült a Médiatanács támogatásával, a Médiatanács támogatási program keretében.
0: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz. És most.
6: 13 óra 9 perc van, és Gabi hírei után ismét Vivi a mikrofonnál. Sziasztok! Remélem velem tartotok ebben az órában is, mert még egy órán keresztül hozom a Paks FM legjobb slágereit, valamint meglessük, milyen programok várhatók ezen a héten Pakson és a környékünkön. Aztán azt is megtudhatjuk, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvége folyamán az időkép előrejelzése szerint, és hozom a nyereményjáték kérdését is, ahol páros belépőt sorsolunk ki a holnapi borongolóra, valamint nyereknapi nyereményjáték is fut egész héten itt nálunk. Ma 4 órakor is ki lesz téve egy rajz egy adott helyszínre, általában játszott terekre szoktuk kitenni ezeket a rajzokat. Legyetek figyelmesek, mert értékes nyereményeket lehet tőlünk nyerni. Most viszont megyünk tovább David Guettával, Teddy Swims-el és a Toons & Dial-jal, tőlük pedig szóljon a Gán Gán Gán 2025-ből.
0: És most egy újabb óra a Paks FM slágereivel.

0: És most. Következnek a vételkörzet program lehetőségei.
1: Már nézzük is, hogy milyen programokkal vár bennünket Paks és környéke. Május 29-én egy kiállítás lesz Komjáti Tamásné Horváth Ágnes, szövő népi iparművész megnyitója. Lesz 17 órakor a Tolnai Művelődési Központban. Május 30-án a Chiliben 20:30-kor Silent Zone BL After koncert lesz, ott lesz a kolléganőnk is, Harmat Gabi, úgyhogy vele is találkozhattok. Május 30-án gyereknap lesz az ASE sporttelepen, ahol 10 órától már várják az érdeklődő gyermekeket és szüleiket. 10 órától például 11-es rugó verseny lesz, 10:15-től ringató lesz Jáklik Lopcsik Klaudiával, 16 órakor Zabszalma együttes koncertje, és 10-től 18 óráig pedig folyamatos kísérő programok lesznek, ugrálóvárak, csillámtetoválás, VR állomások, ügyességi játékok, szóval rengeteg szuper program lesz, úgyhogy érezzétek jól magatokat. Május 30-án nem csak a gyermekeknek, de a felnőtteknek is kedveznek Bölcskén, ugyanis borongolás lesz, poros kalandozások a Bölcskei Pince faluban, 5 kóstolóponton, pontonként 3 bort lehet kóstolni, és minden helyszínen borkorcsolyákat lehet fogyasztani. A kezdés 13 órakor lesz, ebéd pedig a Béke téren várja az érdeklődőket. Május 30-án 26. német nemzetiségi nap lesz, és 35 éves a Rocker Schilling zenekar. Ők 15 órakor lépnek majd fel a Táncsics Parkban, de folyamatosan szuper hangulattal vár bennünket a német nemzetiségi nap. Lesz például Paksi Német Nemzetiségi Tánccsoport előadása és Bála Kierkrein zenekarral. Május 30-án Simon Tornyán futóverseny lesz a Vártól Várig elnevezésű program keretein belül, úgyhogy aki készteti és érez egy jó kis maratonra ebben a nagy melegben, az ne hagyja ki. Május 29-én és 30-án Tolna város napja lesz a Hősök terén, ne hagyjátok ki, mert remek programokkal, gyerek és felnőtt programokkal is egyaránt várják az érdeklődőket. Május 31-én Dunakömlődi gyereknap lesz 15 és 19 óra között a focipályán, ahol rengeteg program lesz, mint például gyereknapi kalantúra, ugrálóvár, óriás focidárt, kreatív sátorok és sok egyéb kiegészítő program. Május 31-én is találkozhattok velem és a kisfiammal, ugyanis Kicsigesztenyek klub koncert lesz a Csengeiben 15:30-kor. Ne hagyjátok ki, szerintem szuper lesz. Május 31-én Kalocsán is gyereknap lesz az Érsek kertben, habparti lesz, gyerekbűvész show lesz, Bolhi Cirmi gyermekkoncert és sok-sok kiegészítő program, arcfestés, csillámtetoválás, kézműves foglalkozás 9 és 12:30 között. Remélem tudtam segíteni nektek a programokkal, és mindenki talál magának kedvéhez illőt.
0: Még több helyi program a paksfm.hu-n.

0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.
1: És már is nézzük, hogy milyen időjárásra számíthatunk a hétvégén. Az időkép előrejelzése szerint szombaton gyakrabban zavarhatják felhők a napsütés, és a napközben, valamint a kora esti órákban helyenként futó záporzivatar is kialakulhat. Sokfelé lesz élénk erős az északnyugati szél, de záporok, zivatarok környezetében viharos széllökések is előfordulhatnak. Hajnalra 3 és 13 fok közé csökken a hőmérséklet, majd napközben 23 és 31 fok közé melegszik a levegő, de a záporokat, zivatarokat követően hirtelen több fokkal is hűvösebb lehet. Vasárnap a napos időszakok mellett több helyen erőteljesebben megnövekedhet majd a gomoly felhőzet, záporok, zivatarok elsősorban északon, északkeleten, valamint a Dunántúlon alakulhatnak ki. Az északnyugati szél sokfelé élénk, helyenként erős lesz, hajnalban 9 és 18, délután pedig 27 és 31 fokot mérhetünk. Hát én nagyon bízom benne, hogy a holnapi eső azért nem lesz olyan erőteljes, mert hogy én esküvőzöm délután, úgyhogy bízunk a legjobban. Ti is töltsetek kint minél több időt a szabadban, és élvezzétek ezt a jó kis tavaszias, már-már nyárias időjárást. Vigyázzatok magatokra és az egészségetekre, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et.
0: Az időjárás jelentés támogatója a Paks 2 ZRT. Paks 2, több mint erőműépítés. Ellátásbiztonság, klímavédelem, munkahelyteremtés.

0: érdeket.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Vidd a stadion élményt a Nappalitba! Idén-nyáron heteken át a foci a főszerep. Ne maradj le egyetlen pillanatról sem. Nézd a világbajnokság meccseit egy új Szenkor okos tévén, mely most giganettel csak 117.990 forint. Részletek a tar.hu oldalon, vagy a 1223-as telefonszámon. Szurkolj a Tarral! Tar! Minden, ami telekommunikáció.
3: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
4: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
1: Reklámot hallottatok.

És már hozom is nektek a mai nyereményjáték kérdését is, mert hogy páros belépőt lehet nyerni tőlünk a Borongolás elnevezésű programra, mely egy boros kalandozás lesz a Bölcskei Pincefaluban szombaton, azaz holnap május 30-án, ahol 5 kóstolóponton 3 féle bort lehet kóstolni pontonként, valamint borkorcsolyák is lesznek minden helyszínen. A kezdés 13 óra, úgyhogy megéri időben érkezni, a kérdésem pedig a következő. Hány bort lehet kóstolni pontonként? A. 7-et, B. 3-at. A helyes megfejtéseket a 2094-1-es SMS és Viber számunkra várom, délután pedig sorsoljuk a nyertest. Játsszatok velünk, sok sikert kívánok, és hallgassátok továbbra is a Paks FM-et!

0: minden napszakban pont azt kapod, amire szükséged van.
1: Ami jól esik.
0: Ami pont passzol ahhoz, amit éppen csinálsz.
1: Paks FM. Slágerek minden mennyiségben.

0: Rico és Miss Mood szólt tőlük, pedig a Keresem a bajt 2019-ből. Én ezzel a dallal búcsúzom tőletek, nagyon köszi, hogy velem tartottatok ezen a héten is, legközelebb jövő hét szerdán találkozunk 9:30-kor, most viszont átadom a stúdiót Gabinak és Tamásnak, mert érkezik a szabad péntek, és jönnek a közélet témái, úgyhogy tartsatok továbbra is velünk. Csodás hétvégét nektek, én Takásnai Vivi voltam, sziasztok!
1: Mindjárt folytatjuk. Indul a szabad péntek a Paks FM-en. Rablóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
2: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők Fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakú Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgess le Olasz Gabival együtt a slágerlistánkat a szokott időben. Szombaton délután 3-tól este 6-ig.
3: Top 50. A Paks FM hivatalos slágerlistája.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
4: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
5: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. 2-től szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
6: Nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
5: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
6: Tudod, ha jót akarsz enni, a Kurtába kell menni.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izraelben Gali Baharav Miar a legfőbb ügyész, vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója. Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról, írja az MTI. Köböl Anita kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetéért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. A Magyar Vörös Kereszt véradást szervez Kajdacson június 2-án kedden délután 2:30 között, adta hírül közösségi oldalán Kajdacs község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Kajdacsi Teleház Petőfi Sándor utca 1 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal. Több kitüntetés is átadásra került a Harci Falunapon május közepén. A Harci önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harc község díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harc község közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. És most vissza a Paksfm slágereihez. És indul a szabad péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig. Már is kezdünk!

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 6 perckor megkezdődik az e-heti szabad péntek, odakint jelenleg 24 fokot mutat a stúdió hőmérő, és egyébként az Útinform információi szerint nincsen semmilyen különösebb jelenség az utakon, viszont mi itt vagyunk Strasser Tamással a stúdióban. Szia Tamás!
2: Szia Gabi, mi önmagunkban jelenségek vagyunk.
1: Hát igen, de...
2: Nem az utakon, bár néha azért, amikor látom, hogy te vezetsz, akkor az is egy jelenség.
1: Félelmet kelt, félelmetes
2: hát, jelenség. Nem akarom, nem tudom, hogy mi lesz a kifutás ennek a történetnek, tehát még keresem a megoldásokat.
1: Teljesen igazad van, én egy atombombával érek fel az utakon, de hát ezért is próbálom minimalizálni egyébként az autóba ülést, és például hetente, reggelente inkább fölkelek 4:30-kor azért, hogy 5 órára beérjek a stúdióba, amikor reggeles vagyok, mert hogy hát, hogy nem is szeretek vezetni, az az igazság.
2: Igen, meg nem szóval... is tudsz, de egyébként én most határozottan meglepődöm, mert ennyi empátia veled nem nagyon szokott szorulni, tehát ez most egy teljesen új információ volt.
1: Ez nem igaz, egyébként az a helyzet, hogy tehát van egy papírom arról, hogy tudok vezetni.
2: Nem, de... igen, engedélyed. Engedélyed.
1: Jó, oké, legyen.
2: Jó.
1: Na jó. Na figyelj, szerintem beszéljünk egy kicsit korábbi hírről, mert ez még május közepén volt hír, csak egyszerűen nem volt időnk ezt kibeszélni.
2: Hát nincs olyan messze, még csak május vége van.
1: Igen, csak ugye mindig inkább a hétnek a történéseit szoktuk átvenni, és itt elmaradt egy hír, amit nagyon szerettünk volna, ez pedig arról szól, hogy Mráz Ágoston Sámuelt, az ELTE oktatóját kikezdték, ugyanis azt a kérdést tették fel, hogy vajon oktathat-e valaki, aki ekkorát téved, mert hogy a Fidesz közeli nézőpont intézet az utolsó pillanatig fideszes győzelmet jelzett előre a választások előtt, és Mráz Ágoston Sámuelt, az intézet vezetőjét, mint az ELTE-s, vagyis az ELTE-s kollégái manipulációval vádolják, és ez az is felmerült, hogy távozásra bírják az egyetemről. Na hát nagy kérdés, hogy oktathat-e valaki, aki ekkorát téved, hogy fideszes többséget...
2: Igen, oktathat. De amikor arra manipulációról beszéltek a kollégái, ugye az a kérdés, hogy tévedett ekkorát, vagy manipuláció volt.
1: Aha.
2: Mert nem mindegy. Tévedni azt hiszem szabad, bár egyébként úgy képzeld el magad, ahogy bemész az oktatás előadására, ahol nagyon komolyan és határozottan elmondja neked, hogy hogyan kell közvéleményt kutatni, és egyébként is hogyan van a dolgoknak a dinamikája és egyebek, és nem veszed komolyan. Nem tudod komolyan
1: Bár
2: venni.
1: Ez azért érdekes, én ültem olyan beszélgetésen, vagyis hát nem beszélgetésen, tehát egy társaságban ültünk, amikor közvéleménykutató hívta egyébként az egyik illetőt a társaságból, aki fölvette a telefon, teljesen nyilvánvaló volt, hogy ez a közvéleménykutató a Fidesznek kutat, mert ugye minden kérdés arra vonatkozott, hogy Orbán Viktort jó miniszterelnöknek tartaná, stb. És ő torzította ezt a közvéleménykutatást tudatosan, hát jó magam tudtam, hogy ő tiszta szavazó, de egyébként, tehát persze, természetesen Orbán Viktorra fogok szavazni, stb.
2: Tehát, ugye most indulok Ukrajnába érte harcolni. Ja, bocs, az a másik.
1: Igen. Na szóval az az érdekes, hogy szerintem ezekben a közvéleménykutatásokban én nem tudom, hogy mennyire mondják már az igazat az emberek, vagy mennyire merik mondani az igazat, vagy mennyire például egy tudatosabb szavazó mennyire akarja torzítani. Nyilván nem ez van valószínűleg többségben, de még akár azt is jó hiszeműen el tudom képzelni, hogy előfordulhat olyan kutatás, ami alapján ők tényleg azt látják, hogy hú, hát a Fidesz vezet, aztán persze, főleg, hogyha figyelembe veszed azért a Fidesznek, most ez nem akarok túlzó szavakat használni, tehát nem mondom a rémuralmat, mert az egy ilyen nagyon, nagyon túlzó dolog lenne, de azért ahogy a Fidesz kormányzott az elmúlt 16 évben, én azt gondolom, hogy az a stílus, az a hozzáállás az emberekhez és az emberek jövőjéhez, egzisztenciájához, akkor, ha máshogy gondolkodsz, mint ők, szerintem az emberekbe azért a jócskán kialakíthattak egy olyan hozzáállást, hogy inkább nem mondom el, hogy mi a véleményem, és nem mondom el az igazat, mert abból bajom lehet.
2: Igen, de ezt ismeri a szakma, rejtőzködőknek hívják, akkor ilyen mindenféle másodlagos és harmadlagos kérdésekkel próbálnak. Nyilván vannak, akik kategorikusan azt mondják, hogy nem válaszolnak semmilyen kérdése. Én azt gondolom, hogy azért amióta Gallup ezt elkezdte mondjuk a 40-es évek környékén, és egy tudománnyá vált ez az egész, azt gondolom, és főleg itt a big data elméletek, tehát most én azt gondolom, itt nem kell már feltalálni a spanyol viaszt, hiszen hiszen már az életünket ez határozza meg. Ilyenekkel dolgozik a Facebook, a különböző algoritmusok, a YouTube-tól kezdve minden. Tehát azért ez nem annyira null kilométeres szakma már. A hálózatkutatástól kezdve én azt gondolom, hogy ezek nagyon sok hasonló. Most ugye egy statisztikáról beszélünk meg egyebekről. Tehát itt, és nincs is az a baj, mert láttunk már olyat, hogy egy komplett szakma égett és sült fel máshol, mert mindenki nagyon-nagyon mellé lőtt. De akkor együtt mozognak valamennyire. Tehát, hogy ugye itt is több olyan elemzést olvastam már korábban is, ami arról beszélt, hogy alapvetően azok a logikák, amik régen meghatározták, vagy a korábbi választások során a dinamikát, azok fordultak. Tehát, amikor így átesünk a ló túloldalára, és hogy egészen meg fogunk lepődni, és stb. Tehát én azt gondolom, hogy itt tényleg az a nagyon csúnya a történetben, hogy mindannyian elhisszük azt, hogy mindenki torzított, hogy nincsen akkora szakmai respektje a saját maguk előtt a szakmának, és még abba se vagyok biztos, hogy adott esetben a másik oldalon nem volt ilyen szűrő, és még azt se tartom elképzelhetetlenek, hogy akik eltalálták, azok nem szintén volt. Beletették a saját szűrő. Most ne értsé félre, tehát nyilván, és nagyon jó lenne, ha egy szakma tisztulna, már pedig lenne egy oktatásnál, akkor ez azért nagyon fontos lenne, hogy tényleg akik oktatják, és ez tényleg tipp verseny valahol, de azért van egy tudományos része, tehát ott van, hogy mekkora hibahatárokkal dolgoznak.
1: Igen, de tud tisztulni úgy egy ilyen szakma, hogy nem tud máshogy megélni, mint úgy, hogyha a politika megfinanszírozza?
2: Rendben, nincs is ezzel semmi problémám. Azzal van problémám, hogyha közben ő azt állítja, hogy nem azért csinálja, vagy nem úgy csinálja. Tehát ugyanúgy, ahogy egy idő után ki kellett írni a különböző social media oldalakra, hogy X, tehát ezt nem azért mondod, mert ebben hiszel, hanem azért, mert reklám. És azt gondolom, hogy én ezzel soha nem szoktam, az a világ legbecsületesebb dolgának tartom azt, amikor valaki elmegy, hát ez a szó, amit nem annyira szerettek, de K-val nem akarom kimondani.
1: P-betűs szó, amire gondolsz, én tudom.
2: Semmi problémám nincs, ha vállalja. Szerintem az én azonosság a legfontosabb mindenhol.
1: Na, ezt akartam mondani egyébként, hogy szerintem a felelősségvállalás az, ami abban az értelemben a legfontosabb lenne, hogy tévedni emberi dolog.
2: Így
1: ugye
2: van.
1: Ezt tudjuk, mondta a sündisznó, és lemászott a drótkeféről. Igen. Szóval... Tehát nem arról van szó, hogy nem lehet tévedni, viszont van az, hogy tényleg bele kell beállni arccal, és azt mondani, hogy sajnos tévedtem, és tényleg van ilyen. Mert én el tudom képzelni, hogy egy 40 éves karrier alatt van, amikor az ember mellé nyúl. Még akár a legokosabb emberek.
2: De elhisszük mi már bárkinek is ma. Most ne értsé félre, hogy nem az érzelmeink, az indulataink és a vágyak vezérelik a tudományos munkánkat is.
1: Azért,
2: és akkor majd lesz ez megint egy érdekes témám, ha megengeded.
1: Az a baj, hogy azért nehéz ezt szerintem ma már elhinni, mert ahogy visszatükröződik akár a parlamentbe is, és erről is majd szeretnék veled beszélni, arról a stílusról, arról a nekem már néha a bohóckodásba hajló, de egyre primitívebb parlamenti viselkedésről,

0: dolgok is, mint sem azt, hogy a puszta tudomány tisztelete az, ami, vagy a tudományi éltetése az, amiért valaki csinál valamit.
1: Biztos, hogy így van. Most azért, ha már itt tartunk, én a világ egyik legmeglepőbb és legtrólosabb sztorinak tartom azt, hogy a kertész Imre felajánlja a Schmidt Marinak a Terrorházak Múzeumába a hagyatékának az ápolását. Tehát szerintem az öreg trollkodott. Tehát nagyon, nagyon izgalmas. De éppen ezt csak azt akartam mondani, hogy sajnos nagyon sokszor, és ezért lenne nagyon érdekes az, hogy a kollégák, egy szakma képes-e arra, hogy mondjuk elindítsa az öntisztulást, vagy, vagy adjon impulzusokat az öntisztulás irányába.
0: Igen, de akkor igazából az az álláspontunk mindkettőnknek, ha jól értem, hogy oktatni oktathat, de nyilván a szakmának tisztulnia kell, tehát hogy le kell vonni a
1: és akkor is. Lehet, hogy nem fogok tudni.
0: Jó, ez is most lehet.
1: Érted, hogy ezzel mit akarok mondani? Tehát nincs ezzel baj. Én magam részéről, ha tényleg szakmailag ekkorát bakizik az ember, én biztos elmennék valahova, tehát szabadságra, hosszabb időre, és nem biztos, hogy a diákok előtt szeretném elmagyarázni a bizonyítványt, ami miközben tényleg egyszerűen már senki nem hiszi el, hogy bármi is olyan alapon működik, hogy nem az érdekek.
0: Szerintem erről egyébként neki is meg lenne az saját véleménye, és biztos vagyok benne, hogy a diákok felé is kommunikálta ezt a véleményt, vagy tehát én azt gondolom, hogy én ezt tettem volna. Na mindegy, de most tartunk egy kis szünetet, jó? És a szünet után innen folytatjuk.
1: Jó.
2: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.

0: a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: 14 óra 20 perckor folytatódik a Szabad Péntek Strasser Tamással és Harmat Gabival, és szerintem folytassuk azzal a témával, ami sokak számára valószínűleg

0: meglepő is volt, de egyben nagyon örömteli hír a többség számára, az pedig az, hogy a Tisza bejelentett, illetve Magyar Péter bejelentett, hogy csökkentenék az országgyűlési képviselőknek a fizetését, beleértve ugye a miniszterelnököt is, és ehhez igazítanák az állami vezetők fizetését és a polgármesterek fizetését.
1: Miért
0: is.
1: Miért az örömteli?
0: Hát nyilván sokak számára kiveri az a biztosítékot, hogy mondjuk most nézzük meg akár most a paksi polgármester példáját, és ez nem személyre szóló, hanem általában véve, aki akkora települést vezet, mint Heringes Anita, ugye az a bruttó átlagbérnek, amit a KSH ad meg mindig, annak a háromszorosát keresi. Ez most, mindjárt mondom, hogy mennyi, 779.800 forint, aminek a háromszorosa számolt ki, az mondjuk majdnem 2.200.000 bruttó fizetést jelent az ekkora települések polgármestereinél, és hát nyilván, amikor az ember onnan nézi meg, hogy mondjuk egy önkormányzati cégben egy munkavállaló mennyi pénzt keres, akkor azért úgy elgondolkozik azon, hogy hát nem lehetne azt, hogyha egy önkormányzat ilyennál mondjuk az önkormányzat legfőbb vezetője és az önkormányzati cégek munkavállalói között egy ekkora különbség van, mert ilyen 4-500 ezer forint nettókat visznek mondjuk haza a szóban forgó munkavállalók, hát hogy akkor azért néha van, ahol valószínűleg, tehát le kellene mondania a saját előnyeiről is bizonyos privilegizált rétegnek.
1: Nagyon nehéz a kérdés egyébként, mert én amellett lennék mindig, hogy mindenki legyen rendesen megfizetve, és most a vezetőkre különösen gondolok, az állami vezetőkre meg pláne gondolok, tehát azért az egy vicc volt nagyon sokáig, amikor Orbán Viktor nem tudom, 1 millió, 1,5 milliót keresett, mert ugye ez a 7 millió valamennyi, ez csak az utóbbi pár évben volt, hogy ilyen szépen voltak, hogy a miniszterei többet kerestek, mint ő, sőt, talán ő keresett a legkevesebbet. Én ennek nem vagyok, hiszen a felelősség, nem vagyok híve, hiszen a felelősség azért egy nagyon erős. Itt ugye az a kérdés, hogy vannak országok, ahol azt mondják, hogy egy országnak ne legyen vezetője szegény ember, mert hát hogy mondjam, inkább hiúságból és nem tudom én egyéb motivációból csinálja azt, amit csinál, mert talán más lesz a sikerének a mérföldköve, illetve hát ugyanezt mondta egyébként most a Magyar Péter miniszterelnök úr is, hogy ez egy közszolgálat legyen. Igen, ugyanakkor, hogy is mondjam, tehát azért Magyarországon eléggé kérdés, hogy hol van az a szint, ahol már normális a megélhetésed, és hol nincsen. És nem biztos, hogy egyébként önkormányzati cégekkel hasonlítanám össze, hanem mondjuk ugyanezt a versenyszférában. De hozzáteszem, azért a kiválasztási rendszer az nem, talán nem ilyen esetlegesnek kellene lenni, hogy nálad sokkal, de sokkal-sokkal butább emberek döntik el, most nem, hanem egyáltalán is adnak felhatalmazást azon az alapon, hogy hogyan tévesztetted meg őket, mert azért ezt most már látjuk, hogy agyrém az, ami időnként a kampányokban megy, és egyáltalán a szakmáról és a képességekről szól.
0: Igen, de most csak tételezzük fel, ugye Cseh Tamás, a Tisza országgyűlési képviselője elmondta, hogy neki 15%-kal fog csökkenni a fizetése a hát jelenlegi
1: fizetése.
0: Az előzőekhez képest.
1: Neki nem,
0: igen.
1: Nem,
0: igen, jó, csak most nyilván, na, a lényeg az, hogy nézzük meg, hogy abból a pénzből, tehát mondjuk, hogyha keres 1,3-1,5 millió bruttót mai Magyarországon meg tud élni?
1: Hát azért ez eléggé szerény megélhetés. Tehát én azt gondolom, hogy nem ezt kellene belőni ma Magyarországon, hanem az alját kéne emelni. Ehhez viszont minőségi munka kéne, és bocsánat.
0: De az állam, bocsánat, hogyha az állam gazdasága nem sikeres, akkor nincs miből szétosztani annyit. Tehát bocsi, igenis a gazdasági helyzethez igazítani kellene például az állami szféra fizetéseket, mert ha nem tudod kigazdálkodni, akkor nem tudod kigazdálkodni, és nem kell luxizni, és bocsi, de nem tudom, hogy miért mondod azt, hogy 1,5 millió forintos fizetés bruttó. Hát te az nettóba is 1 millió forint fölött van.
1: Azért nem egy olyan megélhetés, ami egyébként hogy is mondjam, te 5 év múlva lehet, hogy ott hagyod, vagy 4 év múlva ezt az állást. És nulláról kell kezdened valahol máshol. És lehet, hogy az életed közepén vagy, mert akkor vagy a legsikeresebb olyan értelemben, hogy a köznek a leginkább hatékony lenni, mert már van némi tapasztalatod, és van erőd, de utána még 20 éved van a nyugdíjig.
0: Igen,
1: és nem biztos, hogy olyan egyszerűen visszakapaszkodsz.
0: Én teljesen máshonnan közelítem a jó fizetés kérdéskörét ebben a tekintetben, azt gondolom, mert én azt nézem, hogy mondjuk, hogyha itt most Pakson akarsz venni egy panelt, 40-50 millió forintért, és van egy 1 millió forintos fizetésed, akkor az belátható időn belül mondjuk maximum 10 év alatt te azt le tudod még akkor is, hogyha hitelt kell felvenned rá. De tehát az, amikor 30 évre kell valakinek eladósodnia azért, mert olyan a fizetése, hogy nem tudja máshogy megoldani azt, hogy saját ingatlanja legyen, na az nem jó fizetés.
1: És nem biztos, hogy fizetés, még a így is jó.
0: És akkor várjál, és akkor még tegyük hozzá az egyéb juttatásokat, mert az egy dolog, hogy 1,3-1,5 millió forint mondjuk a képviselőknek a fizetése, meg a bizottsági hely, meg a nem tudom, de 15%-os költségtérítés jár például a polgármesternek is még azon felül, amit egyébként itt az imént említettem összeg, tehát ez a 779.800x3, és annak a 15%-a. Szóval azért én nem érzem azt, hogy ez méltánytalan lenne.
1: Bocsáss meg, az a nagy baj, hogy a teljesítményhez képest is sajnos ebbe igazad van, ahhoz képest tényleg lehet, hogy túl vannak fizetve. Csak akkor megint nem az lenne a megoldás, hogy alkalmatlan embereket választunk különböző pozíciókra, hanem olyan teljesítményekre, és erre mondtam azt, hogy nekem nagyon tele van a hócipőm arrozzal, hogy mindenki néptribunusz és szakszervezeti vezető, aki politikus, menedzserek legyenek, könyörgöm, vagy legalább jó legyen az arány.
0: Jó, most például ilyen tekintetben szerintem nem panaszkodhatunk a paksi polgármester asszonyra, mert szerintem egyelőre úgy látom, hogy egész jól menedzseli így az önkormányzati ügyeket, dolgokat, szépen fejlődik a város, kicsiben gondolkodik, már olyan értelemben, hogy tényleg azt mondja, hogy költsünk akkor egy kisebb területére a városnak, de azt akkor csináljuk meg, és nem az van, hogy jaj, hát milliárdokat adunk ki azért, hogy megcsináljunk valamit, mert akkor ez is legyen, az is legyen, nem tudom. Na mindegy, szóval, hogy szerintem jól menedzseli a dolgokat. Ettől függetlenül akár őre, akár ez a képviselőkre is igaz, az országgyűlési képviselőkre, pláne az államtitkárokra, meg az ilyen hasonló funkcionáriusokra egy minisztériumon belül. Tehát, hogy én azt gondolom, hogy még úgysem méltánytalan a fizetésük, vagy a leendő fizetésük, hogy egyébként csökkentik valamivel, és igen, ha valaki viszont annyira úgy érzi, hogy méltánytalan vele szembe, akkor fogja magát, és menjen vissza a versenyszférába. És majd meglátja, hogy egyébként milyen hideg van odakint, és nem annyira azért, mert én értem, hogy Budapesten lehet keresni sok pénzt, de azért
1: hát azért a Kapitány Istvánra befizetnék egyébként.
0: Jó, nem most... a Kapitány Istvánnak kell például...
1: De alapvetően mégis ilyen embereknek kellene, akik valamit már letettek az asztalra. Ha nyilván egészen más, ez sem igaz, egy bizonyos szintig más közigazgatásban dolgozni, mint máshol. De ettől még, ahogyan egy csapatot vezetsz, ahogyan felépíted, az ugyanaz. Ő nyilván megteheti már az eddigi fizetései után, meg az eddigi karrierje után, hogy ne érdekelje a pénz. És ez így jól is van. De abban a pillanatban azért nagyon sok ilyen ember volt már a magyar társadalomban, egyből kikezdik, hogy nem is, hogy hívják, hogy nem oligarha, hanem hogy
0: nem tudom,
1: multi Bérenc, meg burzsuá kormány, meg nem tudom én. Tehát nekünk kéne egy kicsit, megint is maradok az oktatásnál, egy kicsit tisztában lenni ezekkel a dolgokkal. És oké, a közigazgatásnak egy nagyon jelentős része, éppen te szoktad mondani, hogy túlfoglalkoztatás van, és nincsen hatékonyság. A másik oldala, és ez is számít, a másik oldala, meg nagyon sok önkormányzat van Magyarországon fölöslegesen. És most szakmáról beszélek, nem arról, hogy most érzelmileg mit gondolok, és meg lehet köpködni, de miért kapjon teljes állású fizetést egy olyan polgármester, aki semmiről nem tud dönteni, mert annyira kicsi a településük, hogy nincs értelme. Nincs miről beszélni. Tehát az, hogy megvan az, hogy a költségvetés minden évben pont ugyanúgy megy el a rezsikre, ahhoz nem kell egy polgármester.
0: Hát nézd, most lehet, hogy ez ilyen durva, amit mondani fogok, de szerintem valahol az önkormányzati rendszer az egy ilyen, a szociális háló egy kiterjesztett része a kis településeken, mert igazából a kis településeken nincsen munkalehetőség, tisztelet a kivételnek, vannak élelmes polgármesterek, akik oda tudtak vonzani a településükre valamilyen foglalkoztatót, ha csak 30 főt foglalkoztat, az is
1: az rengeteg számít. Egyébként.
0: Igen, de hogy ez teljesen nem ez az általános. Az, hogy van egy önkormányzat egy településen, ahol nincsen semmilyen más ipar, ott az önkormányzat az egyedüli foglalkoztató, ami miatt egyébként ott élnek, vagy tudnak maradni emberek.
1: És ezt miért mi finanszírozzuk? Most ne értsé félre.
0: Hát...
1: Most én csak azt gondolom, ha sikeres országot akarunk csinálni, akkor észszerűen kell elkölteni ezt a kevés pénzt, ami van. Pont ez lenne a felelősségük, és ezért nem nagyon vagyok, tehát én azt gondolom, hogy az a sebész, aki tud vágni, nem az a sebész, amelyik meghal veled együtt.
0: Igen, de akkor is azt gondolom, hogy azt viszont, tehát az nem, azt most én nem tartom egy jó iránynak, hogy mert ilyen erővel, ennyi erővel van egy, nem tudom, 600 fős település, akkor költöztessünk mindenkit be mondjuk Paksra.
1: Nem feltétlenül kell.
0: Megint, ez nem.
1: Van egy csomó jó máshonnan átvehető technika. Nem kell például, ezt ennyire bonyolultan. Például nyilván be lehet járni. Nyilván a településeknek is el kell dönteni, hogy nem elfekvőnek kell lenni, hanem legyen mobilitás. Tehát nem azért él valaki egy településen, mert nincs más választása, hanem azért, mert ezt választotta. És kis települések is nagyon tudnak nagyon szexik lenni, mondjuk így a történetet. Tehát a társadalmi mobilitást kell megoldani megint, hogy működjön. És igen, nem biztos, hogy kell mindenhova iskola, de azt kell érezni, hogy attól, hogy 10 kilométert bejárok egy iskolabusszal, mint máshol sokkal nagyobb területeket járnak be tőlünk, nyugatabbra, Amerikába, de Nyugat-Európában is, attól az még lehet az én iskolám.
0: Értem, de szerintem egyébként nem ez lesz a jövő, mert az üzemanyag mennyiséget vagy rendelkezésre állást figyelembe véve szerintem sokkal inkább a helyben lesz a jövő.
1: Mi 5 gyereknek?
0: Igen.
1: Tehát az elektromobilitással is bele, mert egyszerűen nem. Az a tragédia, hogy azt kellene megérteni, hogyha a mobilitás működne, akkor tudnánk, hogy azért lakik valaki azon a településen, mert ott akar élni. Mivel nem működik a magyar mobilitás, társadalmi mobilitás, ezért tulajdonképpen kényszerből él egy csomó ember ott, ahol él. Tehát a mobilitást kell tudni megoldani, hogy ezek döntések ne pedig kényszerek legyenek.
0: Jó,
1: és abban a pillanatban egészen más struktúrájú társadalom lesz, és egyből sokkal több mindenre lesz pénz, és sokkal jobban fog működni az egész rendszer, és sokkal egyszerűbb lesz egyébként eldönteni, hogy kinek jár a fizetés, mert mondjuk ügyes polgármester, és oda tudja vinni azt a 30 főnek munkát adó sikeres vállalkozást, vagy nem?
0: Hát ebben nem fogunk egyet érteni, én úgy érzem, mert én meg azt gondolom, hogy például pont az oktatás szempontjából sokkal jobb, amikor kis csoportokban kell oktatni, és nem 30-40 fős iskolai csoportok vannak, hanem van 5-10 fős gyerekcsoport, több idő jut, többet tudsz vele foglalkozni, és egyébként a gyereknek is sokkal jobb. Tartunk egy kis szünetet.
1: Bocs, és ezek 1-8-ig, mint a cseresznyési iskolában, vannak együtt egy tanárral.
0: Nem baj. Még az se feltétlenül baj. Na, de majd erről egy másik adásba beszélünk. Szabad péntek!

0: Attack. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Gyereknap alkalmából Paksvárosa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 14 óra 42 perckor folytatódik a szabad péntek, mindjárt leszedem a csilláról Tamást, mert annyira szereti ezt a számot, hogy itt...
2: Nem rossz, meg akkor voltam fiatal, tehát én, az nyilván egy kicsit azért új volt a Kis Pál annak idején, ugye akkor kerültem le Pécsre, katonának meg mint, hát kicsit utána, mert ez a szem 87-es szám volt, erre mondja Gabi, hogy 2009-es a tárva, de szerintem ez volt az első nagy számuk, vagy hogy mondjam, és akkor utána hát jöttek a többiek.
1: Igen, ez biztos, hogy egy nagyon-nagyon ismert és nagyon közkedvelt szám, úgyhogy én is nagyon szeretem. Na, de akkor folytassuk onnan, hogy hülyeségekkel többé nem menne el az idő, legalábbis az oktatásban, mert hogy Lannert Judit, az új oktatási miniszter, a teljesítményértékelés és a pedagógus kamara megszüntetéséről is egyeztetett a PDS-szel, a Pedagógusok Demokratikus Szakszervezetével, de például a kényszerű tanári továbbképzés eltörléséről is szó volt, ami egy jó kis jelentős hangulatjavító intézkedés lehet. Na, hogy látod ezt a teljesítményértékelést? Mert te vagy mindig ilyen nagyon teljesítmény-centrikus, úgyhogy én most erre kíváncsi vagyok, majd utána mondom el az én véleményemet.
2: Szerintem nem papíron kell ezt megcsinálni. Tehát az, akire emlékeznek a diákjai, és visszamenőleg azt mondja, hogy még azért a fülesér is kár volt, ami mellé ment, ez nyilván ma már nem járható, nem röhög.
1: Tehát, pedig igény az lenne,
2: rá, igen. Tehát most nyilván, aki ismer engem, tudja, hogy nem vagyok egy erőszak híve, de hogy mondjam, soha nem ütöttem meg, szerintem senkit, nem erről van szó, bár néha igény lenne rá. Tehát olyan indulatok tudnak bennem felgyülemleni, amelyek embert ölnének, nem pedig csak füles lenne. De ehhez képest azért sikerült valami kulturális mászt magamra szedni, és ez működik. Nem tudom, nagyon nehéz, én több autonómiát adnék, nem vagyok benne, tehát azért ez mindig olyan, de azt gondolom, hogy több autonómiát adnék a testületeknek, abból a szempontból, hogy tényleg magukat jól irányítsák. Nyilván nem lenne baj, ha lenne egy kínálati piac, tehát nem az van, hogy bárkit felveszünk tanárnak, aki eljön ide vidékre, vagy nem tudom én, tehát hogy azért nem lenne baj, hogy például amikor valaki, én úgy emlékszem régen, hogy amikor valaki bekerült egy testületbe, akkor tantestületbe, akkor igazodott, tehát akkor voltak elvárások, most jó értelemben működött, hogy mondjam, teljesítménycentrikus volt, és most kisiskolákról beszélek, mert azért falusi iskolákba jártam én, de jártam oda is, hogy úgy mondjam. Tehát jó lenne, én azt gondolom, hogy a központosítás mindig a bizalmatlanság és a nem tudom micsodának, de ezt nem lehet két perc alatt megcsinálni.
1: Hát meg én onnan nézem ezt a dolgot, hogy szerintem a tanárokat ennyi borzasztóan fölösleges, nem csak adminisztrációval, hanem mert ez igazából leterheli egyébként az iskola vezetését is. Arról nem beszélve, hogy mindenhol, nem csak az oktatásban, a rendvédelemben is mindenhol, ahol ugye a teljesítményértékelésnek ki volt adva, hogy bizonyos százalék fölött nem lehet már. Tehát nem adhatsz ki, érted? Szóval, hogy
2: 100%-on.
1: Igen, te például...
2: Mi ez, tanulista?
1: Igen, de hogy nem kell ilyenekkel leterhelni a pedagógusokat, sem az iskola vezetéseket, sem a pedagógusnak egyetlen egy dologra kell az energiáinak a 100%-ra menni, a gyerekre.
2: Ez így van.
1: És az, hogy jó, beírod a jegyet, meg beírod a hiányzást, ez a két dolog, ami fontos. Az, hogy...
2: Hát a hiányzás se hidd el nekem.
1: Hát szerintem még az lehet egy fokmérő, mert azért bizonyos, tehát hogyha nem teszel bele egy féket úgymond a rendszerbe, lehet, hogy nem jön be 300 napon, érted, a gyerek. Szóval, hogy ez ilyet nem lehet.
2: Ha az a tantestület olyan, akkor az a gyerek bemegy.
1: Én
2: azt gondolom, a kisugárzás számít, nem az adminisztráció.
1: Igen, de ez egy utopisztikus világban biztos, hogy így van. Én nem gondolom azt, hogy így tartanánk, és nem gondolom azt, hogy tud lenni
2: ebből estünk ki. Volt, hogy már tartottunk itt.
1: Nem tartottunk itt, még soha, és nem is fogunk ott tartani, mert ez azt jelenteni, hogy olyan megvilágosodott emberek vannak, nem csak a pedagógusok között, hanem mindenhol az országban, hogy egyszerűen tehát fényesek most abban az értelemben, hogy érdemes rájuk odafigyelni. Szerintem egy tantestületben 20% ilyen van, és 80% teljesen átlagos, és ezen nincsen semmi.
2: De elég az, figyelj, hidd el, hogy az a pár tanár, aki egy életen átkísér olyan értelemben, hogy ők mindig adják az új impulzust, mert annyira egyediek, vagy hogy mondjam, jó szakemberek, nem bírnád el, hogy mindegyik jó legyen.
1: Szerintem én abból indulok ki, hogy amikor én egyetemre jártam, és nem volt kötelező bemennem az órákra, akkor a nagy részére nem jártam be. Tehát, és annak ellenére, hogy én azok közé tartozom, akik tanulósak voltak. Tehát nem azért nem jártam be, mert link voltam, én otthon inkább tanultam. Nem ücsörögtem végig az órákat. Az más kérdés, hogy
2: megérte volna? Nem, de ha megéri, be fogsz menni, mert megéri.
1: Volt egy-két olyan oktatóm, ami megérte, de az ő órájára sem mentem be mindig.
2: Akkor nem érte meg.
1: De,
2: ez ilyen
1: nem,
2: egyszerű.
1: Nem, egyszerűen az volt, hogy én nekem sokkal többet ért az idő, hogy otthon tudok tanulni, és nem hallgatok tehát ülök másfél órán keresztül egy teremben,
2: és
1: hallgatok, és szinte alszok.
2: De ez teljesen jó, rossz az oktatás. Én nekem volt olyan tanárom, nem volt kötelező, de soha nem hagytam volna ki, mert annyira érdekeseket mondott.
1: Jó, szerintem nem.
2: És gyorsabban megtanultam. Szerintem ez lenne a feladatunk.
1: Működik. Nem így működik az emberek többsége, mert nincs annyi szellemi impulzusa igénye. Szerintem a legtöbbeknek szóval kell a hiányzás. Ez a
2: tohonyákkal mit akarunk kezdeni?
1: Nem,
2: szellemi tohonyákkal mit lehet kezdeni?
1: Nem tohonyák, hanem egyszerűen máshogy működünk, másra helyeződik a hangsúly. Van, akinek az érzelmi élet sokkal fontosabb, van, akinek az ösztönei sokkal fontosabbak, neked meg a szellemi kihívások a fontosak. Nekem sem.
2: Ezért tanultál otthon, ne arra, ugye ez milyen kis szellemi kihívás az, hogy egy könyvet, amelyik egyébként tök unalmas, és rosszul van összerakva, mert már tankönyveink is ilyenek, azt izé magolod, hogy nehogy izé hármast kapjál, nem ötöst kapjál.
1: Ne rólam beszéljünk, az oktatási rendszerről beszéljünk, ami egyébként az egyik hátulütője az oktatási rendszernek, hogy a gyerekekre is egy tök fölösleges információ halmazt és tanulási halmazt nyom rá, de most a tanároknál maradva ugye a teljesítményértékelés abszolút alkalmazhatatlan, tehát hogy semmi értelme, tök jó lenne, ha megszüntetnék.
2: Majd a gyerekek 10 év múlva elmondják, hogy mit értél.
1: Igen. Aztán a pedagógus kamara megszüntetése, ugye a pedagógus kamarához nem értek, én csak úgy általában véve látom azt, hogy a kamarák igazából nem végzik a dolgukat sehol.
2: Inkább
1: azon kívül, hogy
2: lenne.
1: Hírleveleket küldözgetnek ki információkkal, ami vagy elér, vagy nem ér el az emberhez, de igazából már úgy vagy vele, hogy nem is foglalkozol vele, mert csak az idődet viszi, de pénzt nem tudsz belőle csinálni, úgyhogy már dobod is félre. És akkor a kényszerű tanári továbbképzés pedig még egy olyan dolog, amit teljesen fölöslegesnek tartok, mert az, akinek van igénye, hogy valamiben fejlődjön, az magától is elmegy. Akinek nincs igénye, vagy magától is utána néz dolgoknak. Akinek nincsen, azt beültetni egy hétvégére, vagy 6 hétvégére, tök mindegy, milyen hosszú az a képzés, azért, hogy kreditpontokat szerezzen, teljesen fölösleges. Most a matematikában mi az, ami változott az elmúlt évtizedekben? Semmi. A földrajzban mi? Semmi. Legfeljebb jó, az ipar az lehet, hogy valamelyest átalakul, de azért
2: jó,
1: az
2: de ezt tudod, benne élsz, hát hallod, hogy
1: igen,
2: milyen
1: de akkor
2: iparfejlesztések
1: minek?
2: Vannak.
1: És akkor arról nem beszélve tudod te is, hogy a jogász, ezek a jogász továbbképzések is olyanok, hogy gyakorlati haszna töredékének van. Tehát olyan előadót én még jogász képzésen bevallom neked, nem nagyon láttam tisztelet a kivételnek.
2: Pedig mit te még a
1: köztársasági minisztert is láttam előadni, de ő jó volt egyébként. Na mindegy, szóval, hogy nem láttam olyat, ahol át akart volna adni gyakorlati tudást az előadó. Tehát ez mindenki elmondta a törvényt, meg ilyen rébuszokba beszélt, meg nem tudom. Na most ezért, és ugyanez van a pedagógusok továbbképzésén is, hogy ilyen pályázati pénzek lehúzására szolgálnak, és tulajdonképpen semmit nem adnak a pedagógusoknak, mert aki a gyakorlatban csinálja 10-20-30 éve az oktatást, az pontosan tudja, hogy ő neki mire van szüksége, meg hogy mi az, ami az ő munkáját segíteni tudja, és nem ezek a továbbképzések, úgyhogy én nagyon szurkolok a pedagógusoknak, hogy ki tudják ezeket iktatni a rendszerből az új miniszterasszony segítségével.
2: Volt egy vállalkozó barátom, elhalálozott már, ő szokta mindig azt mondani, hogy nem az a jó, hogyha az oktatásnak biznisz az oktatás, hanem azoknak, akiket kiszolgál. Akár a hallgatók, akár azok, akiknél a hallgatók el fognak helyezkedni. Na, ezek hiányoznak.
1: Hát,
2: érted?
1: Igen, ezek.
2: Tehát ez pedig annyira egyszerűen megfogalmazta. Mire van szüksége a piacnak? Arra van neked is egyrésztről későbbi tehát munkavállalóként, és ezt össze kell hozni. Nem pedig az a lényeg, hogy futunk egy kört, nehogy rossz lánynak nézzenek. Tehát az a baj, hogy ezt mind ilyenek, hogy tudom, hogy az lesz, hogy a vége, de azért futok egy kört, nehogy. Tehát ezek pont olyan fölösleges körök, amiket utána meg lehet mutatni, hogy igen, mi megcsináltuk, és minek?
1: Igen, ez az önfoglalkoztatás szindróma egyébként, mert ez az országban, az állami szférában és az önkormányzati szférában ez egy ilyen alapbetegség szerintem, hogy arra megyünk rá, hogy önfoglalkoztassunk. Lásd, Vármegye. Tehát szerencsétlen jogászok, nem tudok egyszerűen elszakadni a témától, de most megint önfoglalkoztatásba megy át ez a dolog is, mert az, hogy ők megcsinálják ezeket a szabályzatokat, azt tudjuk, hogy ez baromi sok idő és fölösleges energia. Na mindegy. Jó, figyelj Tamás, úgy látom, hogy lejárt az időnk, úgyhogy az első óra végére értünk.
2: Ja, nem,
1: okay. Még csak az első óra végére értünk, de ha már oktatásról volt szó, akkor egy Pink Floyd klasszikus következik, Another Brick in the Wall, aminek mi a szövege?
2: Egy másik tégla.
1: We don't need no education.
2: Ja, okay,
1: nincs szükségünk oktatás.
2: Csak arra akartam, hogy a végeredmény csak egy tégla a falban.
1: Igen,
2: tehát,
1: igen,
2: hogy nem
1: igen.
2: Egyéniségek, igen. Nem valami, ami színessé teszi az életünket, hanem ugye az oktatás megnyomorítás.
1: Igen, de hát ugye a teljesítményértékelés pont ez, úgyhogy szerintem ez most nagyon rímel ide.
0: Szabad péntek!

0: Szabad péntek. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt.
4: Anya, nézd, de cuki! Jó, ez még aranyosabb!
5: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplett felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés, Paks, Barátság út 3. Egy kis állatkert a Kisváros TV-ben.
4: Anya, ugye hazavisszük?
6: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
3: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
6: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
7: Kellemes napot kívánok mindenkinek! A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezelésért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Kónya Gábor felkészítő tanára Bukta Andrea beszélt rádiónknak.
8: Ez egy olyan verseny, amit a Károly Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem ez egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen, tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
7: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Németh Ildikó, a Bezerédi általános iskola pedagógusa.
9: Ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre körülbelül 30 ezeren jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000 vannak, és itt pedig a legjobb 146 verseny, ez ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
7: Küzdelmes mérkőzéseket követően 4. helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapatkapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
10: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a 3. helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve volt, aki sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a 3 mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a 3 vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába, itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a Paks FM mobil applikációján. Paks FM hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termékmegjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad!

0: Nyomodon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 8 perckor folytatódik a Szabadpéntek Strasser Tamással és Harmad Gabival, és éppen itt Tamással a városkártyáról beszélgettünk. Reméljük, hogy ti is már letöltöttétek az applikációt, vagy ha nem, akkor ezt majd tegyétek meg minél hamarabb, mert hogy 5-10%-os kedvezményt lehet jó néhány boltban kapni, hogyha ezt a városkártyát bemutatjátok, és ha jól tudom, ha jól emlékszem, annak, akinek nincsen okostelefonja, annak is van lehetősége városkártyát kérni, csak ilyen kis papír alapú, vagy egy ilyen kiállított kártya formájában. Jó, és hát a lényeg, hogy ha letöltitek például az applikációt, akkor egy nagyon szép kis napszemüveget kaphattok, Paksi napszemüveget, Paksi logóval, nekem már megvan, én zöldbe kértem, de többféle színbe is lehet. Tamásnak nagyon tetszik, el is akarta itt venni a szünetben.
2: Igen, ez jellemző egyébként rám, tehát ilyen társfettivista
1: vagy. A sárga szőke hajához, nagyon jól áll az én zöld színű napszemcsim. Na, de térjünk akkor hát a következő témánkra, ami hát az egyik érdekesség, nem tudom, láttad-e Magyar Péternek és Gulyás Gergelynek a parlamenti évődését, illetve hogy figyeled-e azt, hogy mi zajlik a parlamentben, mert hogy ott volt egy ilyen nagyon, nagyon érdekes pillanat, amikor Magyar Péter a közös, vagy hogy önmérsékletre intette a fideszes képviselőket, és azt mondta, hogy közös jelszavunk legyen az önmérséklet, mert hogy Berki Ákos, az ő legfiatalabb, talán 22 éves Tiszás képviselőjük, nem tart igényt a 25 éve alattiak adómentességére, és ennek okán fogalmazta ezt meg Magyar Péter, ami hát nagyon vicces volt abból a szempontból, hogy én ezt az önmérsékletet 2017-ben nem érzékeltem a magyar házaspárnál, amikor a csokot felvették a milyen balatoni nyaralóra.
2: Nem tudom most írtam a település nevét.
1: De egyébként én nagyon örülök neki, ha azóta már, tehát 10 év alatt 11, vagy lassan 10 év alatt hát sikerült átértékelni ezt a dolgot.
2: Mindannyian fejlődünk. Van, aki visszafele, valaki előrefele.
1: Kire gondolsz?
2: Magamra, tehát csak ne okozunk. Tudod, minél idősebb a nagypapa, annál jobb volt a bizonyítvány, tehát ez teljesen rendben is van. Nem tudom, hát nyilván nagyon érdekes, és ezt még nagyon sokszor meg fogja kapni, és nyilván azoknak, akik, hát hogy mondjam, hát nagyon nehéz erről beszélni, mert nyilván érdekes, és erről már többször beszéltünk, vagy szóba került, hogy azért voltak itt figurák, akik nagyon korán elkezdtek vészmadárkodni, hogy nem lesz ez így jó, sok probléma van, nem jó irány, amelyre megyünk, stb. És hát ők eltűntek útközben, ellehetetlenültek, ez az amaszt történt. És akkor jön valaki, aki megvilágosodik útközben, de őt legalább ezzel együtt választották meg a magyarok nagy része, vagy választottuk meg, nem tudom, hogy lehet ezt mondani, mert ugye a miniszterelnökre nem szavaz az ember, tehát ez így is érdekes, tehát ezért is vicces egyébként a történet, hogy amilyen jó Magyarországon egyébként lehet a Gránit Szilárdságú alaptörvényt is változtatni. Ha én lennék Orbán Viktor, és visszakerülök a hatalomra, akkor nyilván a Lázár János 2 hétig miniszterelnök, mert ugye a parlament választja meg, módosítjuk az alaptörvényt, majd ezt követően ő és a parlament engem választ meg, tehát nincs ezzel semmi probléma, tehát minden lehetséges ebbe az országba. Azért lenne jó, hogyha egyébként lennének olyan minimumok, amelyek vörös vonalként lenne a, nem tudom, Magyarország legelárvultabb és legelmaradottabb falujában is, amire az emberek öntudatos állampolgárként mondanák, hogy hopp, eddig és ne tovább.
1: És most egy ilyen helyzetben, hol van egy 25 év alatti adó kedvezmény,
2: hát ez marketing.
1: Akkor oké, csak hogy például mi lenne a nemzeti minimum? Tehát ha országgyűlési képviselő vagy, bocsánat, és mondjuk 1,3 millió forintot keresel, akkor az a nemzeti minimum, hogy nem veszed igénybe, vagy az a nemzeti minimum, hogy igénybe veszed?
2: Hát én azt gondolom, hogy lehet az a nemzeti minimum, hogy ami jár, azt mindenki kapja meg, ha nem jó ez a szabály, akkor töröljük el. Egyébként meg hazamész, és kinézed azt az alapítványt, amelyik a legtöbbet, mit tudom én, akiben a legjobban megbízol, és odautalod csöndbe, és nincsen semmilyen ról szó. Ugyanis ez nemesíti a lelket. Az, hogy te most bemondtad ezt a történetet, és hirtelen már is learadtad annak a gyümölcsét, minden mindenki nagyon örül, stb. Már aki olyan, aki meg nem olyan, az nem annyira örül neki. Nem látom ennek értelmét. Nem, én azt gondolom, hogy sajnos nem hogy mondják, a dolgok nem ott dőlnek el, amik látszanak, hanem hátul, ami nem látszik. Hogy mit gondolsz, amikor egyedül vagy, hogyan beszélsz a szomszédoddal, hogyan beszélsz a általad utált fideszes, nem tudom én most...
1: Mit csinálsz, amikor még nem voltál?
2: Így van, és mit fogsz, amikor újra nem leszel, érted? Tehát most én azt gondolom, most ne értsen félre senki, biztos vannak olyan dolgok, amelyekért azért nem ártana, ha a Magyar Péter is bocsánatot kérne a társadalom. Igen. Tehát ez miért lenne probléma? Tehát, nem és probléma. Lenne is elvárás adott esetben.
1: Nem probléma, sőt, azért mondom, hogy én örülök, hogyha ő mondjuk revidiált tekintetbe a saját álláspontját is, csak pont ahogyan Mráz Ágoston Sámuelnél ugye mondtam azt, hogy a felelősségvállalás, és akkor arccal beleállok ebbe, akkor azt mondom, hogy nézd, kedves, nem tudom, ki már nem emlékszem, hogy kinek magyarázott ott ilyen nagyon vehemensen, de nekem is volt ilyen korszakom, mindenki hibázhat, de innentől kezdve legyen ez a minimum, de nem az a kioktató stílus, hogy ajánlom a figyelmükbe a Berki Ákost, aki miközben egyébként ő neki 2017-ben, tehát ez a csokos akciója, tehát azért ez bocsi, de ez tényleg ráadásul egy nyaralóra, tehát látszott, hogy ki a jogszabályokat próbálták meg a lehető legjobban értelmezni a saját maguk javára, úgyhogy egyébként a csokot azt nem a nyaralóra szokás fölvenni, hanem az első lakáson, na mindegy, szóval
2: akkor még így volt, ma fel lehet venni, tehát nincs ezzel semmi gond, változtak a jogszabályok, de egyébként tényleg azért nyaralóra ma sem lehet elméletileg egyébként felvenni. Igen, teljesen igazad van, mégis azt gondolom, és ezt kéne egyszer már kinőni,

0: Olyan társadalom, akkor a gyerekségben van, hogy most több üzemanyagot használunk, tehát hogy mondjam, korábbi évekre tekintettel, mint amikor olcsó volt az üzemanyag. Most vegyél, mert most olcsó. Ki fizeti meg a különbözetet? Mi összesen? Tehát ha ez igaz, hogy kontraproduktív ez a megoldás, és egyébként ezt mindig a jobb módúak kapják meg, és nem annyira gazdag ez a társadalom, mert nyilván akinek többje van, az többet tud menni, a másik meg akinek nincs, nem is tudja igénybe venni ezt a kedvezményt, és akkor ezt erre a társadalomra rá kell szabadítani a piaci árat, mert nem tud vele jól élni.
1: Egyébként teljesen.
0: És majd évekig fogjuk fizetni, amíg a tartalékokat majd visszatörtjük.
1: Egyébként most én nem gondolom, hogy az nekünk nagyon-nagyon jó lenne, főleg nem a vállalkozóknak, hogyha sokkal többe kerülne mondjuk a benzin, ha valami fuvaros vállalkozásról
0: beszélünk. Jó, akkor legyen egy fuvaros kártya, érted, amit el tudok fogadni, hogy visszakap
1: izét. Egyetértek, de abban viszont teljesen egyetértek, hogy tehát ezt a társadalmat, ezt nem a benzinnel kapcsolatos... Hogy is fogalmazok? Szóval nem arra kellene ránevelni a társadalmat, és azzal kellene foglalkozni, hogy a benzin mennyi, és hogy sok vagy kevés, hanem arra kellene a társadalmat ösztönözni, hogy szokjon le azokról az autóhasználatról, stb.
0: Ami fölösleges, így van.
1: Igen, mert egyszerűen...
0: Szervezze át az életét, menjen el, ha meg tudja oldani, akkor kezdene.
1: Jaj, de most mi lenne a paksi anyukákkal, akik nem tudnak elmenni a strandra, akkor, hogyha nem tudják vinni az egész házat magukkal.
0: Ne legyél már gonosz, azért ennyire ne legyünk. Egyszerűen eszébe se jutna, ha egy normális közegben élne.
1: Én ezt szoktam mondani, de mindig az anyukák szokták nekem ezt mondani, hogy jaj, mert hát a strandra el kell menni, és akkor mennyi mindent kell vinni, és hát oda nem lehet menni autóval. Figyelj, 25 évvel ezelőtt anyám még el tudtak vinni autó nélkül is a strandra, meg én is el tudom vinni a barátnőm 3 gyerekét autó nélkül a strandra. Tehát nem tudom, én nem értem egyébként ezt, és ezt most csak elnézést kérek a
0: pasztanyukától. Az úszógumi az fontosabb egyébként a strandon, mint az autó, ami kint áll. Az úszógumi fontosabb.
1: Igen, de hogy elnézést kérek, tehát nem a paksi anyukákra akarom egyedül kihegyezni a dolgot, csak hogy olyan kifogások szoktak jönni a különböző társadalmi csoportoktól, hogy miért nem lehet kiszállni az autóból, sose felejtem el még a sokkal ezelőtti munkahelyemen voltam, amikor volt itt Pakson ilyen bringás reggeli, és feldobtam, hogy mi lenne akkor, hogyha csinálnánk egy ilyen bringás reggelit, hogy mindenki bringával jönne, az is, aki az Öreghegyen lakik, meg az is, aki a máshol. És akkor jött a válasz kedvenc munkatársnőmtől, hogy hát én biztosan nem jövök így, mert hogy akkor ez nem lehet megoldani, meg olyan messze van, meg és figyelj, mondom, amikor 365 napból egyetlen egy napot nem hajlandó valaki úgy megoldani, hogy egy picit ezzel tegyen az egészségért, a környezetért, most akkor erre mit tudsz mondani?
0: Hát azt, hogy van egy jó mondás, nekem tetszik, mostában hallottam egy kicsit régebben, hogy mi az, amiben a legtöbben halnak bele.
1: A butaság?
0: Nem, a kényelem.
1: Igen, hát majdnem.
0: Érted? Tehát akkor most kis túlzással, tehát korunk első számú haláloka a kényelem.
1: Hát igen, akkor szerencsére mi örök életűek leszünk. Hát, ja nem, bocs, te nem.
0: Már vagyok, tehát nekem ez más kérdés lett. Eddig legalábbis mindenképpen.
1: Jól van, na tartunk egy kis szünetet, és a szünet után jövünk vissza.
2: Szabad

0: Szabad péntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről.
1: Szabadon és kötetlenül beszélgetünk Strasser Tamással itt a Szabad péntekben, én Harmad Gabi vagyok.
2: Annyira kötetlenül, hogy néha egymásra se figyelünk te.
1: Jó, figyelj, az vesse rám az első követ, aki nem esett a te veled való beszélgetésbe még hasonló helyzetben, nem tudta figyelni, meg követni, amit mondasz. Na, jó, azt nézem, még az utakon nincsen semmi különösebb balesetről, úgy látom, hogy nem tudok szerencsére beszámolni itt a vétel körzetben, úgyhogy ez szupi, viszont akkor folytassuk is a témánkat Hont András 500 milliójával, ezt te imádod.
2: Hát előtte mondd már, hogy erről jövő héten fogunk csak, de breaking news, hogy állítólag.
1: Ja, igen, de jó, hogy mondod, tehát ugye
2: hát, tudom,
1: most
2: azért vagyok itt.
1: Köszi. Jó, mindenkinek szüksége van egy jó titkárnőre.
2: Kösz, oké.
1: Szőke titkár.
2: Nyeles titkárnőre. Na, mondjad, nem nevet, menjen tovább.
1: Bocs. Na, szóval, igen, a portfólió írta meg, hogy Magyar Péter nagy bejelentésre készül.
2: Hát a többi
1: készül,
2: is már rajta van, tehát azt gondolom,
1: jó,
2: hogy
1: én most
2: a...
1: azt a cikket veszem alapul, hogy a miniszterelnök és Ursula von der Leyen, az Európai Bizottság elnöke, ugye gyakorlatilag minden befagyasztott magyar uniós forrás, ami 16,4 milliárd euró, ez nagyjából a jelenlegi árfolyamon 6000 milliárd forint, teljes felszabadításáról szóló megállapodást jelentett be, nem csak a helyreállítási alap, de a kohéziós források egy jelentős része is felszabadulhat, ha szükséges jogalkotási munkát elvégzi a Tisza kormány.
2: Hát és utána ez még csak az első sztori egyébként, mert a következő sztori az, hogy egyáltalán azokat a projekteket véghez is tudjuk vinni.
1: Hát, tehát értem, Maria, igen.
2: Tehát azért legyünk őszinték, Magyarországon vagyunk, és azért ez lesz az igazi szakmaiság mértéke. Tehát én addig, ameddig, ha ezt 70-80%-ra meg tudják csinálni, mert tényleg rövid az idő, tehát egyszerűen az a legnagyobb baj, hogy nagyon sok időt eltököltünk. Tehát 2000 milliárdot már ugye buktunk, tehát az oda van már, de hogy ez megérkezik, hát ez egy nagyon nagy dolog lenne, azt hiszem, és egyébként nagyon sok jó dolgot hallottam, tehát a villanyhálózat korszerűsítése, most a hálózati korszerűsítéstől kezdve, tehát én azt gondolom, hogy azért ezek kerülhetnének jó helyre, és dinamizálhatná a gazdaságot, és nem csak az, hogy addig, ameddig megvalósul, hanem adott esetben erre hosszabb távon lehet építeni.
1: Igen, egyébként most pont nézem a Magyarország költségvetési törvényét, a 2026-os évit, és azt látom, hogy a bevételi főösszege 39.500 milliárd forint, mondjuk így.
2: Tehát 40.
1: Tehát körülbelül 40 ezer milliárd forint. Ez azt jelenti, hogy egyébként ez a 6000 milliárd forint az jelentős súlyt képez egy ország költségvetésében, ha innen közelítjük a
2: kérdést. Hát mondjuk azért ez nem a költségvetésre fog menni, tehát ez most ettől nem fogjuk tudni a költségvetési hiányunkat nullára hozni.
1: Igen.
2: Viszont, ez tény is valahogy belekerül, viszont ebből lesz majd áfa bevétel, ezek majd előbb-utóbb termelni fognak, hasznokat hoznak. Nyilván ezeket majd ki fogjuk adni azoknak, akik megcsinálják ezeket a melókat.
1: Nyilván, de eleve...
2: De akkor is egy nagyon nagy dologról van szó.
1: Igen, de eleve mondjuk beruházásra kevesebb pénzt kell elkülöníteni egy költségvetésbe, hogyha kapsz kívülről valahonnan, ha már egyébként a gazdaságod nem teljesít olyan szipi-szuperül, akkor is van miből fejleszteni. Egyébként szerintem ez az egyik legnagyobb probléma, hogy ez elaltatja a magyar társadalmat, tehát mi még mindig nem ott tartunk, hogy azon gondolkodunk, hogy hogyan tud akkor is sikeres lenni egy ország, hogyha nem kap kívülről semmilyen támogatást, hanem ott tartunk, hogy kapunk kívülről támogatást, jaj de jó, mert 10 évet el tudunk, vagy hetet, vagy valamennyi évet szólni, kényelmes, szupi, de valójában, hogyha arról beszélünk, hogy mi történne, ha véletlenül bármilyen oknál fogva nem kapnánk, egyszerűen nem tudunk bevonzani ide az országba annyi pénzt, amivel egyébként mi sokkal sikeresebbek és jobban tudunk élni.
2: Hát mert nekünk kéne termelni, tehát úgy kéne a pénzt bevonzani, hogy eladunk valamit, tehát meg kell nézni, a lengyeleket megcsinálták, basszus.
1: Igen.
2: Tehát ez a szörnyű.
1: Nálunk meg van legénybúcsú turizmus, na.
2: Ne, nincs ezzel baj, legyen. Ezt lehet, hogy a piac is megcsinálja magától.
1: Mi partizni tudunk, ezt kell eladni.
2: Igen, de, de egyszerűen...
1: De ebbe lehetne, egyébként ebbe lehetnének a fideszesek is az élen, mert a Szájer is tud...
2: Dalcs is tud, igen, tehát ez nyilván...
1: Csak és a Magyar Péter is tud, tehát hogy
2: tulajdonképpen... Na jó, csak ugye itt jön az a attitűd, hogy ugye Józsival szoktunk ezen azért többször beszélgetni, hogy mi ugye egy kicsit ilyen, hogy is mondjam, olyan kisebbségbe tartozunk, akiknek ez valahogyan összeszokták hozni a pénzzel, illetve a spórolással, és igen, meggyőződésem, hogy ezeket a pénzeket egyébként teljesen úgy kellett volna rendesen külön tenni, és önállóan megnézni, hogy mit és hogyan hoznak, nem pedig erre építeni a bővülésünket. Tehát egyszerűen az, mint amikor fogod magad, cukrot eszel, felpörgeted, azt utána ott itt maradnak a mellékhatások, a hátrányok, meg stb. Ahelyett, hogy tényleg olyan megalapozó történetekbe kerültek volna bele ezek a pénzek, amelyek utána hozzák és termelnek, amire igen, lehet építeni.
1: De akkor tekintetben is, nincs szemléletváltás, és e tekintetben egyébként szemléletváltás.
2: Jó, ezt most nem tudod megcsinálni, mert ugye most már le vannak adva, hogy mire költenénk el, tehát ezt nyilván, be kellett adni. Nyilván. De mondjuk, hogy nekem a vasút az tetszik, hogy mit tudom én, tehát én amikor hallottam a Vitézit, hogy nem is tudom, amennyi marketingre ment, abból milyen mennyiségű pályafelújítást lehetett volna megcsinálni, ami, tehát én meglepődtem, de nem ismerem kimondani, hogy majdnem az egészet meg tudtak volna csinálni, és új alapok van. És akkor, ha már van egy jól működő vasutat, akkor már úgy, hogy fizikálisan, akkor nyilván rá lehet tenni a többit, hogy hogyan lehet azt ismét, és nem feltétlenül
1: hogyan lehet azt ismét? Fejezd már be a mondatot.
2: Sikeressé tenni, és most nem arra gondoltam, hogy mindenki üljön át az autóból vonatra, a személyszállítás.
1: Főleg ne Pakson, mert Pakson nincs vonat.
2: De könyörgöm, Németországban az elővárosi, hogy mondjam, városokhoz tartozó elővárosi közlekedés az olyan hosszú, mint Budapest-Paks. Tehát 100 kilométerre elmegy mindenhol. Uh-huh. Tehát most képzeld el ezt egy ilyen kis országba, ha 100 kilométer minden irányba Budapesttől elővárosi, hát nem fogsz beülni autóba, hogy fölmenj az M6-oson.
1: És én gyors.
2: Erről beszélek. Igen.
1: Kényelmes,
2: gyors, nincs értelme izére, mert utána megint Pesten keresed, hogy hol teheted le az autódat.
1: Jó, én szeretnék egy ilyen országba élni, ahol 2,5 óra alatt mondjuk vonattal eljutok Zalaegerszegre, hova 5,5 óra alatt jutok el jelenleg.
2: Jó, de az egy kicsit azért, az a baj, hogy ahhoz egy kicsit koncepciót kéne váltani, és azok a Trianon után elkötött kör vasútvonalaink helyett kéne újakat építeni.
1: Így van, na, de most akkor térjünk át Hont Andrásra, és Hont András 500 milliójára, mert imádod ezt a témát, igen.
2: Nem, a kérdést imádom, tehát nem a témát, tehát a téma az úgy érdekes, ahogy van, a kérdés, hogy fel lehet tenni.
1: Igen, most elmondom akkor, hogy mi történt, ugye Hont András és Ceglédi Zoltán 2024 végén indította el az ATV 5 című tévéműsorából kifejlesztett 5 médiát, ami az 5.hu-t is készíti, és a 2025-ös cégbeszámolók szerint az 5 médiát kiadó 5 média kommunikációs Kft-nek, ami Honté és Ceglédi 50-50%-ban, csak 75 millió forint volt a bevétele, viszont a Hont 100%-os tulajdonában álló 5 Content Kft, ami 3 millió forintos árbevétele mellett tett szert 500 millió forintos egyéb bevétele.
2: Két számot mond egymás mellett?
1: Melyiket?
2: Hát, hogy mennyi volt igen.
1: Tehát 3 millió forintos árbevétele mellett 500 millió forintos egyéb bevételre is szertett.
2: Na hát az arány az izgalmas.
1: És miért?
2: És még a 75-höz is. Az, hogy nem tudjuk, honnan van ez az 500 millió, miközben engem ez nem érdekel.
1: De akkor miért akkor ez miért olyan érdekes számodra?
2: Hát azért nagyon érdekes, mert hogyha nem piaci alapon, melyikünkhöz vágnak hozzá 500 milliót?
1: Hát hozzám biztosan.
2: És milyen alapon?
1: De miért nem dobnak hozzám 500 milliót?
2: Na, ez az. Jó a kérdés, mert nem az a kérdés, hogy ő hozzá miért vágtak hozzá, de hogyha te meg tudod mondani, hogy hozzád miért nem,
1: mert lehet, hogy tudod... hozzád vágtak, csak eltitkoltad.
2: Ja, igen, oké. Okay. Jó lenne tudni róla, de én nem tudok róla. Tehát úgy vagyok én is vele, mint a Szijjártó mondta, hogy nem tudom, megkérdezem otthon az asszonyt, hogy van-e.
1: Ja, lehet, hogy az Andi eltitkolja.
2: Igen, tehát ugye, mert nem tudom, tehát otthon biztos nincsen, tehát ez mit tudom én, tehát...
1: Ti se szoktatok beszélgetni otthon, mi?
2: Nem, tényleg. Tehát, hogy maga a kérdés, és főleg ilyen média viszonyok között, ami ma Magyarországon van, illetve ahhoz képest, hogy azért a Hont mennyit változott az elmúlt időszakban, és nagyon nehéz azt, hogy mondjam, az, hogy valakinek nem szimpatikus politikus a Magyar Péter, én azt gondolom, hogy...
1: Érthető.
2: Bocsánat, tehát ezt most nem tudom másként mondani. Ezt mondom úgy, hogy én már azzal is megbarátkoztam, hogy valószínű ugyanolyan a tetszési indexem, mint Magyar Péterét, hát nem nagyon van mit a személyre hánynom.
1: Neked minden miniszterelnökkel van valami közös.
2: Na, ugye, és mindegyiknek a szimpátiája, igen. És tehát amilyen arrogáns és amilyen bunkó vagyok, akár lehetnék miniszterelnök, csak én már öreg vagyok hozzá. Na, visszatérve a történethez, hogy azért az, hát hogy mondjam, tehát azért az sok mindent nem alapoz meg, tehát azért a Hont András, ahogyan nyilatkozott akár a második kétharmadot követően közvetlenül, azt hiszem 14-15-ben arról, hogy Orbánnal mit kéne csinálni, és ezt kultúrmódon mondta, és hogy ő neki mit kéne csinálnia, ahogyan kéne lemondani és takarodnia, mert hogy mit tudom én, ilyen meg ilyen. Ehhez képest nem tudom, az a narratíva, hogy ez szar, ami van, de biztos szar. Figyelj. Most, hogyha én kapok 500 milliót, akkor azért az, az hogy mondjam, tehát azért ez egy kiszámítható szar. Már bocs.
1: Jó, értelek, hogy mire gondolsz, de egyébként én a Hont Andrást nem látom ennyire negatív szereplőnek ebben az egész elmúlt 16 évben, mint ahogy most így az utóbbi időben legalábbis a...
2: De ő változott, tehát ebbe értelek, amit mondasz, szerintem ő egy tehetséges újságíró volt. Én nagyon bírtam olvasni, érdemes volt elgondolkodni, amiket mondott. Most sokszor látom azt, hogy mintha ellentmondásba kerülne, egyébként nem jön ettől zavarba.
1: Én nem hallgatom annyit őt, de a korábbi, ami így az én emlékezetemben van, az ő elemzései, beszélgetéseiből az ATV-n. Tehát én azért azt láttam, hogy ő sokszor kritizálta, és kritizálta az utóbbi időben is szerintem a Fideszt. Az más kérdés, hogy egyébként igen, valóban a Tiszások sem nyűgözték le, tehát ennél fogva
2: hát nyilván probléma, meg, de miért baj, félre, hogy ez
1: kritikát fogalmaz nem? meg? Hát ez nem baj.
2: Hát miért, melyikünk az, akinek, mit tudom én, a Tisza program, hát most mondtam, hogy ez a szekunder szégyenem van, hogy a magyar parlamentben azon vitatkoznak, miközben a magyarok sokkal több üzemanyagot használnak el, mint ami logikus lenne.
1: Hogy mennyi legyen a benzin.
2: Hát igen.
1: Igen. Jó, hát na mindegy, figyelj, szerintem Hont Andrást azért nem kell keresztre feszíteni.
2: Na jó, de a kérdés az, hogy kérünk minden hallgatót, aki így járt, hogy kapott 500 milliót.
1: Hogy írjon nekünk.
2: Igen.
1: És küldjön nekünk belőle.
2: Nem, ilyet nem kérünk, mert nem tudjuk az eredetét, tehát mi, nekünk van tartásunk.
1: Na jó, oké, most tartunk egy kis szünetet. Megint zene következik, reklám, és utána majd jövünk vissza Tamással.
0: Szabad fény.

0: Szabad péntek! A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám.
1: Impulzus. Elveszel az információk rengetegében. Nap mint nap ezer új benyomás ér. Itt az Impulzus. Hasznos és fontos információkkal, hogy te is tisztán láthass, tudatosan élhess.
2: Egy atomerőmű építése során mérföldkő az első betonöntés, vagyis az első végleges funkcióval bíró létesítmény főtartó szerkezeti elemének első betonozási üteme. Ettől kezdve a Nemzetközi Atomenergia Ügynökség standardjai szerint is építés alatt álló státuszba kerül egy beruházás. Mivel Pakson 2026. február 5-én megtörtént az első betonöntés, így ma már a nemzetközi adatbázis szerint 5 blokk van Pakson, 4 üzemelő és 1 épülő. Az 5. blokk építését jelentős léptékű, több évig tartó terület előkészítő munkálatok előzték meg. Talajkiemelés, résfalépítés, talajszilárdítás, majd 2025 végén elkezdődhettek az első betonöntéshez szükséges előkészületek, azaz a szerelőbeton kivitelezése, a vízszigetelés kialakítása és a beton vagy szerkezet megépítése a technológiai értelemben és méreteiben is egyedülálló munkagödörben.
1: Impulzus. Információk első kézből az energetika, az innováció és a környezetvédelem világából. További információk paks2.hu.
3: Nagy a család, sok a barát, jó a kollektíva. Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
4: Friss ajánlatunk, klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
3: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
0: Reklámot hallottatok. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Szabad péntek!

0: Péntek. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.
1: 15 óra 44 perckor visszatértünk a szabad péntekben, Strasser Tamás és Harmat Gabi, és még egy utolsó 8 percben beszélgetünk a közélet történéseiről, és hát ne hagyjuk ki, Tamás, szerintem a kegyelmi ügyet sem, mert hogy ezen a héten, ugye kedden, a kormány közé tett dokumentumokat, amiből új részleteket lehetett megtudni a kegyelmi üggyel kapcsolatban, és többek között az is kiderült ezekből a dokumentumokból, hogy Varga Judit igazából nem, valóban nem támogatta a kegyelmet. Hát most kicsit ilyen fura egyébként ez az egész, mert hogy most akkor a volt feleség már így ki van mosdatva ebből a történetből, de hogy az is látszik, vagy látható, hogy a köztársasági elnöki háttérhivatal, jól mondom, hogy hát ők is tulajdonképpen maga a hivatal is, és igazából itt most már Varga Judit, Novák Katalin és Balog Zoltán, ugye a két fő érintettje ennek a történetnek. Te hogy látod ezt a dolgot? Ugye, mert eddig elvitették a balhét ugyan a csajokkal, mondhatjuk, hogy a Fidesz elvitette a balhét a csajokkal, most jött egy Tisza kormány.
2: Semmi tisztelet nincs benned.
1: Jaj, most ez nem tiszteletlenségből mondtam, de tényleg az volt, hogy nők elvitték a balhét, és mindenki maradt a helyén.
2: Jó, hát egy rendszerben fontos,
1: hogy... visszaveszik a...
2: Hát egy rendszerben fontos, hogy minden, hogy mondjam, optimalizáljuk, hogy kiér kevésbé kár, vagy hogy mondjam szépen, tehát ezeket a dolgokat. Ők voltak, akik beáldozhatóak voltak, vagy hogy van ez a feláldozhatók, vagy valami ilyesféle. Szerintem Orbánék ezt általában nagyon jó haszonáldozat becslésekkel szokták megoldani. Hát igen, azt gondolom, hogy azért legyünk őszinték, és nyilván van egy ilyen érzésünk mindannyiunknak egy kicsit, de azért, minthogyha a miniszterelnök úr, hát hogy is mondjam, vagy hogy tudatosan, vagy nem tudatosan súgtak neki, nem súgtak neki, de azért hogy tulajdonképpen az Orbán családig szeretne eljutni. Tehát én azt gondolom, hogy nem lő kisebb bakra, bár szerintem, hogy a vidéki prókátor mondta, hogy aki kirobbantotta a kegyelmi ügyet, azt mondta, hogy a Balog miniszternél kártékonyabb arc kevés volt, azt gondolja a Fidesz oldalon. Én azt gondolom, hogy ebbe sajnos egyet kell érteni, mert pusztán az, hogy ő ráadásul lelkész, ami egy olyan fajta bizalmat, goodwillt, nem tudom én mit
1: feltételez,
2: és biztosít valaki számára, azt gondolom, hogy ezzel, hát most visszaélni, ne, ezzel rosszul élni. Tehát én nem hiszem, hogy ő vissza akart élni, de egyszer fogalma nincs a valóságról, vagy hogy mondjam, tehát, hogy mi helyes, mi nem helyes, ami ugye ebben az esetben különösen ciki. Tehát visszatérve oda, ő már azért hárított, tehát senkivel nem beszélt, semmilyen nem volt, nem lesz. Tehát ő érzi, hogy most ő neki itt be kell satúzni ezt a történetet, mert ugye nagyon egyértelműnek tűnik ugye a történet, Varga Judit nem támogatta, a köztársasági elnök hivatala kétféle verziót tett le, mert nagyon nem támogatta. Tehát senki nem támogatta tulajdonképpen ezt a dolgot, tehát ahogy szokták mondani, mindenki Jézus, a végén mégis Barabás együtt.
1: Igen, és pont egyébként ezért gyanús az, hogy valaki leszólt, valaki odaszólt, és hogy az a valaki
2: a
1: az
2: mintázat
1: egy nagy...
2: Igen, tűnik,
1: mert,
2: hogy valaki.
1: Mert hogy azért annyira észnél volt a köztársasági elnöki hivatal is, meg az igazságügyi minisztérium is, hogy ez gáz, ezt nem vállalhatom én ezért a felelősséget.
2: Politikailag egyébként, tehát amikor az ő józanságukról beszélünk, akkor szakmai vagy politikai kérdésként verül fel ez.
1: Én azt gondolom, hogy ez is-is. Tehát én azt gondolom, hogy is-is. Nyilván nem ismerjük az aktáit ennek a dokumentumnak, ami alapján ők nekik el kellett dönteni, hogy javasolják, vagy nem. De azért egy Varga Juditból én kinézem azt a politikai, nem tudom, éleslátást is. Ugye tudjuk, hogy miniszterelnöki képességek voltak benne.
2: Ugye? Igen.
1: De hogy kinézem belőle azt, hogy nem csak szakmailag, hanem politikailag is mérlegelte ezt a dolgot, és azt mondta, hogy én ehhez nem tudom a nevemet adni, ezért nem javaslom. De nyilván, és ezt tudjuk nagyon jól, hogy nagyon sokan valószínűleg...
2: Hogy került rá mégis az aláírása, érted?
1: Hát úgy, hogy ugye miután a köztársasági elnök aláírta, akkor neki nem tudom, hogy lett volna egyébként más választása, mint hogy aláírja és elejegyezze.
2: Hát azt mondják, hogy igazából ő a végső szó. Tehát ennyire megbíztak egymásban, vagy? Hát, ennyire hanyagok voltak, mert én nem gondolom, nem hogy tudom. Ő személyében néz át mindent. Tehát lehet, hogy azt se tudja, hogy mit írt alá, és ez nem probléma. Érted? Tehát most ne értsen félre senki. Na de, mert a Pegazus az egy kicsit talán másik történet.
1: Aha. Ja.
2: Mert ugye azt
1: igen.
2: Tehát igen. Azt azért így lenne tudni.
1: Hello, sziasztok! Hát itt mondom a hallgatóknak, hogy időközben beérkeztek hozzánk a stúdióba, és én látok egy rajzot az egyik kis vendégünk kezébe, majd nem sokára jövünk ki, és odaadjuk az ajándékot is, csak egy kis türelmet kérünk, 3 percet kell várnotok, 3-at. Egészen pontosan, de apa majd addig itt foglalkoztat titeket. Na, és közben még annyit hagyd mondjak el, hogy az egyik hallgatónk írt, hogy maximálisan egyetért velem.
2: Ne csináld! Tehát szerintem őt valahogyan ide kéne hozni, és mutogatni kéne, tehát mert azért ez így egy kicsit erős. Bocsáss meg, nem ismerlek, mert nem tudok még semmit rólad, de azért ez így erős.
1: De egyébként.
2: Velem szemben a Gabival.
1: Az egyik törzshallgatónk Ditke írt, és azt írta, hogy maximálisan egyetértek veled, télen, amikor leesett a hó, kb. Másfél hétig autó nélkül is tudtak közlekedni az emberek, pedig nem volt jó az idő, akkor most ilyen gyönyörű időben miért kell a WC-re is autóval menni?
2: Ugye? Na hát látod, hát igen, de ez teljesen na, jogos, igen. Ennyi, tehát ebben így végülis azért mindannyian egyet értettünk, csak te élesebben fogalmaztál, igen.
1: Igen, ez így van. Na, bocsánat, hol is tartottunk? Szóval
2: hát még mindig itt tartottunk a kegyelmi ünni, hogy kit és miért te írt alá, és akkor én mindjárt Pegazust hoztam, hogy ott talán tényleg kéne azért tudni, hogy mit írsz alá, de a kegyelmi ügyeknél most én megmondom őszintén, hogy nem érzem annyira falsúlyosnak, hogy én ezt ne bíznám az embereimre, ha megbízom bennük.
1: Hát, ez egy érdekes kérdés. Mondjuk én borzasztóan rossz lennék ilyen szempontból vezetőnek, mert én engem
2: hát
1: ezt felhőzőlne,
2: hogy minden szempontból, én... tehát te mindenhol, tehát most ebben ne menjünk bele, jó?
1: Figyelj,
2: tehát, hogy mire gondolsz? Tehát egy szegmensét mond, hogy...
1: Nem, tudod... A pokol tele van olyan emberekkel, mint te ezt mondták már.
2: Nem,
1: a Bibliában is benne.
2: Igen,
1: van,
2: de mi a probléma? Melyik az a tulajdonság?
1: A gonoszságot. Tehát gonoszság, sátáni gonoszságot.
2: Bocsánat,
1: igen.
2: Gonoszság az akkor lenne, hogyha nem lenne igaz. Az, hogy te gonosznak érzed, az már egy szubjektív szűrő.
1: Nem, ez nem a szubjektív szűrő, ez az objektív, ez az objektivitás. Son is átmegy. Na, szóval
2: miért lenne ez neked nehéz? Tehát mindent egyszerűen te kontrollmániás vagy,
1: igen.
2: Nem?
1: Igen, jó, és én mindent el akarnék olvasni. Hát azért ez olyan, figyelj, amikor emberéletekről dönt ez. Hát azért ez nem olyan, hogy jó van üző, akkor majd a Jucika az nekem előkészítés, akkor én majd így csak így
2: igen, de ez elviszi attól az idődet, amikor sokkal nagyobb a például Pegazus dolgokban dönt ez, vagy olyan törvények mennek át, amik...
1: Szerinted ott mennyit gondolkodott rajta?
2: Hát jó, de ez másért van, de tegyük fel, hogy rendes igazságügyminiszter. Érted?
1: Jó. Értem.
2: És ugye azért egy jogszabállyal, ami 10 millió ember életét is befolyásolhatja, foglalkozzál már többet, mint hogy az egy embert elengedsz a izéből.
1: Jó. Figyelj, szerintem a lényeg a lényeg, hogy Parintó. Senki a jövőben ne írjon alá olyat, amit ő egyébként személy szerint nem támogatna, akkor se, hogyha a főnöke, akit most történetesen hívhat, Magyar Péternek is. Nem,
2: akkor megy az individuum, a közösség igenis sokszor fontos.
1: És erre is megyünk az individualizáció irányába, és szok hozzá. Viszont lejárt az időnk, Tamás, az a helyzet, úgyhogy én most lépek, és odaadom a kis ajándékot annak a megtalálónak, aki megtalálta az egyik rajzunkat, és akkor jó hétvégét kívánok mindenkinek, ez volt a Szabadpéntek Strasser Tamással.
2: Mindenkinek kellemes hétvégét Strasser Tamással.
1: És Harmad Gabival, szép napot, szép hétvégét és jó rádiózást nektek, sziasztok!
0: Ez volt a Szabadpéntek a Paks FM-en. Szabadon és kötetlenül a közéletről minden pénteken délután 2-től 4-ig.

0: vagyok.
1: Ez a Paks FM. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak számára nem ajánlott. Reklám. Atomenergia nélkül nincs olcsó áram, nincs energiabiztonság, nincs klímavédelem. A Paks 2 projekt keretében két korszerű atomerőművi blokk épül Pakson azért, hogy garantálni lehessen a hazai lakosság és vállalkozók számára az ellátásbiztonságot. Paks 2. A hosszú távú ellátásbiztonság, az olcsó áram és a klímavédelem kulcsa.
2: Anya, nézd, te cuki! Jó, ez még aranyosabb!
3: Ha betérsz a Fauna díszállatkereskedésbe, garantált cukiságokkal találkozhatsz. Pakson a Barátság úton a több mint 40 éves üzlet idén tavasztal is vár. Többek között tengeri malacok, hörcsögök, ékszer és görögteknősök, többféle papagáj, morteknős, szakállas agáma, törpesün és több mint 50 féle halfaj várja a kicsiket és a nagyokat. Ezen kívül komplet felszerelések, szájkosarak, játékok, száraz és élő eleségek, valamint mini állatkert bűvöli el, nem csak a gyerekeket. Fauna díszállatkereskedés. Paks, Barátságút 3. Egy kis állatkert a kisváros szívében.
2: Anya, ugye hazavisszük?
3: Idén már 34-szer rakfészket Kalocsán a Kék Madár. Június 5-én pénteken Tóth Menyhért festőművész kiállítása, a Győri Filharmonikus Zenekar koncertje, majd Tóth Vera és a Budapest Jazz Orchestra fellépése, szombaton a Vujčić Együttes népzenei koncertje, író-olvasó találkozó Spiró Györggyel, a Maladipe Színház vendégjátékában Pénelopeia és Ivan and the Parasol nagy koncert. Vasárnap Vadon leső dalok, Grillus Vilmos gyermekműsora, Deák Bill Gyula koncert, az este zárásaként a Szavária Barok Zenekar hangversenye. Legyél te is kék madaras, viseld büszkén kitűzőnket. A rendezvény kiemelt támogatója az MVM.
1: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Izraelben Gali Baharav miatt a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A Fidesz visszautasítja a tízes politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében szerdán este, adta hírül az MTI. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A párt álláspontja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítették 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbinál magasabb volt. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetéért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi ProArtis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal a honlapján. mint írják a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rák szűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szint mérés, vércukor, koleszterin, húgsav, triglicerid meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: táblóból elég lehet 40. De a Pax FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Pax FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Ma Sakó Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. A további jó

0: emiatt pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
1: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: 18. Tatai Patara, törökkori történelmi fesztivál június 5-től 7-ig. Egy hétvége, ahol a történelem életre kel. Csatajelenetek, lovas bemutatók, kézművesek és vásári forgatag vár. Részletek tataipatara.hu.
3: Vállalkozók, vezetők, értékesítők, figyelj!

0: nagy a család? Sok a barát? Jó a kollektíva? Gyertek hozzánk! Családi, baráti, céges rendezvények remek helyszíne a Solti Kurta Kocsma. Amit garantálunk, gazdag ízvilág, féken tartott árak. Kurta Kocsma és étterem Solt, Kecskeméti út 72.
1: Friss ajánlatunk! Klasszikus ételek, régi ízek hete a Kurta Kocsmában.
0: Tudod, ha jót akarsz enni, a kurtába kell menni.
2: Reklámot hallottatok.

dal, amit még ismertek. Több dal, amit ismertek. Hey, guys, it's Bruno Mars. Még több sláger, amit kedveltek. Hi, this is Rex from Republic. És még nagyobb választék a hétköznapjaitokra.

0: FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
3: Új autót keresel? Most jött el a te időd. Az MG ZS már 7.499.000 forinttól, vagy akár 0% THM finanszírozással lehet a tiéd. Menő design, modern technológia és 7 év gyári garancia. Ez az MG ZS. Az ajánlat nem teljes körű. Részletek az mgmotor.hu-n. MG. Find your more.
4: Nyitrai Autóház Kft. Szekszárd, Pásztor utca 8. Telefon 74 528 880.
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
5: Kellemes napot kívánok mindenkinek. A hírekkel Harmad Gabi jelentkezik. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib, az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról, írja az MTI. Köböl Anita kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Kónya Gábor felkészítő tanára Bukta Andrea beszélt rádiónknak.
6: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem az egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen. Tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
5: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Németh Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
7: Ilyenkor 146 gyerek versenyezik. Az egész versenyre körülbelül 30 ezeren jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000-en vannak, és itt pedig a legjobb 146 verseny, ez ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
5: Több kitüntetés is átadásra került a Harci Falunapon május közepén. A Harci Önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harckőrség díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harckőrség közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Rockfm. Összeköt.
1: A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
2: Atomenergetikai Múzeum. Tudomány, értünk! Kövesd online a múzeumot, és légy részese az interaktív élményeknek!
3: Amikor először látja 3D-ben álmai fürdőszobáját, garantáljuk, hogy megdobban a szíve. Mert az életben ritkán válnak valóra álmaink. A fürdőszoba lehet ilyen. Újítsa fel velünk otthonát, és mi minden segítséget megadunk, hogy az eredmény tökéletes legyen. Megálmodni egy pillanat, megtervezni egy picit több, megalkotni már hosszabb idő. De ha kész van, egy életre öröm lehet. Olasz, lengyel, spanyol és hazai gyártók termékei, kiváló minőségű burkolatok készletről is. Ha nem csak az ár, de a minőség is számít, akkor Zinger fürdőszoba. Zinger fürdőszoba szalonok Dunaújvárosban és Dunaföldváron. Zinger. Az álomotthonok szakértője.
1: Reklámot hallottatok.

0: Paks FM slágereivel. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Reklám.
1: Paksi atomerőmű. Energia. Értünk. Kövesd online az atomerőművet, és légy részese a páratlan világának.
2: Bőséges, minőségi és mindig friss kínálat a P&A húsboltban. Sertés, szarvasmarha, baromfi, birkahús, vad és hal, mindez kérésre konyhakészen, ezen kívül konzervek, tejtermékek, pékáró és még folytathatnánk a sort. Orosz termékeinkből is folyamatosan bővül a kínálat. Üzletünk a minőség és a választék mellett figyel az árérzékeny vevőkre is, hisz nálunk kedvező áron és persze szép kártyával is vásárolhatsz. Keresd fel bátran! Paks, Kishegyi út 44.
3: Német sör különlegességek a P&A húsboltban. Legyen az karakteres barna, teltízű búza, vagy friss világos, polcainkon megtalálod. P&A húsbolt. Gyereknap alkalmából Paks városa egy igazi kincses térképé változik. Kettől szombatig minden nap gyerekrajzok rejtőznek el a város különböző pontjain. Gyermekednek nincs más dolga, mint megtalálni őket és behozni nekünk a Paks FM stúdiójába. Figyeljetek a jelekre, mert bárhol ott lehet a következő színes alkotás. A szerencsés megtalálók ajándékutalványokat nyernek a Paksi strand melletti pihenőparkban lévő Kiki Snack Bar jóvoltából. Kiki Snack Bar. Ki mondta, hogy nem tudunk főzni? Nem kóstoltad még a reszelt sajtom?
0: Reklámot hallottatok. Hírek a Paks FM-en.
4: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Izraelben Gali Baharav miatt a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan, nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. Idén is jelen volt kiállítóként az atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a radioaktív hulladékokat kezelő Kft., adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében május 26-án megvalósuló ismeretterjesztő program során az RHK Kft. Munkatársai több száz középiskolás diákkal beszélgettek a radioaktív hulladékkezelés fontosságáról, a biztonságos tárolásról és a szakma mindennapi kihívásairól. A Dunaszentgyörgyi Kertbarátkör felhívja a szőlősgazdák figyelmét az amerikai szőlőkabóca elleni kötelező védekezésre. A település közösségi oldalán közzétett információk szerint az első permetezési időszak június 5-e és 12-e között lesz. Az önkormányzat bejegyzésében összegyűjtötte a hatékony rovarölő szereket, amelyek harmadik kategóriásak, így szabad forgalmúak, bárki által engedély nélkül beszerezhetőek. További információ a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján és a helyi hegybírónál érhető el.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
4: Küzdelmes mérkőzéseket követően negyedik helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapat kapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
5: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a harmadik helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve volt, aki sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a három mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a három vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába, itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
1: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Paksfm slágereivel. Paksfm.

0: Vaks FM. Összekött. Rablóból elég lehet 40. De a Vaks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Vaks FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők Fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyereke. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele. Pörgesd le Olasz Gabival együtt a slágerlistákat a szokott időben. Szombat

0: számtermék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. A Fidesz visszautasítja a tízes politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében szerdán este, adta hírül az MTI. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A párt álláspontja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítették 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbinál magasabb volt. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermesz Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatal a honlapján. Mint írják, a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szintmérés, vércukor, koleszterin, húgsav, triglicerid meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében.
0: És most sporthírek a Paks FM-en.
1: Küzdelmes mérkőzéseket követően negyedik helyen zárta az idei szezont az Atomerőmű Sport Egyesület férfi kosárlabda csapata. A piros-kékek csapatkapitánya Eilingsfeld János rádiónknak elmondta, hogy csalódott a csapat amiatt, hogy a dobogóról lemaradtak, de a bronzmérkőzést betegség is hátráltatta.
2: Igen, ez egy nagy fájdalom volt számunkra, hiszen tényleg meg szerettük volna szerezni a harmadik helyet. Úgy gondolom, hogy ez egy nagy siker lett volna. Sajnos itt a bronzmérkőzésen azért voltak problémáink, nagyon sokan megbetegedtek, illetve volt, aki sérülten is vállalta a játékot, de ennek ellenére úgy gondolom, hogy megtettünk mindent. Sajnos nem jött össze a Kaposvár, egy nagyon jó csapat, de sajnos nem sikerült azokat végrehajtanunk, amiket megbeszéltünk, illetve Kaposváron mind a három mérkőzést le tudtuk volna zárni, úgy gondolom, hiszen mind a három vereséget ugye Kaposváron szenvedtük el nagyon szoros csatába. Itthon pedig úgymond könnyebben nyertünk, kivéve a második mérkőzést, az is itt szoros volt, de meg lehetett volna ez a bronzérem, úgyhogy ez miatt csalódottak vagyunk.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig.

0: Manos FM. A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
1: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakétaindítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így születhetett meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
0: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
2: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

0: Catalina Rose. I wanna rock with somebody. Hey, I'm Ellie Goulding. Hey, this is Taylor Swift.
1: Ez a rádió játssza Fox kedvenceit. Fox FM. Összekült.

0: mindjárt folytatjuk a Star Portréval. A műsorszám termék megjelenítést tartalmazott. Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Izraelben Gali Baharav Miar a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A kormány döntött a kórházi fertőzési adatok nyilvánosságra hozataláról, írja az MTI. Köböl Anita kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján elmondta, hogy Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter arra kapott felkérést, hogy június 30-ig dolgozzon ki egy monitoring rendszert, és annak mentén szeptember 1-ére tegye lehetővé a fertőzések nyilvánosságra hozatalát. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Kónya Gábor felkészítő tanára Bukta Andrea beszélt rádiónknak.
2: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem az egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen, azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen, tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
1: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Németh Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
3: Ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre körülbelül 30 ezeren jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 000 vannak, és itt pedig a legjobb 146 verseny, ez ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
1: A Magyar Vörös Kereszt véradást szervez Kajdacson június 2-án kedden délután 2:30 között, adta hírül közösségi oldalán Kajdacs község önkormányzata. Az önkormányzat bejegyzése szerint a véradás helyszíne a Kajdacsi Teleház Petőfi Sándor utca 1 szám alatti épülete. A szervezők arra kérik a véradókat, hogy a személyes okmányaikat vigyék magukkal.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. Paksfm.

0: következő műsorszám termék megjelenítést tartalmaz, és 12 éven aluliaknak nem ajánlott.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Köszöntök mindenkit, a mai témánk a kérés. Itt lesz a műsorban Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
3: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
2: Szokol Péter, színművész.
4: Jól esik, ha nem kérem, és akkor is kapok. Jól esik, jól
2: esik, jól esik. Sövegjártó Áron, színművész.
5: Nehezen megy a kérés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
6: Soha nem kérek, hogy adjanak, hanem megteremtem, megteremtem.
3: Azok az igazán nagy kérések, ahol én azt érzem, hogy nekem meg kell alászkodnom ahhoz, hogy én kérjek.
7: Mondjuk, amikor munkát kell kérni.
3: Például.
7: Munkát, és az...
3: Tehát, hogy ez egy kellemetlen helyzet, hogy itt vagyok munkanélkül, és mármint nem most, mert most örülök, hogy van egy hónap szabadidő.
7: Mi lehet még ilyen helyzet, ahol meg kell alászkodni?
3: Például van egy ilyen, ami nemrég volt, hogy eljött a jelmezes próba, és nekem nem tetszett a jelmezem, mert szerintem ez nem ez a figura. És én imádom a jelmeztervezőmet, és félrehívtam, és mondtam neki, hogy bocsánat, én ebben nem érzem jól magam. Én szeretnék kérni egy másikat, hogyha erre van lehetőség, mert én mást gondolok erről a figuráról. És közben tudom, hogy ezzel a kérésemmel, ezzel most kapásból őt is megsértettem, mert ő meg jót akart adni nekem, és ő azt hitte, hogy én jót kapok. Vagy ő meg van győződve erről, hogy ez jó. De én meg tudom, hogy ez nem jó.
7: Egy ilyen kérésnél el is várod, hogy teljesüljön az, amit kérsz?
3: Hát reménykedem benne. Meg lehet győzni engem, erről az jutott most hirtelen eszembe, hogy más meg, ami hiányzik belőlem, például ez a hiszti. Tehát, hogy kikérem magamnak, én ezt nem.
7: Ja,
3: és akkor abban a pillanatban nincs vita, nem kell kérni. Kikérem magamnak, én ezt nem. Ott mindenki összerezzel, sírva fakad, én hazamegyek boldogan, és másnapra van egy új jelmezem, tudod? És akkor ez megvan oldva, ez a kérdés.
7: Lehet.
3: És akkor nekem nem kell rágódnom napokat, heteket, hogy oldjam meg, és hogy kérjem szépen, hogy ebből ne legyen sértődés.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on, és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: FM.
1: Box FM.
2: A Sztárportré most folytatódik.
3: Szokol Péter, színművész.
4: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni.
5: Még a motorodat is kölcsön adod?
4: Hát, ha mondjuk a bátyám kérni, igen.
5: Na, ő kéri. És ha én?
4: Nem tudom, hogy mennyire tudsz motorozni.
5: Hát, jó. Te vagy olyan, hogy 20 éve motoroztam utoljára.
4: Na.
5: És mondjuk nagyon kérnélek, hogy de csak tényleg most csak egy picit, hadd próbáljam ki, csak itt az utcában végigmegyek. Megyek egy nagy kört, ott a téren körbe, és úgy vissza.
4: 10 perc, 4, 3 óra.
5: Hát ez vagy elesett, vagy... Kérlek, vagy... És így ritkán találkozunk, de nagyon-nagyon kérlek, és így minden, így könyörgöm neked, és minden
4: jó, akkor kölcsön lesz. Adom.
5: Tényleg?
4: Igen.
5: De nem szívesen, ugye?
4: Nem szívesen, hát, de kölcsön adom.
5: Te könnyen kérnél egy ugyanilyet tőlem, ha mondjuk látnád, hogy van egy jó motorom mondjuk, és kipróbálnád, de szívesen kipróbálnád, kölcsön kérnél?
4: Hát figyelj, kölcsön kérhetném, biztos odaadnád.
5: Igaz.
6: Ennek után.
4: De te most azon mire megyek, hogy megyek egy kört a motorjával?
5: Na jó, semmire. Oké, akkor mondjuk valahol ott vagytok egy munkában, nincs motorod, éppen a szervizben van, haza kell jutnod, 20 kilométeres kitérő mondjuk tőlem kérsz ilyet, hogy 30 kilométeres kitérő mondjuk évek óta nem is találkoztunk, ott egy munkánál pont találkozunk, 30 kilométeres kitérő, megkérsz nyugodtan,
4: hát
5: hogy vigyelek haza?
4: Nem nyugodtan, de akkor kérnélek meg, hogyha nem lenne más megoldás. Tehát ha nem jár
5: mindig
4: busz,
5: van,
4: ilyesmi.
5: Mindig van. De akkor éjfélre érsz haza, így meg mondjuk egy 40 perc múlva otthon vagy.
4: Hát megpendíteném, hogy figyelj, Szabikám, nagy gond lenne egy kitérőt tenni, hát nézzek már hány óra van, este 10, és én éjjel 1-2-ig bumliznék, mire hazaérek, így veled meg egy 20 perc alatt otthon vagyunk.
5: Na, én kérsz egy ilyet, és én mondjuk azt mondom, hogy nem. Fáradt is vagyok, amúltkor is én vittem haza mindenkit, én nem vagyok hajlandó, nem vagyok én sofőr, hogy mindenkit itt haza hurcolászok, most ne haragudjatok, de egyszerűen fáradt vagyok, haza akarok menni, nem viszek senkit sehova. És?
4: Jó, bocs, hogy szóltam, jó? Bocs, hogy megkérdeztem, mennyi haza?
5: Jó van, na, gyere már, mert látom, hogy nem tudsz hazamenni, mégis elviszlek. Beülsz így is?
4: Hát így miután muszáj kiszolgáltatott helyzetbe kerültem, azért beülök így is, csak aztán így gondolom magam, hogy rohagy meg, tehát ekkora vizét, patárját csapni azért a 20 percért.
2: Ez a Sztárportré. Hamarosan folytatjuk.
1: Box FM.

0: Box FM.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: Nehezen megy a kérés.
4: Felfelé.
3: Így is, felfelé is, és bárkitől
4: így
3: kérni
4: is?
3: Valamit. Igen.
4: Például éhes vagy, nincs nálad tárca, és mi már így mondjuk valamelyest ismerjük egymást, akkor Szabolcs, egyszerűen ne haragudj, de meg tudnál vendégelni egy ebéddel?
3: Ez nem...
4: Ki
3: nem,
4: tudnál mondani azt?
3: Nem
4: inkább veszel az éjségtől?
3: Igen, sajnos.
4: Tényleg ájulásig?
3: Tényleg, tehát végletesen.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Amikor kérni kell, az már egy rossz helyzet, mert ott az embernek valamilyen szinten, és most nagy dolgokról beszélek, tehát nem, hogy van-e 3 kanál étolajad, mert éppen elfogyott és kéne csinálnom egy rántást, tehát hogy nem ezekről a kérésekről beszélek, hanem vannak olyan kérések, amik, hogyha én eljutok addig, hogy kérjek, annak már nyilván van egy előélete, mert az idegrendszerem és a gyomorgörcsöm eljutott addig a helyzetig, hogy valami nem komfortos. És ahhoz, hogy komfortos legyen, ahhoz nekem meg kell kérnem az illetőt, hogy ezt valahogy csináljuk másképp, mert nem jó ez a helyzet. És ahhoz, hogy én megkérjem azt az illetőt, aki engem rossz helyzetbe hozott, azáltal, hogy ő valami rosszat adott nekem, és én egy jót akarok kérni, el kell jutnom addig, hogy nekem meg kell alázkodnom, és a megalázottságból kell kérnem valamit, hogy nekem a helyzetem jobb legyen, és én jobban érezzem magam.
1: Star Portré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Hamarosan folytatódik a beszélgetés.

0: vagyok.
1: Paks FM. Sztárportré. TV-ben, YouTube-on és most a rádióban. Folytatódik a beszélgetés.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Voltam olyan helyzetben, amikor egy halálos ember, egy fogadott gyermekem érdekében kérnem kellett szívességet olyan embertől, akitől nem szerettem volna kérni, de az eset súlyossága miatt meg kellett tennem, hogy kérjek, mert csak így jutottunk hozzá a reményhez.
2: És milyen érzés volt azt megtenni, így utólag, ha visszagondolsz?
3: Akkor nem volt jó érzés, most örülök neki, hogy megtettem.
2: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
4: Én nagyon sokszor szoktam fentről kérni.
2: És konkrétumokat kérsz?
4: Igen.
2: Szokol Péter, színművész.
5: Minden nap, hogy imádkozom, utána, mint egy ilyen kívánságlistát azért felsorolok neki, hogy ezt csináld meg, azt csináld meg, ez legyen, az legyen, ha lehet.
2: De igaziból?
5: Igaziból.
2: És egészen apró pici kéréseket is, tehát ha mondjuk tényleg a motorodra kellene egy olyan különleges gumi, amit már régóta keresel, hogy segíts jó Istenem megtalálni azt a lábam.
5: Igen.
2: Ennyire konkrétumokat is.
3: Viccesen is elő tud fordulni, amikor az ember azt mondja, hogy add Uram, hogy ne szóljon hozzám ez az ember, add Uram, hogy ne szóljon hozzám, mert nem tudom, most forrok. De van a komolyabb dolog, amikor már nincsenek eszközeid. Amikor ott ülsz a haldokló anyád ágyánál, és már nincsenek eszközeid, mert már nincs gyógymód, és nincs lehetőség, és pontosan tudod, hogy mi fog következni, akkor ha vallásos vagy, ha nem vagy vallásos, fentről kérsz segítséget, hogy Istenem, add meg, hogy legalább még egy napot, Istenem, add meg, hogy valami csoda történjen és ne menjen el, mert már kétségbe vagy esve, és ekkor, mint ahogy az operetben és a musicalben akkor kezdenek el énekelni a színészek, amikor már prózában nem tudják az érzelmeiket kifejezni, akkor dalra fakadnak, ilyenkor az ember, amikor már tehetetlen, akkor fordul, akár hívő ember, akár nem, akkor fordul kéréssel fentre.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.
6: Paks FM.

0: Paks FM.
1: A Sztárportré most folytatódik.
2: Szöveggyártó Áron, színművész.
3: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
2: Kérni.
3: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
2: Hát egyrészt felfelé is kérhetünk.
3: Igen.
2: Mindenféle konkrétumot is.
3: Csak tudod, mi a bajom? Nem. Az a bajom, hogy aki kér,
2: az,
3: az gyenge. Igen, de igazad van. De hogy aki kér, az gyenge. Igen, van bennem egy kicsit ilyen, hogy az gyengeség kérni. Pedig tudom, hogy a legerősebb tud a legjobban kérni.
2: Egyébként lehet, hogy ez ilyen általános férfi kép, hogy az majd is lehet. Én, nekem igen. Ne segítsen senki.
3: Igen, egy ilyen maszkulin dolog, hogy akkor
2: én minden leterítem a vadat egyedül.
3: Így van.
2: A családomat megetetem egyedül, én aztán engem nem fog senki leteríteni.
3: Így. Na, ez mondjuk van benne, egy ilyen.
2: És igen. Akkor megyek munkát, én nem fogok könyörögni, meg kopogtatni sehol. Engem ismerjenek meg, hát már tudják, hogy én ezt meg tudom csinálni. Ha kell, akkor majd szólnak. Tehát őnek éppen
3: ez is egy pont ezen gondolkodtam, amit így elmondtál.
2: Egyforma tehetségű és adottságú emberek közül, aki kopogtat és aki nem kopogtat, szerinted ki ér inkább célba nálad?
4: Nem tudom.
2: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
4: Erre nem tudom a választ, hogy éppen akkor miért ő ért célba. Valószínűleg, aki közelebb áll hozzám, valamilyen szinten jobban ismerem, jobban érzem, hogy hogyan tudnék vele jól dolgozni, az gyorsabban célba ér, még ha kevesebbet kopogtatott akkor is, mint az, aki többet kopogtatott.
3: Ha én most mondjuk téged felhívlak egy héttel ezelőtt, ugye ezt az interjút sem én kértem, de most mondjuk felhívlak, hogy Szabolcs, ne arra, hogy nem lehetne velem egy interjú?
2: Akkor lehet, hogy lenne.
3: Biztos, csak nekem nem egy rossz érzés lenne.
2: Nem biztos.
3: Jó, nem biztos, de hogy nekem rossz érzés. Rossz. Jobb nem. Így, hogy meghívtatok.
1: Ez a Sztárportré. A beszélgetés hamarosan folytatódik.

0: Box FM. Box FM.
1: A Star Portré most folytatódik. A műsorvezető Molnár Szabolcs.
2: Kérni mikor kérsz, és kitől kérsz, és hol kérsz, és hogyan kérsz, és mit
3: kérni
2: kérsz?
3: A feleségemtől.
2: És mit kérsz tőle, mondjuk egy ebédet?
3: Egy kávét, vagy valami.
4: Háda János, Jászai Mari díjas színművész, rendező.
3: Vagy segítséget, hogyha olyan helyzetben vagyok, akkor vele beszélem meg, és tőle kérek, de én pont az az ember vagyok, aki nagyon nehezen veszem fel a telefont, ha kérni kell bármit, de akár egy fúrógépet a szomszédtól el kéne kérni, akkor is nehezen veszem fel a telefont, hogy kérjek.
2: De felveszed?
3: Hát a végső esetben természetesen felveszem.
4: Nagyváradi Erzsébet, Jászai Mari díjas színművész.
5: Hogyha bennem van valami vágy, és azt elmondom annak az illetőnek, aki ezt meg tudná valósítani.
2: Igen, meg tudná.
5: Akkor valamilyen felelősséget rátestálok. De az, hogy az én vágyam, az én kérésem az beteljesül-e, azt ilyenkor már szerintem el kell engedni és rábízni az ő felelősségére, hogy ad-e nekem.
2: Vagy nem.
5: Vagy nem.
4: Szokol Péter, színművész.
6: Nálam kedvesen, szép szóval mindent el lehet érni. Mindent el lehet érni.
3: Mivel én egy rettenetesen szenzitív ember vagyok, rám érzelmekkel lehet hatni. Azzal nagyon.
6: Feleségem szerint erőszakos vagyok is.
2: Nagyon akarod a dolgokat.
6: Igen.
2: És célba is érsz vele?
6: Igen, legtöbbször.
2: Hát akkor, és ez még inkább megtanít téged arra, hogy...
6: Arra, hogy ne adjuk föl az első negatívumnál a
2: másodiknál
6: dolgot.
2: Sem, hanem tulajdonképpen...
6: Ami ezt üssük a vasat, ameddig meleg, vigyél csak szépen haza.
4: Sövegjártó Áron.
7: Lehet, hogy ki kéne próbálni kérni.
2: Kérni.
7: Mi történik, hogyha mondjuk kérek? Még hogyha egy szégyenérzet is fog el, akkor utána lehet, hogy mégsem lesz annyira rossz.
1: Star Portré. TV-ben, rádióban, YouTube-on. Ez volt a Star Portré. Köszönjük a figyelmet!
8: A műsorszám termékmegjelenítést tartalmazott, és 12 éven aluliak

0: Hírek a Paks FM-en.
1: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Az Európai Unió új megközelítéssel kívánja biztosítani, hogy a humanitárius segítség mi hamarabb eljusson a rászorulókhoz szerte a világon, még a legnehezebb körülmények között is, közölte Hadja Lahbib az Európai Unió esélyegyenlőségért, segítségnyújtásért és válságkezeléséért felelős biztos Brüsszelben, írja az MTI. Lahbib sajtótájékoztatóján hangsúlyozta, az új megközelítésre azért van szükség, mert világszerte 239 millió ember szorul segítségre. A jelenlegi globális humanitárius finanszírozás azonban a rászorulók kevesebb, mint felét tudja segíteni, így milliók maradnak életmentő támogatás nélkül. Orbán Anita külügyminiszter összesen 943 nem alanyi jogon, nem automatikusan diplomatának járó útlevél visszavonását javasolja, közölte Szondi Vanda kormány szóvivő szerdai sajtótájékoztatóján. A szóvivő emlékeztetett arra, hogy múlt héten kérte fel a kormány a külügyminisztert, tekintse át a nem automatikusan nem alanyi jogon járó diplomata útleveleket. Ezek alapján összesen 1322 nem alanyi jogon kiadott diplomata és szolgálati útlevelet tekintettek át, ebből 1131 diplomata útlevél és 191 szolgálati útlevél volt, és jelentős részüknek, szám szerint 776 diplomata útlevélnek és 167 szolgálati útlevélnek a visszavonását javasolta. Idén is jelen volt kiállítóként az Atomenergiáról mindenkinek elnevezésű rendezvényen a Radioaktív Hulladékokat Kezelő Kft. Adta hírül a társaság a közösségi oldalán. Az Országos Atomenergia Hivatal szervezésében május 26-án megvalósuló ismeretterjesztő program során az RHK Kft. Munkatársai több száz középiskolás diákkal beszélgettek a radioaktív hulladékkezelés fontosságáról, a biztonságos tárolásról és a szakma mindennapi kihívásairól. A Dunaszentgyörgyi Kertbarátkör felhívja a szőlősgazdák figyelmét az amerikai szőlőkabóca elleni kötelező védekezésre. A település közösségi oldalán közzétett információk szerint az első permetezési időszak június 5-e és 12-e között lesz. Az önkormányzat bejegyzésében összegyűjtötte a hatékony rovarölő szereket, amelyek harmadik kategóriásak, így szabad forgalmúak, bárki által engedély nélkül beszerezhetőek. További információ a Hegyközségek Nemzeti Tanácsának honlapján és a helyi hegybírónál érhető el. Több kitüntetés is átadásra került a Harci Falunapon május közepén. A Harci önkormányzat által a közösségi médiában május 27-én közzétett képek tanúsága szerint az eseményen Harc község díszpolgára kitüntető címet vett át Nagy Attila, és a Harc község közösségi és kulturális életéért kitüntető címet kapott Antalné Bíró Jolán, valamint Nagyné György Viktória.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a paksfm.hu-n, vagy a paksfm mobil applikációján. Paksfm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. És most. Csak hazai, a paksfm-en. A legjobb hazai slágereket játsszuk nektek egy órán keresztül.
2: Paksfm.
0: Paksfm.
2: Összeköt.
0: Paksfm. Összeköt.

0: FM slágereivel.
1: Paks FM. Összeköt.
0: Hírek a Paks FM-en.
2: Kellemes estét mindenkinek! A híreket Harmad Gabitól halljátok. Izraelben Gali Baharav Miar a legfőbb ügyész vádat emel Benjamin Netanyahu miniszterelnök vezető kommunikációs tanácsadója, Jonathan Urich ellen a Bild című német napilapnak kiszivárogtatott dokumentum ügyében, jelentette be a vádhatóság csütörtökön, adta hírül az MTI. A tanácsadót egy olyan titkos minősítésű dokumentum kiszivárogtatásával vádolják, amely az izraeli hadsereg katonai hírszerzésétől jutott el a Bildhez 2024. szeptemberében. A kiszivárogtatás célja az volt, hogy alátámassza Netanyahu állítását, miszerint nem a kormányfő, hanem a Hamász-Palesztin terrorszervezet akadályozta a Gázában fogva tartott túszok szabadon bocsátásáról szóló megállapodást. A Fidesz visszautasítja a tízes politikusok diplomata útlevelekkel kapcsolatos vádaskodását, írta az ellenzéki párt közleményében szerdán este, adta hírül az MTI. A Fidesz kormányzása idején a diplomata útlevelek kiadása és használata minden esetben a törvényeknek megfelelő volt, áll a közleményben. A párt álláspontja, hogy Magyarország nemzetközi kapcsolatrendszerét a politika, a gazdaság, a kultúra és a sport területén is minden évben szélesítették 2010 után. Ezért természetesen a diplomáciai célú utazások száma is a korábbinál magasabb volt. A Fidesz kormány megnövelte Magyarország nemzetközi tekintélyét és mozgásterét. Csak remélni tudjuk, hogy ezt a Tisza kormány sem készül lerombolni, áll a Fidesz közleményében. Kitüntetéseket adtak át a tegnapi képviselőtestületi ülést megelőzően. A grémium nevében Heringes Anita Paksváros sportjáért kitüntetést adott át Hermes Lajosnénak, a Paksi Sport Egyesület ritmikus gimnasztika szakosztálya elnökének és Patkós István, korábbi labdarúgó vezetőedzőnek. A Paksváros környezetéért kitüntetést az idei évben Vince Bálint természetfotósnak ítélte a képviselőtestület, az elismerést számára is a polgármester nyújtotta át. Az átadót Nyitrai Gergő, a Paksi Pro Artis alapfokú művészeti iskola növendékének harmonika koncertje követte. A Simonyi Zsigmond Kárpát-medencei helyesírási versenyen jártak a Bezerédi Általános Iskola tanulói Asztalos Fanni és Kónya Gábor, akik a 15. és a 11. helyen végeztek a nemzetközi megmérettetésen. A verseny részleteiről Kónya Gábor felkészítő tanára Bukta Andrea beszélt rádiónknak.
3: Ez egy olyan verseny, amit a Károli Gáspár Református Egyetem szervez, és a versenyen nem csak a határon inneni, hanem a határon túli tanulók is részt vehetnek. Tehát ugyanúgy a Felvidékről, Kárpátaljáról, Erdélyről, illetve a Vajdaságból is érkeztek gyerekek. És a verseny nehézségét az adja, hogy egyrészt nem csak, hogy helyesen kell tudni írni, hanem ez egy online felület, amit megkapnak a gyerekek, oda kell bejelentkezni, és ott kell a feladatokat megoldani. Na most mi nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, mert rendkívül sok tehetséges gyermekünk van az iskolánkban, ezért mi nekünk kellett egy helyi megmérettetést tartanunk, ahol sok-sok gyerek, tehetséges gyerek elindult ezen a versenyen. Azután megtörtént az iskolai forduló, és akkor Fanni, illetve Gábor tovább jutott a megyei fordulóba, és még sok-sok más gyerek. Ezt elmondhatom, hogy a Bezerédi iskolából a Tolna vármegyei versenyen 11 tanuló végzett az első 10 helyen. Tehát rendkívül sok tehetséges gyermekünk van, és Fanni az első helyen, és Gábor is az első helyen jutott tovább a megyéből, és így jutottak el az országos versenyre.
2: Az egész versenyre Kárpát-medence szerte körülbelül 30 ezeren jelentkeznek, ebből 146 fő versenyzett a döntőn, ahol Fanni 15., Gábor pedig 11. lett, tette hozzá Ványiné Német Ildikó, a Bezerédi Általános Iskola pedagógusa.
4: Ilyenkor 146 gyerek versenyez itt. Az egész versenyre körülbelül 30 ezre jelentkeztek, és ezután leszűkül úgy a megyei versenyre, hogy ott már csak 10 ezeren vannak, és itt pedig a legjobb 146 versenyez, ami óriási dolog, és minden megyét minden évfolyamból egy-egy fő képviselheti, és ezért is vagyunk nagyon büszkék a gyerekeinkre, mert Tolna megyének az 50%-át mi adtuk, ugye az 5. és a 6. évfolyamon.
2: Az Országos Kórházi Főigazgatóság helybe visszük a szűrővizsgálatokat programja keretében 2026-ban lehetőség nyílik Tolna vármegyében is szűrőbusszal a lakossághoz közel vinni az alapvető szűrővizsgálatokat, adta hírül a Tolna vármegyei kormányhivatala honlapján. Mint írják, a Gyönki szűrőprogram május 20-án sikeresen megvalósult. A vizsgálatokra Gyönk házi orvosi ellátásához tartozó Diósberény, Gyönk, Miszla, Szakadát, Szárazd, Udvari és Varsát településekről érkeztek lakosok. A résztvevők többsége hölgy volt, de a korábbinál nagyobb számban vették igénybe a férfiak is a felkínált vizsgálatokat. Többek között méhnyakrák szűrés, szájüregi rákszűrés, testösszetétel, valamint csontsűrűségmérés, vérnyomás, pulzus, véroxigén szintmérés, vércukor, koleszterin, húgsav, trigliceride meghatározás is történt. A Somogy vármegyei Kaposi Mór Oktató Kórház prevenciós és egészségfejlesztési irodájához telepített szűrőbusz június 18-án csütörtökön Nagykónyiban, augusztus 17-én hétfőn pedig Ozorán várja a vizsgálatokra érkező lakosokat Tolna vármegyében.
0: Helyi híreinket elolvashatod, riportjainkat visszahallgathatod a pakseffm.hu-n vagy a pakseffm mobil applikációján. Pakseffm hírek. Minden nap hajnali 5-től este 10 óráig. A műsorszám termék megjelenítést tartalmaz. És most egy újabb óra a Pakseffm slágereivel. Pakseffm. Összekötve.

0: ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Naplóból elég lehet 40. De a Paks FM slágereiből több kell. Legalább 50. Ezért feljebb tettük a lécet. Ezen a héten is jön a Top 50 a Paks FM-en.
1: A hétvégi listát is megtöltjük majd jó zenékkel, bemutatkoznak új felvételek, és már előjáróban egy jó hír, hogy nem csak Hegedűs Zsolt egészségügyi miniszter táncolhat az egykori Éhezők fiadala című film egyik betétdalának átdolgozására, hanem mi is, ez a Midnight. Masaku Dávidék csapata is hozott egy újdonságot, megszólal a Halott pénz, ez a gyerekek. A további jó zenéért pedig ne tekergesd a rádiót, maradj a Paks FM-en, szombat délután találkozunk.
0: Top 50, mert 100 forintnak sem 40 a fele.

0: Mi nem ragaszkodunk stílusokhoz.
1: Nem ragaszkodunk csak a retrohoz.
0: Csak az újdonságokhoz.
1: Mi a slágereket szeretjük.

0: Paks FM.
1: A tudomány mai állása. Egy műsor az emberi tudás korszakalkotó eredményeiről.
2: Ultrahanggal sikerült vírusokat elpusztítaniuk kutatóknak, többek között influenza és COVID vírusokat is, és felfedezték a D-vitamin eddig nem ismert hatását. Egyre több kockázatot vállalnak a városiasodó állatok, így az embereknek is több betegséget adhatnak át, és olyan hatással lehet a bolygónkra a rakétaindítások sorozata, amire eddig kevesen gondoltak. Többek között ezekkel foglalkozunk majd. Szó lesz arról a faanyagról is, amiért nem kell egyetlen fát sem kivágni. Ez egyébként a parafa, és azt is elárulom majd, hogy miért nincs egyetlen egy híd sem a világ leghosszabb folyóján. Hazai szenzációról is szó lesz, orvostörténeti sikert ért el a Semmelweis Egyetem, embrióból szűrték ki a súlyos SMA betegséget, és így születhetett meg egészségesen egy kisfiú, szóval érdemes lesz velem tartani, én Strasser Andi vagyok, találkozzunk.
1: Tudomány ma. A tudomány mai állása.
3: Minden szerdán este 8-tól, és minden szombaton délután 2-től a Paks FM-en.

Érezzétek a jó zenét egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Egész nap. Érezzétek a jó zenét egész nap. Pops FM.